0: cor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

mundo avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

fogom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakítani.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet? Mi a nagy helyzet? Attila már korán reggel itt, azt mondja, jó reggelt, szép ébredést kívánok Kispiacról. Na, képzeljétek el, szerdán indul a Loriszt. Nem tudom, hogy mennyire követitek ezeket a dolgokat. Itt van különben Zoli is. Elég komoly történet ez, ugye nemzetközi vadászati és halászati vásár. Itt van velünk Attila Palicsról is, hát szevasz, azt mondja, jó reggelt a másik Attilától is. Szóval itt van a team már korán reggel. A lényeg az az, hogy nekem azt tetszik a modern világban, hogy bármilyen hobbiról van szó, szerintem Viktor is ezzel egyezik, bármilyen hobbiról van szó, most már végletekig el lehet menni. Hát most már nem az van, hogy veszek egy biciklit és biciklizek, hanem veszek egy biciklit és aztán el tudok menni a végletekig, de hát a felszerelésben, azt, hogy mit húzok fel. És nekem nagyon érdekes és nagyon izgalmas, az utóbbi időben beleláttak ebbe a horgászatba, meg a vadászatba. Hát ugye kezdődött ez az egész úgy, hogy még Brasnyóékkal jó párszor voltunk ugye Magyar Kanizsán, amikor is voltak, vagy vannak ott a vadásznapok, és akkor láttunk, mit tudom én, sólymot, meg vadászkutyát, meg ilyen-olyan dolgot. De aztán most az utóbbi időben így beleláttam jobban ezekbe a vadász dolgokba, és én megértem, hogy ez a Loriszt ez kell, mert ez egy akkora világ, hogy ez eszméletlen, és a vadászok között amúgy különben, én úgy hallottam, nem tudom, Zoli, te hallotta erről, hogy állítólag ott van egy ilyen harc is, hogy kinek milyen van. Tehát, hogy mit tudom én, Zoli mondjuk vesz egy puskát, megmutatja nekem, akkor én azt mondom a Zolinak, hogy Zoli, nagyon jó ez a puskát, de igazából belül egy picikét meghaltam, mert tudom, hogy akkor nekem most keresnem kell egy ettől jobb puskát.
2: Nem valószínű, hogy ekkora irítség van a vadászok között, de biztos, hogy
1: ez
2: van
1: ott. Ez nem irítség, ez egy harc. Vagy nem is tudom. Lehet,
2: hogy harc? Nem egymást lövik.
1: Nem, de hogy igen. Nem hallottál erről soha? Kinek nem milyen tudom, van? Én ezt így
2: nyilván
1: hallottam.
2: Biztos vannak presztízs kérdés. De nem tudom, hogy én azt láttam, én utoljára, amikor vadászok között ültem a Papuli étteremben tavaly ilyenkor, nem is tudom. Akkor ők azért nagyon komolyan beszélgettek dolgokról. Tehát nem volt ebben ez, hogy akkor most kinek milyen felszerelése van, hanem az, hogy ki mire vadászik, ki hogyan vadászik, kikkel vadászik. És az egésznek van egy ilyen, vagy volt-e, én úgy éreztem, mert ott három ember ült, aki rendszeresen vadászott, és úgy éreztem, hogy ez egy ilyen brotherhood, tudod, egy ilyen testvériség. És akkor nyilván vannak ebbe, nem tudom, irigykedő momentumok, azt én nem vitatom, csak ők nagyon-nagyon tudták, hogy miről beszélnek, és akkor maradék négy ember, aki ott ült, köztük én, akik nyilván nem vadásznak, tehát nekem a vadász tapasztalatom az a Deer Hunter nevű számítógépes játék volt 2007-ben, tehát hogy nekem ennyi volt, és annak folytatása a Rocky Mountain Trophy Hunter 3.
1: Amúgy ezt lehet, igen.
2: Hogy nagyjából én ennyit értek a vadászathoz, meg az ottani fel, és ők viszont nagyon otthonosan mozogtak ebben, és hát ugye beszélgettek arról, hogy ki mire megy, mikor, hogy. Már olyan időpontot is megbeszéltek, hogy elmennek egymáshoz megmutatni a fegyvereket. Tehát ilyen is volt. Úgyhogy ők nagyon-nagyon szeretik ezt, és szenvedéllyel beszélnek róla.
1: Igen, és érdekes nekem nagyon az, hogy én jó átnéztem különben, itt van Dobárdán Robi is korán reggel. Hello. Jó átnéztem.
2: Dobárdán Robi.
1: Jó átnéztem az árakat, nagyon érdekesen alakul ez ám ebben, mondjuk ebben a vadászatban.
2: Loriszt, igen, elkezdődött
1: hát
2: tegnap,
1: igen.
2: A Loriszt.
1: Ugye van egy olyan réteg, mert mondják, hogy lehet a vadászatot csinálni mondjuk olyan...
2: És most kezdődik. Igen.
1: Igen. Hogy úgy el vagy, és megveszel a normális dolgokat, a normális puskát, és aztán van ugye egy véglete, ami pedig egészen eszméletlen, ahol már milliókról beszélgetünk dinárokba, egy-egy tételnél. Igen. Eszméletlen, mint hogy az is eszméletlen, hogy különben vannak ilyen, tudod, megvannak a márkák, én most már vágok egy párat, és akkor megvannak a márkák, hogy mik a jó márkák, tudod, igen. És akkor tudod, amikor olyan márkát ír egy mondjuk egy kalapon, akkor tudod rögtön mondjuk ilyen 40 000 dinár egy kalap, vagy mit tudom én, 60 000 dinár egy kabát, meg tudod, ilyenek vannak, de hát jó van.
2: Megvan az ára biztos.
1: És ez még csak ugye a vadászat. Nem csak azért, hogy kezdtem ugye, hogy ma már tudod, amikor hobbiról beszélünk, akkor ilyen annyira széles,
2: elég, igen.
1: De minden. Igazából bármiről beszélünk, minden ilyen.
2: Ja, de én nem tudom ezt elképzelni, most valaki elkezd vadászattal foglalkozni, eldönt, hogy holnaptól vadászni akarok, hát nyilván nem a legdrágább felszereléssel kezd.
1: Nem hiszem, hogy úgy kezd.
2: Nem úgy kezd, hanem akkor mit tudom én, tehát megvan ennek biztos egy ilyen betanulói része. Nem tudom, nekem a vadászat az mindig izgalmas volt, és soha nem ítéltem el, tehát én általában olyan emberek vettek körül, vagy olyan emberekkel ismerkedtem meg egész életem során, akik így azonnal elítélték a vadászatot, és mint így a legnagyobb isten elleni vétekként állították ezt be, és minden vadászt, nem tudom én, legalább ugyanazzal a módszerek kéne lelőni, tehát ugye ilyen elméletek voltak mindig a vadászatban. És akkor tudod, aztán valahogy, ahogy úgy jobban megismertem, meg megismerkedtem vadászok, akkor rájöttem, hogy ez nem arról van itt szó, hogy halomra lövik az állatokat szórakozásból, meg ilyenek. Persze olyan is van, tehát ugye a vadászok rossz hírét, az pont az ilyen dolgok keltik, pont az ilyen törvényen kívüli, meg szomorú dolgok okozzák. A legdrágább vadászat az mindenképpen a szarajevói szafari, ha valakinek mond valamit, ez a kifejezés, nem? Nem vagytok ezzel tisztában?
1: Nem, de majd mindjárt elmondod.
2: A szarajevói szafari? Ez mi volt? Hát ez most kapta fel egy pár hónapja újra a média. Írtak róla egy könyvet is, elkészült egy... Azért kapta fel a média, mert Franciaország, nem is tudom, most vagy a Euronews, vagy a BBC-nek valamelyik készített róla egy dokumentumfilmet, egy egyórás dokumentumfilmet a szarajevói szafariról. Hát a 90-es évekbeli embervadászat. Olasz vadászok jöttek az egykori Szarajevó környékére, ugye, a balkáni háborúk idején, és emberekre lőttek. Embereket vadásztak le. Ez volt a legnagyobb vad.
1: Én az emberkert óta nem vagyok meglepődve semmin. De hát, hogy...
2: A fővárosi emberkert volt egy ilyen akeladal.
1: Nem egyszer különben pont a Dobárdán Robi egyszer mondta, hogy valami állatkertes téma volt, és az semmi, hát volt valamikor emberkert. És mondtam, hogy biztos, hogy nem volt.
2: Ja.
1: És akkor utána néztem, és kiderült, hogy volt, és akkor aztán a reggelibe csináltunk is erre egy műcsót, fölfogadatlan, de hát konkrétan elment a fehér ember, ilyen afrikai, meg ilyen országban, látta, hogy vannak, nem tudom, és akkor elvitt egy komplett falut, és elvitt, és kiállított, és akkor az emberek meg így nem hitték el, hogy megcsálták úgy a környezet, és akkor
2: Skanzer.
1: Nézték, hogy jó, hát ők így élnek, ú, de jó, azok szegények meg ott tényleg krívni dúzsarét, szedegették a kis bogyóikat, aztán a következő pillanatban meg ilyen expókon vannak.
2: Igen. Most is lesz, ami hasonló a Loriston, majd aztán elmondom.
1: Mi lesz?
2: Írja.
1: Mi?
2: Vagy mindjárt Robi írja azt, hogy ez most újra lehet? Mármint, hogy a szarajevói szafari. Nem, nyilván nem erről van itt szó, hanem ez egy híres hírhet, és hát gyalázatos momentuma a 90-es éveknek. Erre egyébként mindenféle félbizonyítékok vannak, tehát nem lehet azt konkrét, tehát nincsenek közvetlen bizonyítékok, eltüntettek rengeteg nyomot, nagyon sok tanú van, kvázi, akik ugye nyilatkoztak erről, akik olyan is van, aki tudod, ilyen torzított hangon, meg ilyen fura, tehát ilyen megváltoztatott képpel így elmondja, így hangon, hogy így beszélnek erről, és akkor azok az emberek így elmondják, hogy akkor ők szerveztek túrákat, tehát jelentkeztek az olasz vadászok, és akkor ők elmondják, hogy ide hozták őket, szállást kerestek nekik, stb. Tudod, ezeket a magaslati pontokat, ahonnan ők
1: mindig
2: lőttek.
1: Az olasz minden,
2: tehát lőtt, hát most itt az olaszokról volt szó, és Olaszországban el is indult egyébként nem olyan rég ezzel kapcsolatban egy komoly nyomozás. És nem tudom, hogy ott vannak-e bármilyen letartóztatások, vagy bizonyítékok, szerintem zajlik ez a történet, de az biztos, hogy többen volt, nem biztos, állítólag többen voltak, rendszeresen jöttek, a felnőtt férfiaktól a terhes anyukákig mindenki lelőttek, és mindennek meg volt az ára. Mindennek meg volt különböző ára, hogy kire mennyiért lehet lőni. Nem akarok ebbe ettől jobban belemenni, voltak ettől sokkal csúnyább dolgok is. Állítólag, tehát, hogy ezek megint csak olyan mítoszok, legenda. Hát ott volt állítólag egy ilyen.
1: Wow, életemre maradtam.
2: Hát ez nem olyan, volt ez, de beszéltek erről nagyon sokáig, de csak úgy nagyon csendben, és akkor most újra média figyelmet kapott, pont emiatt a dokumentumfilm miatt, akkor írodott egy könyv.
1: Ja, hogy van dokumentumfilm.
2: Hát van egy rövid dokumentum, egy ilyen összeállítás, 40-50 perces gyakorlatilag, ez nem is volt fent sehol, most már fent van a YouTube-on.
1: Fent van a YouTube-on.
2: Fent van a YouTube-on, igen, és akkor hosszan erről egyébként beszélnek. Úgyhogy a vadászatnak igen, de most nehogy véletlenül, tehát ne úgy értsétek, csak mondom, hogy ez nem az a vadászat, amiről mi beszélgetünk, és amit a vidékünkön jellemző. Hál' Istennek!
1: De hogy Jézusom!
2: Csak valahogy ide jutottunk ebbe a sztoriba.
1: Nem, persze, mert a másik pedig, mert ugye ez, és akkor mindig ugye ez a vadászat.
2: Hát, ha még nem hallottatok róla, aztán keressetek rá, hogyha valakit érnek.
1: A másik fele meg ugye ez a halászat, ez a horgászat.
2: Igen, de hát ami abszolút nem értek.
1: De igen, ez a horgászat egy tipikusan olyan dolog, amikor így mindig úgy tudom elképzelni, mit csinál a nagypapa, meg az unoka, elmennek horgászni.
2: Igen.
1: Na most jól, nekem sajnos nem volt egy nagy tatám, úgyhogy engem nem vittek horgászni, de hát én kivittem magam. Kivittem magam kis biciklivel, kimentem meg
2: kigyalogoltál egyedül.
1: Barátaim, nem, hát minket voltunk egy pár, akiket ez így érdekel, tudod, csak a szüleink így megvették. Emlékszem, hogy mentünk vásárolni a piacra, és akkor megvettük ezeket a felszereléseket, ami abszolút szolid volt, tehát az égvilágon semmi baj nem volt vele. Csak aztán voltak ilyen, akkoriban még egy nagyon picike kis horgászboltocskák voltak itt a környékünkön is, és akkor elmentünk megvenni a csontit, meg az ilyesmit, tudod, nem tudom, hogy azt hogy csináltuk, hogy este vagy reggel, én már nem emlékszem. És akkor tudod, mentünk ki Palicsra, mindig Palicson mentünk horgászni, mindig rengeteg halat fogtunk, hát úgy, amit mi tudtunk, tudod, mint alapvetően tollasoztunk, hát elszórakoztattuk magunkat. Hát a tollassal, meg hát én mai napig én nem vagyok egy nagy horgász, szóval hogy az, hogy mit lehet kifogni azzal a maximumot, mi ezeket a kárászokat fogtuk, azt hiszem így hívják őket. És akkor inkább az volt az érdekes, hogy kint vagyok a természetben is kész. Tehát így,
2: persze.
1: Abszolút jó volt. De az is érdekes, ez a horgászat is olyan igazából, hogy annak is, tehát hogy nincs vége, és azt tudom, hogy mi nem tenger közelében lakunk, de
2: sajnos hogy, nem.
1: De nekem tudom, mindig az az olyan
2: elképesztő. Nekem problémáink, hogy túl sok a só a házamon, meg ilyenek most már.
1: Igen, meg az autón, meg a nem tudom, de hogy de alapvetően tudod, hogy én hol fogyok el a józan észből, Zoli?
2: Na?
1: Én nem értem, hogy hogy mernek az emberek elmenni, és akkor ilyen karthalra forgászni.
2: Hát ezek biztos ilyen.
1: Te tudod, hogy azért húz, és akkor látok ilyet, hogy és akkor jön az a karthal, és akkor úgy húzod, akkor az a karthal az meg az agresszív, akkor így beugrik a csónakba, akkor ott
2: abba
1: az orrába, hogy szurkál, akkor mindenki sivalkodik a hajón. Most minek ez?
2: Előkerülnek az automata fegyverek, és akkor azért megoldják.
1: De láttam még durvábbat, mert van ez a szigonyhalászat.
2: Patréken az a videó.
1: Mi volt?
2: Hát akkor kihúznak valami nagy halat, és akkor a fickó ilyen lazán hátul, és ilyen pisztoly, hogy paf!
1: Ja, igen.
2: Azt már nem látod, hogy meghúzzanak, és ilyen...
1: Igen. Azt még mielőtt kiemelik
2: igen,
1: akkor, persze. Jobb azt letisztázni rögtön.
2: Igen, rögtön ne szenvedjünk, tudod.
1: Igen.
2: Lesz benne egy golyó.
1: Azt, hogy a Dobárdán mi tavaly voltunk ilyen egzotikus nászúton, vittek minket, pecáznéjjel fogtunk cápát. Most ez igaz-e, vagy nem? Nem
2: most
1: tudom.
2: Ez igaz-e, vagy nem? Ezt
1: most dobáld a Robinás.
2: Hát itt jön a kép, hát vagy
1: mindjárt küldöm a képet. Ja, hogy képes vagy? Szóval dobáld a Robi, az egy olyan érdekes alakkülönbet. Őről a gondolám...
2: Utoljára, kell, hogy?
1: Hát igen, hogy elment cápára vadászni.
2: Hát jó, van, hát ott volt kihasznált a turisztikai lehetőséget.
1: Mauritiusban, vagy nem tudom, hol volt.
2: Nem, én tudom, hol volt, de nem mondom.
1: Ja, jó van.
2: De most én nem akarom. Én tudom.
1: Lövődözök itt a levegőbe.
2: Tudom, nekem a Szilvia is oda akart menni mindig éve. Ja, aztán most meg már mondta, hogy most már nem. Itt tudom, most már úgy megváltozott a perspektíva. Most már itt nem akarom menni, de jó, én azért elmennék.
1: Szóval
2: ez az a hely, ami nagyon egzotikus, ilyen kis szigetek vannak, és akkor ilyen...
1: Á, Bora Bora.
2: Nem. Az a Bora Bora, az nagyon Amerika, az nagyon messze van tőlünk. Nem az.
1: Bora Borában különben nagyon jó árak vannak időnként, és akkor épp az, hogy nem, hanem de várjál, figyelj, de közben meg igen, csak hogy miért. Mert haverommal néztük, jó módon, hogy megnéztük, hogy amúgy tényleg az a Bora Bora annyira drága. És megnéztük, és amúgy nem, rá lehet szaladni, meg ki lehet fizetni.
2: Oh.
1: De mondjuk várjál, itt valami nem stimmel, mondjuk, hogy akkor, de akkor mi mondja az egész világ, hogy ez ilyen drága, és akkor rájöttünk.
2: Mert?
1: Nem a szállás a drága, azt ki lehet nyomni. Uh-huh. A repjegy. Uh-huh. Tehát mondjuk ilyen, és konkrét árakról beszélgetjük, mondjuk ilyen, hogy 1000 euró, mit tudom én, egy hét. Az oké, okay. Hát azt gondolom, hogy az oké.
2: Okay. Ja. Okay. Európában pont fordítva van, hogy akkor jó, na, szóval olcsó jutsz el, de drágán élsz.
1: De ott. Akkor 5000 euró volt a rendszer.
2: Az igen.
1: Per koponya.
2: Az jó, hát.
1: Ja, mondom, hogy hát igen, akkor igen, így mégiscsak. Igen. De hát, hogy egy
2: nem olcsó odajutni. Attila is küldött nekünk egy nagyszerű fotót, egy gyönyörű szép halról, látod? Én nem tudom, milyen hal ez, tehát, hogy én annyira értek hozzá, mint a kultúrás. Ez pont. Jó van, oké. Pont. Igaz, tényleg pont. Na, ezt még lehet, hogy én is tudtam volna kicsit.
1: Megerőltetem
2: magam, de mindegy. Szóval igen, pont.
1: És ez, ami előtte van, ez egy úgynevezett pontymatrac.
2: Pontymatrac. Na, ezt akartam kérdezni, ez úgy néz ki, mint az én gyerekeimnek ez a kis kocsi, amit húzok. És csak ebben nem azt húzott, hanem a halat. Értem. És ebben benne van a hal, itt elpusztul ebben? Tehát, hogy beleteszed,
1: nem,
2: és akkor
1: hanem
2: itt kiszenved?
1: Hát nem, hanem ezek, tudod, ilyen catch and release.
2: Catch and release, yeah.
1: Catch and release, kifogod.
2: És akkor
1: a
2: addig itt jó van.
1: Ugye? És akkor tudod, régen, tudod, lecseszték a halat a földre, akkor az ott vergődött, akkor megsértette magát. Most ezzel most röhögni fogsz nyilván, mert én is röhögtem, amikor először megláttam, de most úgy fogod, hogy megfogod ezt a halat, kifogod a hálóba, igen, berakod ebbe a pontymatracba, hogy ne sérüljön.
2: Jó.
1: ha már szegényt megkíroztad, akkor kiveszed a horgot a szájából, azt lefertőtlenített, van ilyen spray.
2: Jó.
1: És akkor utána visszaengeded.
2: Oh,
1: és akkor indulhat a játék előről.
2: Szupi. Így. Közben jön Robinak, ez pontyó bölcső, írja Attila. Na nézzük, mit küldött a Robin? Robin videókat, itt van, videókat küldött. Jó van. Péter, nehogy a rejtett videók közé küldjél valamit, Robin, ezt most már látom.
1: Tényleg van itt valami cápa, meg
2: valami milyen cápa volt ez? Makó? Macska? Milyen cápa volt? Nézd, itt úszik a szerencsétlen.
1: És akkor kifogták a cápát. Igen, tényleg kifogták a cápát.
2: Kifogták, hát jó, kifogták.
1: És akkor mi megettétek utána, hogy visszadobtak? Catch and release volt, vagy mi volt?
2: Biztos catch and release, ez nem lehet, hogy a cápák ezek veszélyeztet faj, nem?
1: De hát akkor biztos lehet rájuk horgászni.
2: Hát igen.
1: Nem volt szabad kihúzni.
2: Nem.
1: Nézd,
2: milyen szép.
1: De
2: elég volt a tudat, hogy ezt megehettétek volna aznap, nem?
1: Ha akartátok volna, igen.
2: Nem nézed a senki. Lehet, hogy annyiba, mondjuk kisebb írtuk volna, biztos nehéz volt, nem? Ez állat.
1: Biztos, én ezt nem értettem.
2: 80-130 kiló. Ja. Hát igen, nem könnyű.
1: Az nem könnyű. Nem könnyű.
2: De ilyen kemény arcok kihúzzák ezt ilyen.
1: De különben tök érdekes
2: volt. Helyi vagányok.
1: Apropó horgászat, én nekem volt egy olyan feladatom, tegnap például, hogy kellett felvennem ilyen felvételeket ilyen horgászásról.
2: És
1: mondom,
2: víz alatt?
1: Hanem mondom, nekem...
2: Hal perspektívából, ahogy így megy.
1: Nem gondolkoztam, hogy tudod, hát tudjuk, hogy emberek horgász, de mondom, most én hova menjek? Hol fogok találni egy olyan képet, ahol valaki horgászik? Aha. Hát én nem voltam Palicson se 1000 éve, vagy valami.
2: Ott is vannak most is.
1: Mondom, igen. Mindig megindulok, és így
2: a kilátónál.
1: Igen.
2: Volt,
1: és így volt egy csomó ember. Ja, mondom, hogy ahogy mondom, ez így megy, hát mondom, én 1000 éve nem néztem. Én mindig a kerülő úton mentem ki különben régen horgászni. Láttam, hogy vannak, és mondom, elnézést, mondom, nekem kéne egy olyan kép, hogy ott a Pecabot, meg mondom, hogy itt a tó, vagy valami, mondom, azt lehet. Jó, persze, arra. De hihetetlenül különben aznap, ahogy mentem, hogy legalább azt mondom, hogy 3 ember volt, aki megkérdezte, maga a Pandora rádióban van, ugye? Hoppa. És mondom, nem tudom eljönni, hogy tényleg, hogy felismerik a hangomat. Az nekem, nekem a mai napig...
2: Felismerik. Úgyhogy meg se szólasz. Tehát, hogy ez a
1: legjobb. De, beszélek.
2: Ja, beszélsz, ja, jó.
1: Nem, és meg is kérdezem, mondom, honnan ismertek meg? Vagy hát a hangja ismerős.
2: A hangja ismerős, igen.
1: Oké, mondom, érdekes sztori. Nem, neked nem szoktak
2: jönni ilyen? Nem,
1: persze, és nekem ez a mai napig nagyon fura.
2: Nem tudom, nekem nagyon jól esik, amikor oda jönnek, és akkor mondják, hogy így ébrednek ránk, meg így rendszeresen hallgattak, meg mit tudom. Legutoljára valami, nem is tudom, hol volt innen.
1: A Bordélyházban, jó?
2: Nem,
1: Bordélyházban.
2: Tudod, kaptam kedvezményt. Vagy. Nem, hanem...
1: Zoli, engem választ. Én hallgatlak mindenek.
2: Orvosi rendelőben.
1: Á, komolyan, tudom, orvosi rendelő. És azt akartam csak mondani, hogy arra mekkora esély lett volna, hogy amúgy mondja a fickó, és most ő látta biztos a kapásjelző, mert valami, hogy akció van.
2: Van ilyen kapásjelző?
1: Hája, hogy ne.
2: Villog, ledes?
1: Nem, ez olyan, ez a karika, tudod, hogy föl meg lemegy. És akkor mondta, hogy
2: hát az alien, az, ami jelzi a mozgást.
1: Igen. Azt mondta, hogy hát nézzétek azt, hogy a srácok, hát itt még hal is lesz. Úgyhogy mi pont akkor mentem, hogy voltak horgászok, még hal kifogást is láttam.
2: Ja, látványosan úgyhogy. Kihúztad belőle a vízből.
1: Igen. Így a felugrott ott messze a vízbe.
2: Na, úgy képzeled, mondjuk, hogy megkérdezed a horgászokat.
1: Igen.
2: Azt én úgy képzelem el, hogy ők így horgásznak, csendben, és akkor te hirtelen így a víz alól így kijössz. Jó napot kívánok, bocsánat, ennyi zavar, és akkor így kérdezik.
1: Igen.
2: Egy ilyet felvetni, ez jó amúgy néz
1: különben,
2: neki.
1: Hát igen, de amúgy különben kezdett, hogy voltam az Isten által mögött, most nem állom be a lokációt, de lényegtelen.
2: Miért nem?
1: És kicsiképp zavarban volt egy
2: másik országban?
1: Nem, de itt a környéken, ami nem létező utcákon keresztül vezetett a GPS, kerestem valamit, és megálltam egy kapuban, mondom, itt annyira nincs semmi, mondom, vagy nagyon természet közeli volt már az egész. És csak kijön valaki, hogy kit keres, vagy mit keres, és látom, hogy csak magyarul szólalt meg, és mondom, mi a franc? És az is milyen stram volt, mert hogy az meg egy olyan telek volt, hogy szaladgálnak ott a lovak, meg minden, és én csak annyit kérdeztem, hogy mondom, hogy amúgy ezek a lovak, ezek valami dolgoznak, vagy ezek díszek, vagy nem, ez ilyen dísz. Hát mondom, nézd, milyen stram, különben úgy kibész hát, aztok ott vannak a lovak. Szóval igen. Nők ezeket szeretik különben
2: igen,
1: nagyon.
2: Igen. Mint a lovakat?
1: Hát igen, azokat szeretik, nem? Te mesélted nekem egyszerűen, hogy minden nő életében eljön.
2: Hát igen, de kislánykorunkban általában. Most az én kislányomnak meg... most az unikorn is. Tehát unikorn is. Tényleg? És nagyon aranyos, mert például ő nem úgy hívja az unikorn is, hogy unikorn is, hanem úgy, hogy uni.
1: Uni.
2: És ez ilyen tök menő. Unis, veszünk valami tudom, füzetet, igen, unis. Veszünk felső, valami ruhát, unis, igen, unis.
1: Igen, Zolikára mi megy?
2: Zolikánál a pókember megy.
1: De még mindig,
2: a
1: hát nagyon régóta
2: az megy. Nagyon régóta megy. Hát a Hulk. Thanos.
1: Az is megy?
2: Megy. A Thanos ezt valami nagyon-nagyon szereti. A zöld manó tetszik neki, nagyon.
1: Az megy, mi az?
2: Pókembernek az ellensége. Ilyen...
1: Azt nem vágom, de mindegy.
2: Ilyen hoverboard-szerűségen így megy a levegőbe, és akkor harcolnak.
1: Aha.
2: Az nagyon tetszik neki.
1: De akkor láttam én Marvel
2: filmet. Az Zolik az minden.
1: Szóval Marvel.
2: Az minden. A Marvelt azt nagyon, de például nagyon szóval a kalózokat is nagyon szereti, és a kalózok is nagyon érdekesek neki. És mindig vannak valami korszakok. De a Hulk meg a pókember az
1: megmaradt.
2: Az
1: láttam, hogy van neki Hulk felszerelése.
2: Van. A beöltözést szeretik nagyon. Van Hulk jelmez.
1: Hát azt te is szeretted annak idején.
2: Igen. Jelmez.
1: Akkor fellépni járt.
2: Igen. A Pink Pantherbe fénytekes.
1: Ja, mondja külön, igen, mondja.
2: Na ide, nem ezt akartam mondani, nem azt, hogy őket szeretik nagyon. Nálunk a gyerekeknek a beöltözés az egy mánia, az hihetetlen, mennyire bejön nekik a beöltözős. Na jó, ennyi.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Különben itt van, azt mondja különben Dobárdán, hogy ez a Doomsday, ami jön, az nagyon brutkó lesz.
2: Oh.
1: Hát amúgy tényleg elég jó az néz ki.
2: Ilyen szórakoztatóipari szempontból ez az ősz, meg ez a télesz peak, azt tudod?
1: De mi
2: lesz még? November 19-én jön a GTA 6,
1: jó.
2: Akkor jön a Doomsday decemberben, meg van még valami nagy dolog, ami jön. Valami zenei történt. És akkor ugye elmondtak, hogy minden területen valami nagy dolog jön, ami ilyen 100 milliókat fog hozni. Tehát
1: az
2: a Doomsday is, meg a GTA 6, meg mit tudom, össze lehet ezeket hasonlítani, mert ez ilyen entertainment szektor állítólag.
1: Szóval most majd figyeld meg különben, én ugye rengeteget... Érdekes az, amikor a pannonban mi eljöttünk, te meg én, vagy én, akkor még ugye teljesen más volt a tempó, más volt a helyzet, nagyon sokat jártunk képzésekre akkor még, ami fantasztikus időszak volt. És én emlékszem, hogy rengeteg hangsúly volt annak idején erről a hangról, hogy beszélsz, mit hangsúlyozol, stb. És én arra jöttem rá különben, hogy amikor így hallgattam ezt a, vagy néztem, meg nyilván közben hallgattam ezt a trélert.
2: Melyik trélert? A Doomsday.
1: Hogy ott milyen a hangsúly már csak azon, amikor a végén mondja, hogy I am Doom, hát azt mondja, figyeld meg, hát az zseniális az egész. Hát ez annyira profi lesz, már érted? Szóval most én így mindig lebontom ezeket a dolgokat így. Uh-huh. Lehet, hogy mások azt nézik, hogy nem tudom, elkapta a Thor kalapácsát, aztok, mert ugye most mindig ezzel jönnek.
2: Igen.
1: És megfogta, mintha mi se lett volna. Nem tudom, én arra jövök rá, hogy ez a Thornak a kalapács, ez Kessa, mert hát mutka az a, hogy hívták a hugát, vagy nővérét? Héra?
2: A Hela.
1: Hella.
2: Igen.
1: Az is
2: az
1: elkapta.
2: Az fő van az, igen. A
1: akkor utána ez a Doomsday-os fickó, ez is megfogta.
2: Igen.
1: A Doom, ugye?
2: Igen.
1: Ugye, ő Dr. is megfogta.
2: Vagyis a, igen, Dr. Doom.
1: Akkor most már a Captain America is tudja használni azt a kalapácsot.
2: A Captain America mindig is tudta, mert ugye, ő méltó. Ő méltó.
1: Igen, szóval, hogy ez a kalapács...
2: Chris Evans, ez így csak visszatér Amerikaként.
1: De mikor lett ez a négy fickó?
2: Black Captain America-t próbálták átvinni, de nem érdekelt senkit. Tessék?
1: Az mi?
2: Hát tudod, ő átvette tőle, mikor a... Hát amikor a Chris Evans, meghalt, már mint a Captain America, ugye Chris Evans, így hívják?
1: Igen.
2: És akkor ő lett, tudod, kvázi ő lett a Captain America, már mint így, ahogy hívják a színészt, aki sólyban.
1: Itt van különben játszotta. Laci Palicsol, aki ugye díszhaltenyésztő, aztán megint halas témán, mondom, előjön.
2: Igen.
1: És
2: felbukkan a víz
1: alól. Robi írt nekünk azt, hogy a Szevasz, Eci, megkezdtük a munkát a haverokkal, szeretném kérni a Kör közepén című zenét az Eddától. Hát azt nem tudom.
2: Nincs, nálunk az lefagy a rendszer, ha elindul.
1: Valami modernebbet, nem Robi, de tényleg, hogy szívesen, de tényleg, hogy nem tudom. Nem azt mondom, hogy kérd a diplomatikót, de valami picikét menjünk följebb az időben, vagy valami.
2: Meg van nekünk az a nóta egyébként,
1: nóta.
2: Viktor. Hát én mindenre azt mondom.
1: Mármi nálunk babám.
2: Az Inner Light, az nekünk megvan az a szám.
1: Inner Light.
2: Írd már be, Inner Light.
1: What is that?
2: Nem ismered?
1: What is that? Mi a trükk? Mi a stósz? Ki az? Ki, miért?
2: Várjál, megnézem, hogy ki.
1: Ez a kedvenced?
2: Elderbrook. Megvan? Elderbrook.
1: Én nekem az Elderbrooktól van már, tudom, de Inner Light.
2: Inner Light nincs.
1: De mi ez?
2: Mindegy jó nóta.
1: Egy új dal?
2: Nem annyira új, de mit tudom.
1: Á, fogadjunk, ami játékban volt, biztos.
2: Nem játékban volt, nem ott hallottam. Nem ott hallottam.
1: De persze, nem akarja bevallani. Tényleg játszol nem. Mostanában?
2: Nem, játszottam a Wolverine-t egy időben, de most nem játszom, most Sons of Anarchy-t nézek. Majd beszélünk róla a hét után, egy 2000-es évek sorozat nézted. Valaha Sons of Anarchy-t?
1: Elkezdtem.
2: Én is régen, és most rákattantam. Most
1: igen?
2: Egy évad lement, és most rákattantam.
1: Hoppá!
2: Most átjön nagyon.
1: Átjön?
2: Hát ja, mondtam terep egy kollégának, mondom, nézzem a Sons of Anarchy, hát nem egy friss anyag, azt nem megmondtam, hogy tényleg.
1: Régi az,
2: de...
1: Én elkezdtem nézni, nekem mindenki mondta, hogy wow, nézd, szuper jó. Na,
2: neked nem jött?
1: Valószínű, hogy á, de sok sorozat van, ahol le kéne erőtetni 4-5 részt,
2: hát,
1: és akkor majd megjön.
2: Ez tényleg ilyen. Ez
1: és akkor majd megjön.
2: Itt elég egy 2-3, és aztán rákattansz. Jó.
1: Az, hogy a Robi semmi gáz viccelek, hát nem, de tényleg, hogy adjuk valamit, nem tudom én a... Mi csíkot, vagy nem tudom én valamit le... Az mondjuk az jó. Mondjuk nem tudom, mennyire munkához, Robi, mennyire lesz nektek jó, de...
2: Biztos jó
1: de,
2: lesz.
1: De tudod, a Jason Derulo-tól megvan Viktor?
2: Tudod a Jason Derulo, ismered a Jason.
1: Szöhö, itt szó, vagy valahogy így
2: írják. Ismered a Jason-t.
1: Mindig ez a dalla bántam, hogy sose tudja megtalálni szegény Viktor különben, tényleg.
2: Mindig hát hol van az a dal? Ennyi John Derulo, megvan az egész diszkográfiája.
1: Ah, persze.
2: John Derulónak, hát ez ilyen jó. Én nem tudom.
1: Hát elég ismert a Jason Derulo.
2: Ott van-e? Nem
1: van?
2: Jó. Chicken Shack.
1: Mindjárt mondom. Várjál.
2: Nem jó. Minden van.
1: Söhö, icó. Ennyi. Beírod.
2: Csikori. Ez a cikori a kávé.
1: Esküvet. Én raktam be az egyik változat.
2: Ott van.
1: Megvan. Ott van néhány.
2: Michiko DJ Goya.
1: Ez az, persze. Ez remélem, hogy az az.
2: Biztos jó lesz. Biztos.
1: Na mindegy,
2: hát csapassunk egyet. Csapassunk. 6:29 perc van.

0: Közérdekű információ következik.
1: Nos, hát kezdjük az időjárással. 9 ma? Fok van. Nem, szép idő lesz különben.
2: Aha, szép
1: csak idő. A reggelek ilyen 9-10 fokosak különben, ennyi az egész igazából.
2: 25 olyan, fok lesz ma.
1: Hegyvidéken lennénk, de amúgy különben...
2: Hegyi doktorok lennénk.
1: Abszolút.
2: Volt ez a sorozat.
1: De... Hogyne. Hogyne. De különben...
2: 24-5 fok lesz, igen.
1: Igen, de hogy én ilyet nem láttam nagyon-nagyon-nagyon rég, hogy különben 23 és 24 fok lesz, amíg csak ellátunk a meteorológiai erőjelzésbe. Tehát ilyen, mint a beállt volna, minden reggel 9 és 10 fok, minden nap 23-24, ennyi.
2: Tehát gyakorlatilag október végéig.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy ilyen szép, igazából szép.
2: És a francokat mondjuk október közepéig, tehát itt ilyen 12-e, 3-án írja, hát most, hogy utána mi lesz a fene, tudja, lehet, hogy jön majd a rossz idő, de az a nagyon meleg, vagy a nagyon hideg, az egyelőre így nem tér vissza.
1: Igen, de basszus, hát hol van az átmeneti idő a fene egye meg? Hát az, vagy ez lenne az? Hát olyan fura volt, hogy tényleg olyan, vagy én érzem csak úgy, hogy hirtelen 40 fokból 23-ra estünk, vagy nem? Hát, hát olyan, na jó, mindegy, oké, hát nem, mint hogy ez annyira nagyon számítana, hát érdekes dolog ez különben, múltkor azon hülyéskedtünk, hogy, és különben ez úgy félig vicc volt, aztán félig nem, hogy amúgy nem is tudom, igen, Dobárdán Robinak tönkre ment a pumpája, mondom, hogy hát
2: a
1: akkor...
2: A hőpumpája?
1: Nem, hanem ez, amiben a hidropumpa, vagy hogy hívják, aha, ezt, amivel a
2: hidropak
1: kútból jön a víz, és akkor nagyba cseréltem, mondom, miért nem szerezel be egy gémes kutat, mondom, az kész, mondom, ennyi, megvan oldva, hát azt mondja...
2: Persze.
1: De akkor azt mondja, hogy tussol az ő drágája, hát mondom, hogy igen, mondom.
2: Hát ilyen
1: vödörbe, vagy vödör, valami, igen, valami ilyen megoldás. Ilyen
2: klasszik, régi.
1: Igen, most ezt még kezdtem el mesélni, fogalmam.
2: Nem tudom, a határon ott most minden zöld, úgyhogy egyelőre
1: ja?
2: Teljesen járható.
1: Igen, és akkor azt nem, hanem azt mondtam, hogy...
2: Ha hát, a határ más... miatt igen. Kezdted mesélni. De
1: nem, esővíz gyűjtés miatt, csak rájöttem, hogy nincs mit gyűjteni, mert nem nagyon van eső.
2: Nem nagyon van eső. A vidéken nincs ez Szahara, itt nem nagyon van.
1: Azért még mindig felettünk van a hőkupola, azért ilyen az
2: a
1: időjárás.
2: A hőkupola, igen.
1: Hőkupola, vannak ezek a kifejezések.
2: Minden évben jön egy új. Volt a szupercella, akkor volt ilyen, nem tudom, szupervihar.
1: Volt minden
2: mindig
1: volt.
2: Ilyen, mindig voltak valami jó kifejezések, amikre így rápörögtünk.
1: Azt mondja, Tihi, megértem a Robit, nekem is most romlott el a pumpám.
2: Oh.
1: Nem tudom idén, mi ez a pumpa romlása, most akkor ti vagytok már egy...
2: Lejárt a garancia.
1: Három embert is hallottam, akit szenved a pumpával. Aha. Hát jó, van szerencsére lehet venni minden sarkon aztán.
2: Persze. Fő, hogy lehet kapni.
1: Fő, hogy lehet kapni. Fő, hogy ez lehet a lényeg. Na, ez a már nagyon ír a Tihi is, meg a Robi is.
2: Két napja nincs vízünk.
1: Á.
2: Ajaj.
1: Ja, mert hogy tényleg akkor
2: az nincs. Nem vicces, igen.
1: Hát az annyira nem.
2: Azt mondja, nagyon leesett a vízszint, szárazon megy, megdöglik. Ilyeneket ír Robi.
1: Ja, már mit a kút?
2: A kút.
1: Nem tudom. De amúgy láttam egy olyan dolgot, ami nálunk még úgy nincs elterjedve, de amúgy különben van emberáció.
2: Na?
1: Eszméletlen nagy tartályokat építenek be az udvarodba, és akkor az esővíz oda megy, több ezer litert összevíz gyűjteni. Bár azon gondolkoztam, hogy idén nem tudom, hogy az is egyáltalán segített volna rajtunk különben, mert szerintem az száraz lenne már most is.
2: Hát lehet.
1: Mert még hogyha összegyűjtöttem volna, nem tudom, hogy mondjuk 6000 liter esővizet, szerintem az is elfogyott volna különben.
2: Az is elfogyott volna.
1: Szóval, na mindegy, hát ez egy idén, ez egy ilyen év.
2: Ez egy ilyen év, valóban. Szóval az időjárást elmondtuk a határinfókat, az utakról egyelőre nincsenek információk, itt még nagyon korai.
1: Zenélhetünk.
2: És zenélhetünk gyakorlatilag. 6 óra 38.

0: Ki az ágyból lustaságok? Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Sziasztok, jó reggelt! Felvettétek-e már a 6000 dinárt?
2: 6000 dinjó.
1: Te, Viktor, felvetted? Nem még. Te felvetted?
2: Nem.
1: Én sem.
2: De majd felveszem, de van itt egy kis zavar különben
1: nagyon,
2: a fejekben.
1: Nagyon, több zavar volt ezzel kapcsolatban egyébként.
2: Nevek nélkül, de elmondom, hogy igazából az van, hogy ugye mikor elmegy úgy józan észre az ember, hogy körülnéz, és akkor látja azt, hogy ugye valaki minden, én nem tudom, hogy lehet, hogy ez a hírekbe lejött, vagy valami, mindenki ebbe a postanszka stadionicába
1: megy.
2: Nem tudom, hogy magyarul ennek mi a neve.
1: Postai takarék pénztár.
2: Legyen.
1: Igen.
2: Szóval, hogy oda mennek az emberek, és akkor mindig nagyon nagy a sor, még most is különben. Uh-huh, nagyon uh-huh. Nagy sorok vannak.
1: Igen.
2: De aztán nekem az egyik ismerősöm mondta, és ez tanulságos történet, hát ha ti is így jártok, ez megoldás, hogy ő elment egy random postára, ahol amúgy is volt sor, és hallotta, hogy az emberek veszegették ezt ott fel előtte. Mert hogy a postán is kiadják. Uh-huh. Elméletileg bárhol.
1: A kettes postán is itt Szabadkán, tehát ott is óriási sor volt.
2: És akkor most jön a trükk, hogy egyszer csak mondták, hogy elfogyott a készpénz. Uh-huh. És akkor az emberek mondták, hát jó, akkor megyünk haza. És akkor az én ismerősöm megkérdezte, hogy de amúgy elnézést, de olyat nem csinálnak, hogy ezt átdobják számlára. Ja, de azt igen. Az
1: ja,
2: bármikor lehet.
1: Aha.
2: Ja, mondja, hát lehet ilyen, most ezt készpénzbe felvenni, lehet olyat is kérni, hogy csak átdobják a számlára. Olyat lehet. Átdobták a számlára, és megjött a pénz.
1: Nagy
2: és ez fontos azért, mert mondjuk, hogy a sorban állsz és hallasz egy ilyet, akkor csak tudjátok, hogy van egy ilyen opció is. Uh-huh, legalábbis, uh-huh. Hogy...
1: Ja, hogy nem akarod érteni. Hát én így jártam tegnap előtt, így beálltam, és hát négyen voltak előttem, hát mondom, az teljesen baráti, ha már itt vagyok, ugye, itt a szomszédban. Bementem, és akkor nem a pára jó lép, és így bezárták az egész saltert.
2: De bezárták, vagy csak elküldték
1: hát
2: az
1: embert? Hát elment a hölgy, fölkelt, kiment kávéva kezébe, ciao. Hát, és akkor így néz, mindenki úgy röhögve kiment, de viszont fel kellett vennem egy csomagot a kettes postán,
2: aha.
1: És ott be se akartak engedni. Tehát, de mondom én csomagé jöttem. És akkor most nem lehet, de mondom, én csomagé jöttem, és akkor, de mögöttem meg ott ilyen, tudod, ilyen szitkozódás, meg ilyen, és akkor aztán így bementem, és felvettem a csomagot. Tehát itt vérre mennek a dolgok. Tehát itt nem lehet itt.
2: Hát jó van, nehéz.
1: De olyat is mondtam, hogy valaki felment csomagot felvenni, felvette a csomagot, és akkor ott volt, és akkor megkérdezte, hogy egyébként a 6000-et azt felvehetném, ha persze, és akkor odaadták meg. Ilyet is hallottam.
2: Hát jó, végül is miért ne? Mi kell hozzá, egy igazolvány?
1: Egy igazolvány kell hozzá, igen. Sokan vannak, és nagyon ingerültek az emberek, és most éppen...
2: Ingerültek?
1: Hát én ezt láttam, én a kettes postán azt láttam, hogy nem tudom, hogy végig tudod mented az ilyen valaki előreugrott, meg prédnoszt, meg a terhes nőknek, meg a gyerekeseknek, meg ő már itt áll, meg őnek is gyereke itt van, meg és ilyen viták, veszekedés, tehát hogy ilyenek mentek. Aha. Nyilván nem ez az általános, csak most tegnap előtt pont egy ilyen helyzetbe futottam le, mindenkit nagyon osztotta a másikat.
2: Hát érdekes.
1: Nézd, ez az ország állapotáról egy fantasztikus
2: hát,
1: látlelet.
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Az, hogy ez a 6000 dinár embereknek gyakorlatilag az élethez momentárisan kell, tehát hogy itt emberek elmennek, nyilván sorbálnak azért, mert gyógyszert vesz rajta, tud rajta benni élelmiszert, tehát elég sokat
2: igen, én csak azon gondolkoztam, hogy
1: szép ábrázolása az ország jelenlegi állapotának.
2: De mindeközben különben a nyugdíjasok, ők megkapták számlára, nem? Mert én tudok olyat, aki igen.
1: Igen, igen.
2: Aki megkapta igen, egyszerűen igen. Direkt számlára, csak akkor nem kell neki sorba állnia. Szóval érdekes az egész történet. Hát az meg igen. Ugye egy országnak a gazdasága az nagyon érdekesen tud alakulni annak függvényében, hogy milyen helyzetben van az ország, ugye mármint földrajzilag gondolom, utána pedig a másik az, hogy ugye ez tök, de mondjuk ilyen, hogy mondjuk vannak-e természeti kincsek, aztán hát jó helyen van-e, persze. Ugye van egy tranzitország-e, vagy
1: kikötője,
2: hát persze.
1: Igen, ezek mind
2: szóval sok minden. És utána pedig ugye, amikor ez mind megvan határozva, akkor pedig ugye jön az, hogy hogyan vezetik azt, és ugye mennyire jó dübörög a gazdaság, van egy gyártás.
1: Tibereg.
2: Vagy stb. Na hát most Szerbia alapvetően különben, én nem mondanám azt, hogy drasztikus, csak valamiért itt nem jók az ötletek, amiket csinálgatnak. Mármint ezt most úgy merem mondani, hogy most már látok egy-két országban, hogy mondjuk ott milyen állami intézkedések vannak a gazdaságfejlesztés irányába.
1: Hát, mondod, hogy az államtól függ, vagy attól, hogy mennyire fektetnek be egy országba, és mennyire tud az az ország így
2: fejlődni? Nagyon-nagyon-nagyon komplex, de persze különben
1: nyilván
2: jönnek.
1: Komplex, persze.
2: Elmondok nektek, hát nem tudom, hogy
1: mi az, amit olyan nagyon belefér. Rosszul csinálunk a korrupción túl. Tehát ezen túl, meg a különféle ilyen problémás dolgokon túl.
2: Tudod,
1: most szabadkári 108 ezer dinár egyébként az átlag fizetés, csak hogy tudjátok.
2: Igen. Attól szoktunk el, hogy olyan intézkedései legyenek például az államnak, ami, és most mondok egy példát, jó? Mondjuk láttam egy nagyon érdekes ausztriai példát, ami mondjuk egy ilyen útmutató lehet, hogy például, és ezt lehet, hogy valamikor meséltem már, és nagyon röviden fogom, mert alapvetően ez komplikált, de mondjuk az van, hogy én vagyok mondjuk Bécs városának a, nem tudom, a polgármestere, te egy kivitelező vagy, te házakat akarsz építeni. Azt mondod nekem, hogy szeretnék engedélyt kérni, szeretnék építeni 600 lakásos házat. Akkor én azt mondom, jó, akkor 200-at, amennyiben neked kerül, én 200-at annyi megveszek tőled.
1: Yeah.
2: Az a feltétele annak, hogy meg tud építeni a maradék 400-at, amiből majd profitálsz.
1: És én mit csinálok belőle? Amit te mit csinálsz belőle? Szociális lakást? Vagy üzlethelységként?
2: Vagy kiadod? Szociális lakást, vagy pedig pályázaton olcsóbban oda tudom adni az embereknek, hogy
1: ja, világos. Ez Svédországban is van. Igen. Ez Svédországban is van, ismerésem, aki ott él, mesélte.
2: És nagyon durva, hogy a haverom
1: pályázol
2: mutatta.
1: Pályázol telkekre, igen. Pályázol ja, házakra.
2: Igen.
1: Házakra is, telkekre is.
2: És képzeld el,
1: kisorsolnak, hogy... mint a lotteriben.
2: Ja, hát igen, van ilyen,
1: van
2: is.
1: Ilyen is.
2: Van ilyen is. És akkor itt az a lényege, hogy tudod, hogy hozzá tudjon jutni az, akinek egy picit nehezebb, vagy valami, hogy azért ő is lakjon már valahol, meg lakjon normális környezetben, és akkor ezt különben bérlik, aztán ez bérlik ugye az államtól igazából. Aha. Ezt nem megveszed, ez bérled. És mutatta a haverom, hogy azt mondja, hogy nézd csak, azt mondja különben, mert följött ez a téma, és mondom, ez tényleg van nálad, és azt gyere, megmutattam, kimentünk egy nagy ilyen lakóparkba lakos, azt mondja, nézd meg szembe, látod, hogy a baloldali, látod, azt mondja, feltűnik, hogy ott az összes ablak mondjuk ilyen, hogy szürke, az összes terasznál a díszítés, a kerítés, az ilyen, tudod, ilyen mindenféle ilyen minta. Aha. És nézd meg a jobb oldalt, látod, fehérek az ablakok, nagyon egyszerű a kerítés, azok az állami dolgok.
1: Persze.
2: És mondjuk ez egy intézkedés, de most ebből van érted,
1: jó, hát nyilván rengeteg van, de ez kell egy gazdasági alap is, hogy ilyeneket meg tudjanak teremteni, hogy ezek az a város azt mondja, hogy oké, akkor én 200 lakást megveszek, vagy érted? Tehát itt ez a probléma, hogy itt a balkéz nem tudja, hogy mit csinál a jobb. Tehát, hogy a balkéz nem tudja, hogy tartozik-e a jobbnak, vagy nem, vagy kinek tartozik a jobb, vagy érted? Tehát, hogy itt azért nagyon kusza ez, tehát, és ezt nem én mondom, hanem mit tudom én, az Európai Bizottság, aki megállapítja ezeket az ilyen problémákat az országgal, hogy itt vannak ez a gond, meg az a gond, meg amaz a gond, hát most őket is lehet nyilván utálni. Meg,
2: persze, csak azért, mert hogy tudod, és akkor még csak annyit, hogy tudod, mert az, amikor viszont jönnek a külföldi cégek, és befektetnek, az fantasztikus, meg növekedik a gazdaság, meg stb. Csak félreértés ne essék, de hát, hogy azért jön mondjuk egy, most mit mondjak, egy németországi cég, azért csinál itt egy leányvállalatot, mert itt olcsó
1: munka. Így van, így
2: nem akarjuk rá, nem akarjuk nekem hát 3000 eurós fizetést adni.
1: Persze.
2: Az építi meg.
1: Tudja, hogy otthon annyit kéne adni. Hát persze.
2: És akkor szóval, hogy ő nem hozza el rögtön a megváltást mondjuk így individumoknak, mint te meg én, de az nem megoldás. Jön most, ha nem tudom én, most mondok valami hülye nevet, nem tudom, a Krypton B,
1: jó,
2: cég,
1: okay.
2: És akkor jaj, de jó, nem, csak mondtam valamit. Mert hogyha majd oda bejutunk, akkor nekem megoldódik az életem, mert nem tudom, az alapfizetés 3000 euró. Hát ilyen nincs.
1: Nem. Akkor is, hogyha úgy láttatják ezt az egészet, hogy ez így lesz, meg ne, itt nyilván arról van szó, hogy munkát adnak embereknek, igen, most itt Szabadkán is lesz majd az az autógyár, amit itt belengedtek, hogy majd lesz.
2: Na, én erre nem is hallottam.
1: Hát most, amikor volt ez, autógyár. Még nem is a kampányidőszakban mondták ezt el, hanem előtte. Hát ez itt egy valamilyen összeszerelő műhely.
2: Uh-huh.
1: De csak senki nem tudja, hogy melyik márka.
2: De hogy részben, vagy nyilván a komplet kínai. Kocsit jön ki.
1: Tessék? Hát nem tudjuk. Részleteket nem. Tehát lesz itt egy autós, tehát egy autókkal foglalkozó külföldi cég, az itt akar befektetni, és itt szeretne valami gyártósort nyitni, hogy most itt pontosan miről van szó, meg hogy melyik cégről van szó, nyilván szerintem kínai lesz.
2: Jönnek a Mátéjék, azt tudod? Nem, mármint, hogy van a Horvátországban, nagyon nagy rövidte a Máté Rimek. Nem tudom, ismered őt.
1: Nem, én most hall kerül először.
2: Nem, hát a Máté Rimek, ő annyira durva, hogy ő létrehozta a saját automárkát, a Rimeket.
1: Igen, mint a DeLorean.
2: Ami volt a Top Gearben. Akkora lett, hogy most már ő a Rimek, és a Rimek meg a Bugatti összeolvadt, és ő most a Rimek and Bugatti CEO-ja.
1: Remek.
2: És azért fantasztikus, mert így most az ő keze alatt van a legbrutálisabb elektromos sportautó, és a legbrutálisabb szinte már ilyen művész kategóriába estek az új Bugatti modellek. Hogy szóval, hogy
1: hát az orosz oligarchákon kívül nem is nagyon veszik, nem?
2: Azért
1: csak... veszik. Hát elég kevesen. Mondjuk focistákat tudok még elkezdeni. Ilyen Ronaldót, hogy akkor nagyon veszek egy Bugatti.
2: Igen.
1: Csak hogy legyen.
2: Na, ilyenek vannak. Minden. És szóval azt akkor érdekes, hogy szóval mondjuk ők így mondjuk jöhetnél. Lehet, hogy ők jönnek.
1: Hát jöjjenek. Hát nem tudom. Én elég komoly pénzekbe fogadok, hogy itt valami kínai cégek jönnek, mert nyilván nekik kellene itt.
2: Lehet.
1: Látnak itt fantáziát ebben.
2: Na, szóval ilyenek vannak.
1: Jó pénzért nyitnak mindenféle dolgot. De hogy mikor, azt nem tudjuk, meg semmi ilyesmit.
2: Na, mindjárt jövünk hírekkel.
1: Jönnek a hírek.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Hírek röviden.
1: Alekszandr Šapić belgrádi polgármestert tegnap este előállították, majd röviddel később elengedték, miután incidensbe keveredett a Kréni Promeni városi képviselőjével Tanja Micsittyel Új-Belgrádban. Micsitty állítása szerint Šapić megpróbálta kiütni a kezéből a telefonját, majd orron ütötte, amikor közé és a férje közé állt. A képviselő szerint eltört az orra. A Kréni Promeni már a tiltakozást jelentett be.
4: Módosítja keddi katanai járatait, az Air Serbia az etnavulkán fokozott aktivitása és a katániai repülőtér ideiglenes lezárása miatt. A szerb nemzeti légitársaság közölte, hogy a szeptember 29-ére tervezett Belgrád-Katania és Katania-Belgrád járatok helyett a dél-olaszországi Reggio Calabria repülőtérre közlekednek a gépek. Az érintett utasok számára autóbuszos transfert biztosítanak Katania és Reggio Calabria között.
1: Őrizetbe vették tegnap Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Sesták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután a Magyar Országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogukat. Sesták ellen korrupciós ügyben nyomoznak, a politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Hankó ellen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forint közpénzt használhattak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
4: Szeptember 30-án kezdődik az 57. Loris nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak.
3: Időjárás.
1: Napos száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
8: Bomax.
9: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Panno reggeli. Panno reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Nos, 7 óra 15 perc van.
2: Bizony.
1: És beszélgetünk egy picit a 2000-es évekről.
2: Meg a legjobb
1: sorozatokról.
2: A legjobb sorozatokról valóban. Hát látok,
1: mindig
2: itt maga
1: beszélgetünk a 80-as évekről, 90-es évekről. Most úgy érzem, hogy talán a 2000-es éveket azokat kihagytuk. Pedig itt is voltak aztán olyanok, amelyekről lehetett.
2: Hát ne. Van egy lista, abszolút jó.
1: A Mafab listája.
2: Igen, itt most nálunk első helyen van, különben a Csernobil, amire emlékszem, hogy nagyon izgatottak voltunk, legalábbis én, amikor ez jött ki.
1: Én is nagyon
2: és
1: szerettem.
2: És hogy szóval, hogy ez olyan megrázó volt, meg annyira komoly ez a sorozat, annyira minőségi.
1: Nagyon. Hát HBO.
2: Annyira,
1: HBO. Hát azért ez megvan. Ez nem tévé, ez HBO. Ez volt a fogenyje régen.
2: Figyelj, ez komolyan meg van csinálva.
1: Nagyon. Tehát vannak benne konkrétan olyan, és kevés ilyen sorozat van, aminek egyes epizódjai, és egyes momentumai a sorozatnak, azok így beleégnek az agyadba és a retinádba. Annyira megrendítő. Tehát nekem ilyen például, amikor az ólomkoporsókat temetik el, van benne egy ilyen rész, az hihetetlen, hogy tehát leöntik betonnal az ólomkoporsókat, amiben a tűzoltók vannak, meg a munkások.
2: Ha, nekem ez nincs meg.
1: Ez az egyik epizód végén van, a másik nekem, ami rettenetesen megrendítő, az, amikor a sugárzás hatásaiban ott meghalnak a kórházban, ott látod őket. Meg van még egy harmadik momentum a sorozatnak, az pedig talán amikor a tetőn pakolják le, szedik le azokat a darabokat, a biorobotok és az emberek. Amikor felküldik őket, ugye a robot nem tudja azokat azt a törmeléket eltávolítani az épület roncs tetejéről, és akkor felküldik az embereket, az önkénteseket, és azok úgy fent vannak. Na, szóval ezek olyan pillanatok, hogy atya úristen, nekem ezek így nagyon ijesztőek voltak.
2: Nekem a bányászok, amikor elindulnak, nekem az a durva.
1: Az is, igen.
2: Tudják,
1: igen,
2: hogy a halálba mennek.
1: Igen.
2: Abszolút tisztában vannak vele, de bevállalják.
1: Bevállalják, igen.
2: Szóval, hogy wow. Igen, kemény, meg hát az a másik, hogy igazából mi, tehát ez a generáció, ugye mi hallottunk erről, és mi tudtunk sok mindent a Csernobilról.
1: Hát eltusolták sokáig, nem nagyon akarták bevallani, hogy ez mekkora baj, vagy mekkora
2: és
1: a
2: akkor
1: baj.
2: Aztán mi nagyon sok részletet megtudtunk ebből, mert hogy ezek valós adatok, de hát hogy ez nem azon, hogy most valaki kitalálta, és akkor van egy fikció, hanem hogy ez tényleg ez... Tehát ez ilyen volt. Igen, érdekes volt az is hogy ugye nem ők vallották be, hogy itt történt valami, hanem hol volt, Svédországban, vagy valami ilyen szűrás, ott hát jöttek ott az meg, első igen. mérések, hogy mondjam, amúgy itt valami történt.
1: Igen,
2: itt
1: igen,
2: valami
1: igen,
2: nem stimmel, csak igen, valami csúnya dolog történik éppen. Na mindegy, szóval van ilyen. Hát a másik nekem a nagy kedvencem rögtön a másik, hát a Narcos Mexikó. Jézusom, ezt végignéztem kétszer legalább.
1: A Narcos Mexikó, nagyon jó.
2: Ott ismertük meg a...
1: Az egész Narcos sorozat nagyon jó. Én nagyon szeretem. Tehát a klasszikus, az első évadokat is, a Penya ügynökékkel, meg az Escobarral.
2: Ha ott ismertük meg a Pedro Pascalt, azóta
1: nézd meg. Pedro Pascalt, igen.
2: Azóta azon dolgozik, hogy ne felejtsük el. De hát az biztos.
1: Akkor költözött be a nappalinkba. Pedro Pascal, azóta mindenben ő van.
2: Ott van
1: mindenben ő van.
2: Mindenben.
1: Vannak ilyen, tehát az összes az új Star Wars-okban, ott a Grogu, a mit tudom én, a Gladiator 2.
2: Tudod, hogy hol fogytam
1: el? Na?
2: Amikor bekapcsoltam, hogy ajánlottam valami, van valami új fantasztikus négyes elindított, ott is a Pedro Pascal.
1: Igen, Pedro Pascal. Csak vannak ezek a mémek, hogy a terhes agyuka bemegy a kórházba, és akkor ott tudod így nézik a hasát, és megjelenik a képen, ugye nézik a magzatot, és ez is úgy ott van a Pedro Pascal így a képen, és akkor az anyuka kérdezi, hogy úristen, mi az, hogy ne aggódj, a Pedro Pascal mindenben benne van,
2: mindenben szerepel.
1: Igen.
2: Tehát valóban. És hát ez annyira zseniális volt, annyira sok mém született különben a Narcosból. Én nem tudom, ki ez a színész, aki játssza az Escobar, de az egész elképesztő.
1: Jaj, hát ő egy zseniális, tehát hogy hívják. Fú, mindjárt meg fogom neked mondani, de ő egy
2: ismert ott, egy ismert
1: nagyon
2: spanyol.
1: Ismert, nagyon ismert.
2: Nagyon jó játszik.
1: A Wagner Móra, így hívják, és nagyon jó színész, és ő is így a testsúlyában nagyon tud játszani, hihetetlen dolgokra képes. Tehát
2: igen, épp azt akartam, de én mintha láttam volna filmjében. Őt ilyen kicsit ilyen kigyúrtabb állapotban valami rendőrt játszani,
1: persze,
2: vagy nem,
1: persze.
2: De hát, hogy...
1: Vannak jó kis karakterei a Wagner Murának, és hát ő zseniálisan alakította, tehát teljesen átlényegült Escobar. Az is nagyon jó volt, ugye most itt az a Narcos Mexikót, ezek közönségszavazatok alapján vannak ezek a listák, és a Narcos Mexikó után nekem ott van egy például egy hatalmas nagy kedvence, amit nagyon sokszor néztem, de szerintem sok hallgatónk is nagyon sokszor nézett, ez az Elit alakulat, ugye a Band of Brothers.
2: Hát kezded, én ezt nem néztem soha.
1: Nem néztem.
2: Mesélj nekem erről.
1: Isten. Hát pótold be. Mindjárt három sorozatod is van, amit akkor meg kell nézni. Mert az Elit alakulat, ugye a Band of Brothers, a Steven Ambrose regényéből, ez egy fantasztikus háborús sorozat. A producerei a Spielberg és a Tom Hanks voltak, ugyanaz a koncepció Ryan közlegény megmentésén, tehát nagyon látványos.
2: Az komoly.
1: Nagyon látványos, minden epizód visszaemlékezésekkel kezdődik a katonáktól, akik partra szálltak Normandiába, ugye ők nem a konkrét partra szállósok, hanem a 101-es légideszant, tehát ugye azok, akiket ledobtak Franciaország fölé, amikor zajlott a partaszállás, és akkor ők a kiképzéstől kezdve egészen a háború végéig, 10 epizódon keresztül az Ardeneki ütközetekig, meg ott ugye a Battle of the Bulge-ig, az emelkedőn, a harcokig, az Ardenekben egészen végig gyönyörű szép díszletekkel, nagyon-nagyon-nagyon megrendítő, nagyon epikus az egész. Úgyhogy az Elit alakulat az egy fantasztikus háború sorozat. Készítettek neki egy nem folytatást, de egy ugyanebben a minőségben, ugyanilyen stílusban egy másik sorozatot, az a Hős alakulat, The Pacific, nem, a magyar címek azok nagyon rosszak.
2: The Pacific, hát igen, de te nézted
1: ugye, ez a csendes óceáni hadszíntéren zajlik.
2: Nem, ebben volt a David Schwimmer?
1: A David Schwimmer az Elit alakulatban van.
2: Az Elit alakulatban van.
1: Egy kiképző tisztet játszik, aki egy végtelenül antipatikus, egy ilyen arrogáns.
2: Ugye ez azért fura, mert ő a rossz, a
1: jó barátom.
2: És akkor fura volt látni.
1: Hát igen,
2: akkor láttam én ebből jeleneteket szerintem.
1: Szóval
2: igen.
1: A Band of Brothers alap, aztán ott jött a Pacific, és most a legújabb, ami ebben a stílusban, tehát Tom Hanks Spielberg producerkedése alatt, az a Masters of the Air, ugye a légierőről szól. Tehát az, hogy hogyan bombázták Európát. Ez az Apple TV-n van fönt, egyébként az Apple TV most már itt van Szerbiában, nem tudom, tudod, de most van Apple
2: TV. És megkaptuk ajándékba.
1: Igen. Tehát 90 centért, ha van cloud előfizetésed, akkor kapod ingyen az Apple TV-t. Ott van fent például. Igen.
2: Én tudom, én nem akartam elhinni, mondom, annyira nem jellemző az Apple-re az ilyen. Uh-huh. Biztos lesz valami trükk benne, de a lényeg az, hogy rögtön meg tudtam nézni a Brad Pitt-tel a Forma.
1: Igen, is fent van, sok film fent van, igen.
2: Rögtön megnéztem. Aztán van olyan is, hogy különben rákeresem, hogy nagyon jó filmre, akkor azért az fizetős
1: külön, persze, de... mert az Apple saját tartalmai az elérhetőek itt.
2: Hogy ez a trükk.
1: Igen, de ők rengeteg tartalmat gyártanak. Igen, nagyon sok tartalmat.
2: Hát igen, van ez. Rögtön te jutottál az eszembe, mert...
1: A Masters of the Air is fent van egyébként.
2: Igen?
1: Igen, az is Apple TV is tartalom.
2: Azért, mert nekem az jutott az eszembe, hogy volt rögtön egy sorozat, amit mintha te emlegettél volna, de most meg nem mondom, mi a címe. Nem Lasgo. Fargo? Nem. Majd mindjárt megítom különben az Apple TV-t, mert itt van az applikáció nálam, és akkor...
1: Pluribus van.
2: Ted Lasso.
1: Ja, Ted Lasso, az nagyon jó. Ted Lasso zseniális.
2: De mi az a sorozat?
1: Hát ez egy kis vígjáték, de olyan kis lélekemelő, meg annyira jó, én nagyon szerettem.
2: De hogy ez egy vígjáték?
1: Vígjáték, persze, ez arról szól, hogy van-e Amerikában is, van egy brit, most, hogy lehet, hogy is konkrét. De Angliában egy foci csapat, egy nem létező a Richmond FC, amik egy nem létező foci csapat, és akkor jön hozzájuk, egy Amerikából jön az edző. A Ted Lasso, akinek semmi tapasztalata nincs a focival, csak az amerikai focival.
2: Ja.
1: És akkor egy félig meddig félreértés miatt ő eljön ide edzősködni. És hát természetesen a csapatot eljuttatja az első ligába. Egy nagyon vicces, nagyon jó benne a főszereplő, fantasztikus a Ted Lasso-t játszó színész, és szórakoztató. Tehát hogy én végig ledaráltam az első két évadot, és már többieket nem néztem, de ezt az első két évadot megnéztem. Ezek nagyon jók voltak.
2: És azt hiszem különben, hogy van az a, tudjátok, van ez a az őrült mém a Hemmel.
1: Aha.
2: Come on baby, turn the lights on.
1: Igen,
2: az is Apple TV produkció, ugye? De hát, mi annak a neve?
1: Your friends and neighbors.
2: Az, amikor ő kiakad, és elkezdi rabolni a gazdag ügyfeleit.
1: Gazdag szomszédait rabolja.
2: Vagy szomszédait, valami ilyesmi. Őrület. Úgyhogy vannak jó dolgok.
1: A feleség elhagyja, ugye elveszíti a munkáját, utcára kerül, és elkezdi rabolni. De ő egyébként egy ilyen menő broker.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ilyen, nagyon ért a pénzhez, és akkor elkezd így a szomszédaitól Rolexeket, meg pénzeket lopni, meg minden, és akkor jönnek a kalamajkák.
2: Őrület.
1: De mik voltak még klasszikus 2000-es évek?
2: Most nézd, nekem van egy, ami lehet, hogy sok mindenkinek kimaradt, neked biztos, hogy nem.
1: Na?
2: Nekem ez nagyon meghatározó volt, ez a halállista, de ez
1: ja, persze,
2: a
1: igen,
2: Death
1: igen,
2: Note.
1: Az anime.
2: A Death Note, az egy nagyon anime. Régi anime igazából. Anima. Ez 2006-os. És az van, hogy én ezt az animét már így hallottam, tudod, mindenkitől, vagy nem mindenkitől, de sok mindenkitől, hogy ez létezik, hogy ez van, hogy stb. Stb. De sokkal ebben benne volt, sokkal előttem. És akkor mondtam, hogy na jó, mondom, gyere, mondom, engem érdekel ez már, mondom, mivel kezdjem.
1: Aha.
2: És akkor mondta, hogy a Death Note-tal. És akkor ezt megnéztem.
1: Ja, ez nagyon alap. És akkor, nagyon jó.
2: És akkor nekem az ott a reakció, hogy mondta nekem, mondom, ha ez ilyen az anime, az összes anime, mint a Death Note, mondom, akkor én akkor hivatalosan szerettem az animét, akarok ilyet nézni. Mondta, hogy nem veheted azt, hogy ezt alapul, mert azt, hogy ez egy mestermű.
1: Igen, ez egy mestermű. Tehát beírsz egy listát, ha egy listát nézel arról, hogy melyek a világ legjobb animé, akkor ez a top 3-ban ott lesz igen. A Death Note. Tehát, hogy azért ezt nehéz túllőni, de nagyon sok anime van, ami viszont, hát ha nem is nem Death Note, de nagyon jó. Tehát,
2: és nagyon durva, mert nagyon sokáig én nem tudtam, ez sem, de ugyanúgy, ahogy van a Netflix, ahogy van a Disney+, ahogy van az HBO.
1: Crunchyroll.
2: Van a Crunchyroll. Yeah. És akkor ezt a tesóm előfizette, és mondta, na, itt egy kicsikét nézelődj, és akkor ajánlott nekem még, és akkor kezdtem nézni az ilyen Jujutsu Kaisent, meg ezeket, és hát az igazság, hogy erre rá lehet kattani.
1: Én csak a Kaiserit tudom.
2: De ezt nem vágod, abszolút a Jujutsu Kaisent.
1: Nem,
2: mert itt a karaktereket nem. Különben látod, akkor ők azért jönnek a neten szembe jócskán.
1: Biztos. Egészen. Én még néhány olyan sorozatot említenék, mielőtt zenélünk, amelyeket talán tehát ritkábban beszélünk róluk, de meghatározóak, például a Kemény Zsaruk, The Shield. Nézted?
2: Nem.
1: Korrupt rendőrökről szól, szerintem fantasztikus, 2002-es sorozat, Kemény Zsaruk, The Shield, az RTL klubon ment. A Downton Abbey, ami ugye egy kosztümös dráma, én nagyon szeretem
2: erről
1: ezt az angliai világot,
2: ez.
1: Ugye ez az első világháború idején játszódik, itt az uralkodó házak, hát igen, igazából alkonyán, és érdekes ez, tehát ugye ez is például, én nagyon szeretem, egy ilyen kosztümös dráma, akkor ugye nyilván a Trónok harca volt még a 2000-es
2: évek. Az nagyon durva,
1: meghatározója, a szökés, a Prison Break, tehát ezeket nagyon-nagyon sokat néztük. A Mindhunter, amiért már nyugtam, gyilkolnak a Netflix rajongók, hogy miért nem készül el a harmadik évad.
2: Az nagyon meglepő voltál.
1: És nekem most, ami nagyon bejövős, amit nagyon nézek, ez a Kemény Motorosok, tehát a Sons of Anarchy, ami szerintem nagyon jó. Én éveken át hallgattam barátaimtól, hogy nagyon jó, és miért nem nézem. Nem szeretem a motorosokat. És így belemásztam, és most már ott vagyok, hogy most el akarom olvasni a Hunter S. Thompsonnak a Hell's Angels-t, ami egy regény arról, aha. Hogy ezek a motoros bandák hogyan működtek.
2: Igen.
1: És utána kerestem, már... Újvidéken is van Hell's Angels csoport. Nagyon érdekes, tehát szerte a világon ilyen chapter-jeik
2: vannak. Hát tudom, mert tudod, nálunk hogy hivatkoznak rá, hogy hivatkoznak rájuk, hát ez már röhögtetsző rajta.
1: Hogy?
2: Mert volt valami motoros valami, hogy mi szerveztünk valamit, és akkor ránk szóltak, hogy Pareto, nem most, akkor jer kacsa rádi nešto to su nama ih helsi priznali helsi
1: mert Újvidéken van a helsi
2: igen
1: legközelebb
2: ők
1: igen,
2: a helsi
1: igen
2: na mindegy, szóval
1: de ezek nagyon súlyos arcok voltak a 70-es 80-as években.
2: Hát mi volt az a, volt egy, most én ezt nem tudom neked elmondani, melyik volt valami nagyon nagy cirkusz, amikor egy fesztiválra őket kérték meg, hogy biztosítsák az egész fesztivált, olyan tragédia
1: ja,
2: lett
1: meghalt, az egész. Meghalt valaki, tehát le is szúrtak,
2: tragédia
1: meg.
2: Volt igen, az, igen, a tragédia, igen, tehát ez nagyon komoly.
1: Ezek most a mai napig, tehát 2026 júniusában is letartóztattak két helsi tagot.
2: Na jó, de hát például mondom, Tesóm utcájában van a Bécsben például a Hells Angels-nek a bázisa, mutattam múltkor, de ezek már nem gangsterek.
1: Jó, nem, nyilván. De nem is mindenki gangster, tehát nem az, hogyha Hells Angels, akkor nem automatikusan lesz, hogy gangster vagy, hanem vannak nekik olyan chapterek a világon, amik így erőszakosak.
2: De a régi amerikai Hells Angels az full gangster volt,
1: persze,
2: nem? Hát az full,
1: 60-as
2: full gangster volt. Érezzék, hallgató, hogy Dark.
1: Az jó, a nézzétek, Dark. Ez német vagy svéd? Én nem is tudom.
2: Nem tudom, de az első évad az nagyon-nagyon-nagyon magával vitt. A második
1: sose
2: egy picikét nem, de az első évad az nagyon.
1: Aha.
2: Azért, mert nem tudod végig, hogy mi van. Aztán kezdik úgy magyarázgatni, meg mit tudom én, és akkor a második azt hiszem, hogy kicsit elcsúszott, nem? Nem tudom, hogy a hallgató megnézte ezt egészen.
1: Rengeteg van, tehát a totál nagyon szívás, ugye a Breaking Bad, fantasztikus, Stranger Things, korszakos.
2: Olyat, igen, ja, hát igen.
1: Twin Peaks, ami nekem egy jó van, most a Twin Peaks az új évada.
2: Ja,
1: az új évada, a harmadik.
2: De az nekem, nem azt mondtad, hogy az nem, annyira nem, ugye?
1: Nem volt jó. 2000-es években ott volt a Róma, amit én nagyon szerettem, ez egy nagyon jó kis sorozat volt.
2: Uh-huh. Hát a HBO-s... korona, azt nagyon sokan nézték.
1: Koronát.
2: The Crown.
1: Rengeteg volt.
2: Tényleg. Rengeteg, tényleg. Úgyhogy vannak jók.
1: Ekkor lendült be ez a sorozatipar. Tehát nagyon belendült a sorozatipar.
2: Hát amúgy igen, persze. Úgyhogy ez van, mert előtte...
1: A Sopranos 90-es éve, 99, tehát az most nincs ebben listán.
2: Azért, mert különben ilyen, tudod, hát bárhogy nézzük, ilyen litchi-lötyi sorozatok voltak előtte. Nem voltak ekkora költségvetősi sorozatok Covid előtti időszakban. Jó, vagyis hát, de...
1: Belemehető, igen, tehát az HBO kezdte ezt el, tehát az Ozzal, aztán a Sopranosszal, és akkor jöttek a karakterközpontú drámák.
2: Igen, de mondhatjuk, ugye, mert szerintem azért mondhatjuk, őrületes váltás történt a Covid alatt. Igen, nekem olyan érzése van, hogy a Covid után, és akkor ezt utána is olvastam, hogy a Covid után azok a masszív mennyiségű nagy hollywoodi produkciók jócskán eltűntek.
1: Hát jó pár évre, igen.
2: Jönnek vissza filmek, jönnek, de jönnek. Nincs évi 8-9-10 nagy hollywood blockbuster nincs, film, mint régen, de messze. Nincs. Mert ha lenne, akkor az olyan lenne, hogy akkor idén megjelenik a nem tudom, az új Mandalorian, az új Tron, a nem tudom én, az új Avatar, az, de nincs ilyen, hogy megjelenik nem tudom 8-10 ilyen kaliberű film.
1: Nyilván nem, meg régen, itt a forgatókönyvírók sztrájkja, meg azok az iparági problémák, volt. Itt rengeteg dolog volt, ami ezt befolyásolta.
2: Minden volt, viszont a sorozatok meg erősebbek, mint valaha, mert hát hogy igen. Azért ma már olyan... Ma már
1: sok a rossz sorozat is, tehát ezt tegyük hozzá, hogy
2: jó, de hát, gyenge sorozat. De most tudod, mire gondoltam, Zoli, csak az, hogy a Trónok harca után ma már egy Sárkányok házát úgy nézzük meg, mint hogyha az normális. De hát ja, nem normális. Igen. Nem voltak ilyen minőségű produkciók
1: nem,
2: sorozatban.
1: Nyilván nem.
2: Tehát
1: persze,
2: nem volt.
1: Persze. De rájuk lehet kattanni. Én nem tudom, én így próbálok, tehát most már annyi van, hogy most is a terap rámírta a haverom, és így felsorolt három sorozat. Hogy ezt nézed? Mondom, nem, egyiket sem nézem. Jézus Mária, mondom, nem nézem. Most nézem azt, ami 10 éve befejeződött, vagy 15-5 éve befejeződött, azt nézem, mert azzal is le vagyok maradva, úgyhogy...
2: Szóval, na...
1: Voltak jók, na igen. Ha 7 óra 31 perc van, nektek melyik volt a 2000-es években a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg, nekünk beszélgethetünk erről, ha valakinek volt ilyen... Ha valami olyan, tudod, ilyen hidden gem, tudod, ilyen rejtett gyémánt, gyöngyszem, amit nem említettünk volna, hát rengeteget nem említettünk.
2: Akkor írjatok.
1: Suits, brilliáns elméket is nagyon sokan szerették. Jó.
2: House of Cards.
1: House of Cards, kedvencem volt, imádom.
2: Na, 7:32 perc van.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton.

0: Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnatron Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, hát MTV Video Music Awards.
1: Nézted?
2: Nem, de hogy
1: élőben,
2: nézem. Dehogy nézem. De azért tudjuk, hogy mi minden történik nagyjából.
1: Miért
2: mert,
1: nem
2: hogy
1: nézel?
2: Madonna és Taylor Swift
1: Madonna.
2: Volt a 2026-os MTV Video Music Awards két legnagyobb nyertese.
1: Yeah. Itt
2: a Taylor Swift jelenség, az már így vágjuk, vagy elfogadjuk.
1: Beszéltünk róla sokat. Persze. Tehát igazából ez nálunk annyira nem jön át, de ugye ez ő a megtestesítője a rajongásnak.
2: Igen.
1: Tehát a rajongás védőszentje maga. Ő a Taylor Swift.
2: De őt imádják.
1: Imádják, hát hogy ne imádnák.
2: Tehát az, ami eszméletlen, hogy ő mekkora sztár, nekünk nem feltétlenül jön ez át.
1: Tehát, hogyha kimegy az utcára, tehát hogy össze... Tehát nem is mondom. Tehát, hogy a rajongók elájulnak. összepisilik maguk. Ez létezik, igen.
2: Nem hiszem.
1: Nem mindegy. De hogy de ez így van. Tehát ez elképesztő,
2: persze,
1: elképesztő rajongói, fanatikus rajongói vannak. Mind a kettőnek egyébként a Madonna és a Taylor Swift is tarolt.
2: Na jó, de hát
1: beszélünk.
2: Igen, csak tudod, nekem a Madonna meglepő, mert Madonna tényleg visszajött, nekem múltkor
1: mindig
2: néztem
1: visszajött,
2: át a...
1: tehát a megújulás védőszentje.
2: De komolyan néztem múltkor az újdonságot, és láttam, hogy Madonnának vannak új dalai. Mondom, wow, mi a franc? Aztán láttam, hogy van is, hogy már pörögnek a rádióba, úgyhogy akkor beraktam pörög nálunk, aha, és meg minden, oké,
1: Madonna.
2: Szuper. És hogy érdekes a Madonna, mert Madonna most megint elég normálisan néz ki ahhoz képest, hogy mit láttunk már tőle különben az elmúlt időszakban.
1: Hát azért, mert ő az arc és a mimika területén is fantasztikus, meg hát ő a plasztikai operációk védőszentje gyakorlatilag.
2: Hát pont ezt akarom mondani, hogy volt egy ettől sokkal szörnyűbb állapotban, mint most. De hát, hogy volt már, úgy nézett ki, mint egy űrlény lenne, most pedig meg ilyen oké. Okay.
1: Helyrehozták.
2: Tehát 68
1: vagy
2: éves.
1: Vagy tettek egy a maszkot, mint a gyerekemnek a Hulk maszkja, csak őnek ilyen Madonna maszkja van.
2: Most ő 68 éves Madonna, és 23 év után tért vissza a VMA színpadára.
1: Igen.
2: Két dal adott elő, új
1: Confessions. A VMA, az a Vojna Akadémia, nem.
2: Igen, című albumára. És az egyiket Sabrina Carpenterrel közösen, aki szintén egy nagyon-nagyon-nagyon ismert.
1: Vojna Medicinska Akadémia.
2: Igen.
1: Visszatér. Confessions 2.
2: Igen, az, aha, az album.
1: Ez az albuma.
2: Igen, 13 jelöléssel érkezett a gálára. Ezzel idén őt jelölték a legtöbb kategóriában.
1: De csak idén. Nem ő a rekorder valószínűleg. Vannak itt biztos ilyen rekorderek, mert Rihanna, biztos, vagy a Beyoncé, vagy ilyen valakik a rekorderek ebben.
2: Igen, nem? És akkor volt egy olyan dolog, különben, hogy Taylor Swift az Artist Director Honors díjat is megkapta, elismerve a videóklipek készítésében végzett művészi munkáját.
1: Aha.
2: És a díjat ugye felajánlotta, van ilyen, vagy ajánlotta Dolly Partonnak,
1: uh-huh,
2: és akkor volt is egy ilyen pillanat, amikor elénekelték mármint a Casey Musgraves elénekelt az I Will Always Love You-t, meg az eredetileg
1: mi
2: ugye...
1: Mi a neve? Casey mi? Musgraves?
2: A Musgraves, vagy valami ilyesmi fogal, nem tudom ki ez.
1: Casey.
2: De a lényeg az
1: yeah, Musgraves, aha, igen, igen.
2: Igen, viszont azt tudom, hogy az always
1: I Will
2: love
1: Always
2: you,
1: Love You, igen.
2: Ugye az eredetileg Dolly Parton dal.
1: Igen, így van. És igen, akkor ezt átírt. Ezt kevesen tudják, azt hitték mindenki ezt, hogy ez a Whitney Houston dal, de azért sokkal bonyolultabb. Meg a Sabrina Carpenterrel, azt hiszem közösen a Madonna, Sabrina Carpenter, ez egy kis ilyen... Hát, nagyon sok olyan... mindig úgy érzem, hogy olyan közvetlen módon befolyásolják a trendeket, meg a közízlést, meg a különféle ilyen... hát mondjuk most már nincsenek, vagy vannak még hashtagek, de tudod, tehát ezeket a nagyon népszerű trendeket, vagy nagyon jól tudják ők azt befolyásolni és eldönteni, hogy mi lesz populáris és mi nem. Tehát
2: igen,
1: konkrétan a Taylor Swift, a Madonna, Sabrina Carpenter, tehát ugye ezek az ők is ilyen kis spicy, ilyen kihívó klipjei, az album borítója is már ilyen nők tárgyasítása, tehát ezzel nekik nincs problémájuk. Tehát,
2: hogy
1: és akkor viszont a hangos szervezetek azok meg így tiltakoznak ezzel ellen, hogy már a nőkkel így, meg de milliárdokat keresnek. Tehát, hogy igazából ez a durva, hogy ők így trendsetterek. Tehát ezeket a divat hullámokat gyakorlatilag ők indítják el. És akkor csodálkozunk, hogy különböző dolgokon.
2: Hát persze, nem ügyeskedj, hát van ez egy ilyen külön, ez nagyon érdekes különben, van ez a Tate McRae, nem tudom, vágod-e.
1: No.
2: De tudod a vagy dalai him? Biztos különben, na mindegy.
1: Nő?
2: És ez egy nő, nem is akármilyen, és akkor...
1: Hát azt gondoltam.
2: És akkor ő is ugyanezt csinálja különben az összes produkció mindent, az a tánccal, stb. És van neki egy nagyon speciális, ilyen ilyen szexi nézése a színpadon. De hogy amúgy meg ő nem ilyen. És akkor mondta, hogy őt már így az anyja is kérdezte, hogy különben veled így mi történik, mikor így fölépsz arra a színpadra, vagy életemben nem láttam ezt a tekintetet.
1: Átváltozik.
2: De úgyhogy ő nekik tényleg azt az égvilágon ezeknek a nőknek semmi bajuk nincs ezzel, hogy ők hogy néznek ki, mit csinálnak ott a színpadon, hogy miről szól ez az egész. Ja, ez a pop szakma. Hát
1: ez a pop szakma. Ez a pop szakma. Igen, meg hát őket azért, tehát ne legyenek illúzióink, őket azért idézőjelesen csúnya szóval élve megcsinálják.
2: Persze.
1: Tehát van mögöttük egy csapat, aki kialakítja az imidzsüket, a stílusukat, az öltözködésüket, még azt is, hogy milyen arcokat vágnak. Mindenki van találva, és minden profit optimalizált.
2: Igen, tehát, de különben ahogy múlik, tudod, de érdekes, hogy múlik az idő.
1: Már nem a 60-as évek.
2: Igen, és most ahogy múlik az idő, és vannak ezek a zenészek, meg én minden héten írok, ugye te is a filmekről, a zenéről, stb. És nekem mindig szembe jön az, és esküszöm, hogy kezdek rájönni, hogy ahogy múlik az idő, egyre jobban kezdek rájönni, hogy basszus, akkor is ez a zene, ez mind szuper, meg mind jó, de ember ez a Michael Jackson, ez nagyon durva volt. Én erre jövök rá. És minden...
1: Jó, hogy mindig hozzáhasonlítod, hogy az a mérce?
2: Nem, azt mondja, minél többet olvasok erről az emberről, mert cikkeknél mindig közben jön egy újabb Michael Jacksonos cikk. Aha. Mindig valaki ír róla valamit. És minél többet olvasok róla, és minél mélyebben belemegyek...
1: Nem, méltatlan, hogy ma már hogy hogyan ítélik meg, és igazából akkor igen, zseni
2: hogy, volt. Hogy ő hogyan készült a fellépésekre, hogyan írta a dalokat, milyen dalokat írt, hogyan készült, hogyan mondta a többeknek, hogy mikor mit kellett csináljuk a színpadon, milyenek voltak a ruhái, én nem is tudom, hogy volt-e még ilyen.
1: Nem igazán.
2: Ez eszméletlen, hogy az... Tudod, gyerekként néztem, nekem nem esett le, hogy ez mekkora produkció, meg mekkora különlegesség ez igazából, zeneileg, meg előadó művészileg.
1: Kevés olyan, nekem így megvolt kazettán minden Michael Jackson album.
2: Komolyan?
1: Megvolt mindegyik. A History, a Dangerous, a sok van, Thriller, Bad. Tehát ezek így megvoltak, nem volt olyan nagy kaland ezeket megvenni a piacon. Szóval, nem, eredetiben voltak ezek meg.
2: Aha.
1: De vagy a Jugotonban, ha valaki néha emlékszik a Jugotonra.
2: Ahogyne.
1: És ezek mind full tele voltak slágerekkel. Tehát belegondolsz, hogy Dangerous album, az összes dal azon a kazettán sláger volt. Az összes dal. És ezt azért nagyon kevesen tudták ám reprodukálni. Nem igazán tudok olyan B-sides kategóriás Michael Jackson dalt mondani, ami nyilván van, de nagyon kevés.
2: Mm-hmm.
1: Tehát, és akkor volt ez a nagy visszatérés a History-val, ismertem valakit, ismerem most is, de hogy abban az időben egy fanatikus rajongó volt, és Budapesten volt History koncert.
2: Igen?
1: Mikor volt Michael Jackson History?
2: Volt, biztos, mert nekem egy osztálytársam folyamatosan Jacko koncertekre járt, amikor csak volt. History koncert
1: Budapest. Hányban volt ez? Valószínűleg a 90-es években. 96-ban volt.
2: Uh-huh.
1: 96-ban volt a Népstadionban, a mai Puskás Aréna helyén. Ez a History World, és ez ami 50 ezer ember volt ott, és elképesztően erős volt ez és itt a setlist, az mi volt? Milyen volt a setlist? Ezt akarom már megnézni.
2: De ilyeneket meg lehet nézni?
1: Meg hát persze, Gemini megkeresi neked. A setlist az ilyen volt, hogy Great Gates of Kiev, ez ilyen videós össze. Igen, mert nagyon, nagyon politizált a koncertjei. Voltak, de mindenféle vetítés, persze a Szovjetunió összeomlása után Stranger in Moscow, ugye ő rájátszott erre, hogy akkor most itt van az egykori berlini fal túloldalán, mert már jóval a berlini fal után voltunk. A Smooth Criminal, You Are Not Alone. Ez mindig nagyon megérítette a lelke. The Way You Make Me Feel, ugye Jackson 5 visszahozta ezt, és akkor jöttek a durvaságok. Billie Jean, Thriller, Beat It, Come Together, Dangerous, Black or White, Earth Song, Heal the World.
2: Na jó, hát ez nem.
1: Tehát ez mind
2: jó, ilyen ma már nem tudom valami. Ilyen nincs már. Tehát ekkora gigaslágereket, gigasláger az összes dalod, amit előadsz.
1: Hát ez az. Nem igazán van ilyen.
2: Nem.
1: De ugyanígy mondjuk így élik meg biztos a Taylor Swift fanok, mert ők meg fejből tudják a Taylor Swift dalokat, amikből mi tudunk kettőt.
2: De tudod, mi a nagy kérdés?
1: Jó, bocsánat, igen? A Taylor Swift-től a
2: Summer...
1: Ne azt már, mindig azt hallgatjuk. Írd be, hogy Summer, feldolgozása. Cruel Summer, az egy jó feldolgozás a Taylor Swiftnek. Ez jó.
2: Én mit nekem csak mondani? Az a kérdésem még, viszont egy valamit nem vágok, hogy amikor mondjuk van, akinek egy ismert dala van, az, hogy túlnézik. az mit csinál a...
1: mint a Király három, Viktor régen.
2: Csak azért,
1: a...
2: mert Zoli, három perc egy dal, mit csinál a maradék másfél órában? Mit ad elő?
1: Hát a Király Viktor koncert volt Szabadka főterén. Igen. 10 éve, 10 pár éve, és akkor jött, és akkor forgó szél, támadj fel, ezt így elénekelte, jó. És akkor jöttek valami gyagya dalok, így 4-5, és akkor azt mondta, hogy megint elénekeljem a forgószét, lehet megint, és megint jött a forgószín. Szóval életemben nem tudom, nem voltam még ilyen koncerten, de elég szomorú
2: na,
1: volt.
2: Na jó, mindig.
1: Így, hát jó.
2: Jó van, nem
1: így,
2: baj.
1: Így,
2: jó.
1: Valahogy
2: ja,
1: így,
2: valahogy így. 753 perc van.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Alekszandr Šapić belgrádi polgármestert tegnap este előállították, majd röviddel később elengedték, miután incidensbe keveredett a Kréni Promeni városi képviselőjével Tanja Micsitjel Új-Belgrádban. Micsitj állítása szerint Šapić megpróbálta kiütni a kezéből a telefonját, majd orron ütötte, amikor közé és a férje közé állt. A képviselő szerint eltört az orra. A Kréni Promeni már a tiltakozást jelentett be.
10: Módosítja a keddi katanai járatait, az Air Serbia az Etna vulkán fokozott aktivitása és a katániai repülőtér ideiglenes lezárása miatt. A szerb nemzeti légitársaság közölte, hogy a szeptember 29-ére tervezett Belgrád-Katánia és Katánia-Belgrád járatok helyett a dél-olaszországi Reggio Calabria repülőtérre közlekednek a gépek. Az érintett utasok számára autóbuszos transfert biztosítanak Katánia és Reggio Calabria között.
9: Őrizetbe vették tegnap Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Sesták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután a Magyar Országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogukat. Sesták ellen korrupciós ügyben nyomoznak, a politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Hankó ellen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forint közpénzt használhattak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
10: Szeptember 30-án kezdődik az 57. Loris nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak.
6: Időjárás.
9: Napos, száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
11: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
0: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
12: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
13: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
14: Várom a postást.
13: Jön a nyugdíj?
14: Azt várhatom.
13: A számlákat hozzák.
14: Na azt nem várnám.
13: Hát akkor...
14: Ma hozzák a 7 napot!
15: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
16: It's so lovely when it's sunny.

0: Csuvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Pannon reggeli, 91.5.
2: 8 óra 15 perc van, sziasztok, jó reggelt kívánunk, itt is vagyunk, és jó kis buli volt itt a stúdióban, mert
3: hát,
2: kinek a Armand Valtéren, ugye I Want You Soul, I Want You Soul című dalára pörögtünk itt. Olyan volt ez mindannak idején ezekben a fitness videókban a dalok. Tudod, ez a ugrál, a Cindy Crawford, meg a...
3: Farrah Fawcett.
2: Érdekes ez, mert abban az időben nagyon sokan éltek ebből. Tehát ilyen fitness kazettákat adtak ki.
3: Hogyne.
2: Most nem a magyar, nyilván itt a Béres Alexandra, meg a kik voltak itt még a Schobert Norbinak
3: én
2: a felesége.
3: Én is csinálnék ilyet. Én lennék a before.
2: Ja, ja, az is kell. Azt is
3: hogy ne kéne.
2: De ugye az az igazság, hogy, hogy nagyon, nagyon ment ez egy időben. Ha, nagyon 80-as, 90-es években. Hát ott is, hogy ők kiadták vagy a kazettáikat. Tehát ez ilyen elég sokat lehetett keresni, hogy így akkor egy VHS. Sztárnak a kazettája, érted? A VHS kazett, hogy hogy tornázik, akkor az emberek tömegesen vették.
3: Hát csak otthon tornáztál.
2: Igen, igen.
3: Vagy csak nézted.
2: Vagy csak nézted.
3: Na de figyelj, mi ez a...
2: Mondottál egy sört is nézted.
3: És nézted a Cindy Crawford, hogy tornázik. Amúgy... Nézd, nem egy rossz
2: biztos szolgál. Ilyen is
3: volt. Hogy ne lett volna
2: aki ezért
3: biztos.
2: Vette, nem azért tornázni.
3: Na de figyelj, mi ilyen retro kajákról beszélünk?
2: Hát vannak olyan ételek, érdekes ez, mert most például nemrég volt néhány ilyen levásárolható pontom a Nespresso-nál, és ilyen őszi ízeket.
3: Bomboklát! Bocsánat, igen?
2: Mi volt ez?
3: Majd bevezetlek.
2: Mi ez a bombok?
3: Neked nincs meg ez a bomboklát? Nincs meg?
2: Nincs
3: abszolút, ez a jamaikai.
2: Na
3: jó,
2: na és voltak ilyen őszi ízek, és most nagyon mennek az őszi ízek, és most van otthon pumpkin spice latte kávé.
3: Ó, tényleg, valóban, hát az ő találmánya.
2: Nem,
3: ez a Starbucks
2: találmánya. Meg van ilyen pekán diós, ilyen makán pekán, minden. És akkor ezek most ilyen
3: hogy szokták ezt mondani, hogy tőled kevesebbet nem is vártam volna el.
2: De most ez az őszi íz csomag, és akkor erre volt kedvez, tehát hogy az őszi íz csomagban ezt így megkóstolod.
3: Szia, egyébként... drágám, kérdezik kávét meg a pekálosból, vagy a
2: igen. Vagy van még nocsola. Még nocsola is.
3: Ma nocsola hangulatban vagyok.
2: Nocsola hangulatban. Nocsiola, nocsiol, vagy nocsiola, ugye ez a magyaros, meg az ilyesmi. Egyébként...
3: Pekán mi? Dió?
2: Makan pekán, hát itt is ilyen pekán diós valami, makan pekán, nem tudom. És
3: makan az már, de nem tudom mindig.
2: Ez ilyen nagyon édes, nagyon
3: Macan.
2: Ilyen, hogy összeragad a száll, kicsit olyanok, hát mit tudom én. Nem tudom.
3: Pumpkin spice latte, életemben nem ittam, de muszáj egyszer kipróbálni.
2: Én egyszer Pesten ittam, évekkel
3: pont
2: ezelőtt.
3: A Starbucksban?
2: Pont a Starbucksban, igen. Ott voltunk ilyen továbbképzésen, és akkor egy hetet ott töltöttem, és akkor Starbucksban pont pumpkin spice, akkor ittam. Egyébként nem volt ez rossz, tehát egy ilyen finom, édes ital. Tehát kávénak nem nevezni.
3: Há, jó van.
2: De egy ilyen édes ital, ilyen őszi ital. Mm-hmm. Arról beszélgetünk, hogy bizonyos ízeként ilyenkor nagyon nosztalgikusan élünk meg. Ősszel, úgy értem. Tehát
3: és itt van egy pár kaja, amit itt mondják, hogy például a rántott hús krumplipürével.
2: Az ősszel különösen jól esik?
3: Állítólag, hát jó, nekem jó nyáron is különben, vagy
2: ez
3: mit
2: mindig,
3: tudom.
2: Mindig, az mindig jó. Nincs, hogy nem jó.
3: Ez a klasszikus rántott hús, ez különben tényleg az egy... Hát most a bécsiről beszélünk, ugye?
2: Hát a bécsiről, igen.
3: Az mindig jó. Legyen az kicsi, nagy. Szeretem a vékony.
2: Én is azt szerettem, ha vékony, meg most az utóbbi időben nagyon tetszik, amikor az még már nem bécsi, hanem az meg más, ugye? Nem értek hozzá, amikor
3: melyik?
2: Tojásban van megforgatva.
3: Párizsi.
2: Az a párizsi, ugye? Mm-hmm. Ú, de jó az is. Az nagyon jó tud esni.
3: Há, hogyne.
2: Sokáig csak az egyiket, és akkor utána a másikat, akkor az így sokkal finomabbnak tűnik.
3: Hát igen. A rántott hús, krumpli pírével, nekem nincs ezzel, nincs ezzel semmi bajom, sokan így nem szeretik, nem tudom mi.
2: De mit nem szeretnek? Nem
3: krumpli pürét.
2: Én nagyon szeretem, tegnap is azt.
3: Én is szeretem, nekem nincs az semmi bajom.
2: A krumpli pürének vannak elkészítési módjai, amik különbözhetnek, tehát lehet nagyon kemény, lehet nagyon krémes, lehet mindenkinek a személyes,
3: én is.
2: Mindenkinek személyes preferenciái, és pont egy nap egy kollégámnak meséltem arról, hogy van a Lidinél ilyen por.
3: Na, és jó?
2: És jó. És nagyon jó.
3: A porra hogy dolgozol, Zoli? Életemben
2: nem. Nem, én sem dolgoztam, a feleséged dolgozik.
3: De az tényleg csak víz vagy
2: tejjel?
3: És akkor abból lesz. És ciao, és abból hát besűrűsödik, és az egy kaja.
2: Fantasztikus. Igen,
3: megáll az ember ezt.
2: Érzed, hogy bűvi, de finom. Tehát, hogy így jó. Tesz egy kis petrezselyem zöldjét a tetejére, hogy akkor még úgy.
3: És a végén arra rakod az asztalra, rárakod a petrezselyem zöldjét, hogy magnifik.
2: Magnifik, magnifik. Tessék, porból egyétek, és tejből.
3: Igen, varázslat. Varázslat.
2: Úgyhogy, úgyhogy ez a
3: ami ezt illeti, de figyelj, utána van különben
2: azt, hogy... Potatoes, instant mashed potatoes.
3: Hát igen, mashed potato, a nevű is top. Na most akkor van még ez a paradicsomos húsgombóc. Ez nálunk tyufte. Ugye nálunk ez a tyufte. Vagy tyufta.
2: Tyufta.
3: Kérlek, hogy tetszik. Ehhez is, mi ehhez krumplipürével eszük.
2: Tényleg?
3: Uh-huh.
2: Ez csak simán kenyérre.
3: Nem, én ezt úgy csinálom, hogy csinálok egy ilyen kört a tányéromba.
2: Aha.
3: A peremet.
2: Igen.
3: Gyártok krumplipüréből, vagy pürével.
2: Jaj, ezt így. És akkor mi közepére, sorba?
3: És közepére így arra rakom a tyuftát meg a... És akkor tudod, a szószt fölfogja a krumplipüre. És akkor úgy eszem.
2: De éhes lettem most. Aztán ennék ilyet.
3: Én ezt szeretem különben. Semmi különbség, ugye?
2: Meatballs mondja. Így eszik a meatballs, mondja
3: igen.
2: Viktor.
3: Ja, igen?
2: Persze, meg van az a híres meatball, amit a svédek esznek, és az IKEA-ba lehet enni.
3: Hát, az már. Képzeld el, anyám így felháborodott, mert ő ilyen kajákkal kapcsolatban, és hogy titkon elkezdte ezt így tesztelni.
2: Otthon?
3: És megalkotta, és egy nap így elébe tett azt, hogy ma svéd húsgolyók lesznek, és az az.
2: Aha. És itt elkezdtek mindannyian svédül beszélni.
3: Le a kalappal, mondtam édesanyámnak, mondom, nem tudom tényleg, hogy van ehhez időd, de megcsinálta, és igen, de tudod mi van? Az, hogy igazából a meatball, ez az a húsgombóc, a tyufta, vagy nem tudom micsoda, ez szerintem mind ugyanaz, ugye? És ez ugyanaz körülbelül, mint a töltött paprika. Mert ugyanazt töltött be a paprikába?
2: Mi ezt megbolondítjuk úgy, hogy beletesszük töltött paprikába, de alapvetően a húsgolyó, a húsgombóc, az van külföldön, meg mindenhol a világon, nem egy kifinomult étel, de hát miért kéne kifinomult legyen?
3: Azt mondja Viktor, hogy abban akkor megy rizs is.
2: Lehet, hogy
3: a
2: abban megy rizs.
3: A tyuftában meg nincs rizs? Nincs rizs?
2: Tyuftában nincs.
3: Ha jó, én ezeket nem vágom. Én eszem, de nem is érzem a különbséget. Szóval,
2: én sem, akkor lényeg, hogy együk.
3: Szóval kár a rizsért.
2: Mindegy, mit eszünk.
3: Tejbegríz. Na, ezt.
2: Szeretted?
3: Képzeld, hogy valamelyik, hát egy 3 hete pont így eszembe jutott, hogy ennék tejbegrízt. Tejbegrízt, meg a tejberist. Én ezt mind a kettőt nagyon szeretem.
2: Én is szeretem. Ritkán az változott meg, már, szerintem.
3: És nem tudom, hogy miért változott ez meg bennem. A tejberist valamikor úgy szerettem, hogy kiszedtem a tányéromba, és akkor bekakaóztam, meg becukroztam, mint az állat, és úgy ettem. Akkor később már csak a tejberist tettem magába, úgyhogy megcukroztam, mint az állat, és most meg úgy csak a legjobban, ha nem is cukrozom meg.
2: Semmi. Igen, igen.
3: Hanem
2: igen.
3: Csak úgy a tejberis, tisztán.
2: Soha nem is tettem rá semmit.
3: Nem tudom, változnak az ízések. A tejbegrízdét szeretek variálni.
2: Ott igen. Lehet megszórni.
3: Ott tudod mi az?
2: Hát Nesquikkel.
3: Úgy szeretem.
2: Kakaó, mindenféle ilyen ízekkel meg lehetett szórni.
3: Én őszintén úgy szerettem a legjobban, az én kedvencem, a nagy kedvencem, tényleg egyszer már legyek az arca ennek a cipiripinek, mert én nekem az tényleg top of the top, mert hogy van fehér rész.
2: Ja, és hogy azzal?
3: Én a fehér részt keverem bele a tejbegrízbe.
2: Ne viccelj már! Wow. Ne viccelj!
3: A top!
2: Nutellát!
3: Hát nem! A barna rész! Én ezért nem szeretem a nuttit, mert nutti csak barna, érted?
2: Hát de miért akarsz?
3: A fehér.
2: Zavar a színe.
3: De az nem is ugyanaz. Én azt mondom, hogy ez a fehér, az nem is a mogyorós része, ugye?
2: Nem.
3: Abban nincs is mogyoró, az valami más.
2: Az ilyen fehér csoki
3: valami. Az tejpor, mi? Úgy azt mondja Viktor. Mert hogy ez a barna, csak én nem azt szeretem, tudod, azért.
2: Hát általában mindig a fehéret szeretjük jobban valamiért.
3: Mindenki.
2: Én a barnát szeretem.
3: Csak azért, mert aztán láttam a boltban, hogy azért van szerintem pár olyan ember, mint én, mert most már lehet venni csak fehéret.
2: Ja, hát biztos,
3: most már van olyan. Igen, van olyan.
2: Igen. Eljutottunk ide.
3: Hát eljutottunk.
2: Évtized után most már lehet fehéret.
3: De viccen kívül, a világ különben azt mutatja, hogy a nutti a kedvenc, tehát hogy neked is? Azt fogyasszák a
2: nézd,
3: legtöbben
2: őszinte
3: szerintem.
2: Lesz, én nem eszem ezt. Tehát hogy nekem az nagyon sok. Nekem nagyon édes. Tehát soha nem veszünk, ha kapunk valakitől ajándékba, akkor nagyjából 2 perc, 2 másodperc alatt fogy el. Tehát, hogy az rájársz, és kész, eltűnik. Tehát vagy így, vagy úgy. Én mindéget nagyon szeretem, az eurokrémet és a nutét is, mindent. Tehát én nem válogatok. Tehát nem válogatok. Most épp múltkor megnézni, a VR Pistiék kóstolták, látod, a mogyorós nutella, azt a földi mogyorós nutella. Most már van földi mogyorós Nutella, és sárga. De az a szenzáció, hogy nem tudom, 40 év után a Nutella egy új ízt dob a piacra, mert soha nem volt neki új íze. És hát nekik nagyon tetszett, mondták, hogy hát igazából jobb az eredeti Nutella, azt így megállapították, de hogy ez ilyen, mit tudom én, érdekes. Hogy lehet ezt kapni, szerintem még Magyarországon sem lehet kapni, de Angliában már igen, meg mindenfelé.
3: Most figyelj, Dénes azt mondja, hogy ők úgy eszik, hogy bécsi, krumplipüré, és ahhoz van paradicsomszósz. Nekem ez elsőre szürreális.
2: Mi is eszük így,
3: komolyan?
2: Persze,
3: ez passzol?
2: Persze, paradicsomszósz, persze, ez mindenhez passzol.
3: A paradicsom bécsihez? Nekem érdekes, nem is jutott volna
2: eszembe soha. Meghempergeted benne.
3: A másik hallgató azt mondja, a svéd húsgombóc az édes náluk, minden édes szószokkal, mártásokkal van, de a húsgombóc egyedül is édes. Mint az eredeti svéd. Lehetséges. Én nem jártam Svédországban.
2: Ott bizt, én sem jártam Svédországban, de nem ettem húsgolyót.
3: Uh-huh.
2: Érdekes.
3: Hát ez hiba volt.
2: Az emberek ott tesznek húsgolyót, elmennek az IKEA-ba. Ott tesznek. Mert ott van egy ilyen menzaszerűség, és ott tudsz ilyeneket.
3: Én is ettem ott már jön.
2: De az biztos, hogy na, szóval lényeg az, hogy ami az ételeket illeti, ilyenkor ősszel nagy a nosztalgia különféle ételek iránt. Mert elkezdődik ez a téli zabálási időszak.
3: Igen, lassan. Én már elkezdtem egy
2: hónapja. Építjük, mert
3: akkor eszünk mindenféle. Én már fölépítettem a zsírréteget.
2: Jó van, na hát majd legdolgozom.
3: Persze, de különben...
2: És hogy állsz például az ilyenek, hogy madártej, meg ezek, meg a puding például. A pudinggal hogy állsz?
3: Nézd, Zoli, az az igazság, hogy én a tökfőzeléken kívül mindent olyan szinten szeretek, hogy az katasztrófa.
2: Aha.
3: És az az igazság, hogy az valami nem kérdezett. Mindenki röhög, hogy pont ez az, amiben engem ki lehet ütni a világból. De az a baj, hogy elmondom nektek, hogy én azért küzdök, és most tudom, hogy nem rossz szándékból kérdezted, csak most így elő fog belőle jönni csak az, hogy az a baj, hogy puding, persze, imádom.
2: Aha.
3: Tejber is? Igen, hogy ne jöhet, tudod, de hogy bécsi,
2: igen.
3: Arra jöttem rá különben sajnos, hogy én imádok enni.
2: Hát jó, hát így van.
3: És
2: így
3: akkor
2: van.
3: Az a baj, hogy de ezt nem szabad csinálni. Mert tudod, hogy én pontosan tudom magamra, mert most már...
2: Mértékkel azért szabad.
3: Hát mértékkel szabad, csak az van, hogy akkor én tudod, tartom ezeket az én diétáimat, amikor annak akkor meg is jön a hatása, szépen alakulok, lefolyok, stb. Uh-huh. És észrevettem már, és ne haragudj, egy paraszt vagyok, mert ez egy harc magammal. Amint elérem azt a pillanatot, de most már sikerül, hogy akkor oké, akkor lefogytam, akkor most már lapos vagyok, akkor most már minden szuper, na innen lehetne a következő szintet építeni tovább, akkor elkap valami megnyugvást, és elkezdek enni, mint a lózoli. Aha. Olyan szint, hogy akkor egy hónapig
2: ilyen megeszel ilyen libákat, mint ami a magvető cím oldalán van most.
3: Megeszek minden.
2: Szűrös, tibőrös, így megeszed.
3: Amit elégben teszed, megeszem. Csűrét
2: kiköpöd.
3: Kivéve, hogy hívják ott a tökfőzeléket. Úgyhogy bármit kérdezel, én azt megeszem. Pudingot, borzasztóan szeretem.
2: Jó, de akkor... a pudingoknál, na nézzük, tehát a pudingoknál ott nagyon sok fajta van.
3: Na de hol?
2: Egyetlen, tehát az azért szögezzük le, hogy egyetlen jó puding létezik a világon, az a Dr. Oetkernek a pudingja. Tehát ez azért szerintem itt ebben ne menjünk bele, hogy aléva meg, nem aléva, hagyjuk. Tehát a Dr. Oetker, tehát ők tökéletesítették a puding receptet abban a porban.
3: Jó.
2: És a pudingot az nagyon meg lehet, tehát el lehet készíteni úgy is, hogy akkor most ezt full egy, nem tudom, lehűtöd, vagy még melegen fogyasztod, ennek is vannak ilyen különféle módozatok.
3: Hát de ezt akartak kérdezni, hogy te hogy eszed?
2: Én azt szeretem, hogyha az le van hűtve, és az hideg. Amikor
3: már hideg.
2: Pudingot szeretem.
3: Kézzel, én azt szeretem, amikor még
2: az is
3: meleg,
2: azt is szeretem.
3: De amikor már van egy réteg a tetején.
2: Igen, hát persze, az a lényeg.
3: És akkor azt én leszem, és akkor folyik, de még nem forró, de még langyos.
2: Igen.
3: Igen, azt mondja, igen, az eredeti svéd az ilyen édes, írja a hallgató.
2: Ja, tényleg az édes?
3: Szóval, ha azt mondja.
2: Aha.
3: Úgyhogy, de a másik nagyon érdekes, hogy pont itt van, mert kérdezi anyu, tegnap voltam nála, és mondja, hogy holnap jössz ebédre, mondom, lehet, és mondja, hogy mit szeretnél enni. És már megszokta ő, hogy én mindig a válaszom, a hús. Mondom, tudod mit? Mondom, mivel hétfőtől indul nálam ismét ez az őrült diéta, ami megint decemberig fog tartani, mondom, akkor most együnk egy olyat, amit amúgy nem szoktam, sosem mondom, legyen sajtos tészta. És itt van bent a listában a sajtos tészta, amit ilyen nosztalgikus kaja. Na, mert hogy a sajtos tészta az, amit millióféleképpen el lehet készíteni, és ez ahány család annyi félre, és nem gondoltam volna sosem, hogy a sajtos tésztát, azt mindenki másképp csinálja. Viktor, tudom, hogy te elég gurmé vagy, ti hogy eszitek a sajtos tésztát? Hogy eszitek a sajtos tésztát? Megvan a tészta, és ráreszeled a sajtot, sajt szószt csinálsz, tehát hogy eszitek?
2: Igen. Hoppá, ré!
3: Aha,
2: egy kis tejfölt is durrant rá.
3: Tehát sajtot reszel rá, meg tejfölt tesz rá. Te?
2: Hát mi a sajttal együtt főzzük meg, és akkor a sajt az nyúlik rajta minden, minden irányban. Így.
3: Igen, érdekes, mert régen...
2: Én annyira szerettem régen a sajtot, hogy én sajnáltam rá tenni a tésztára.
3: De komolyan?
2: Tehát, voltam régen, tehát sajtot a tésztára, ugyan már, de most meg már megszerettem. Most meg. De nekem azért tudod, az, hogy már hallgatók is tudják, igen, most mi? Már mindig 100 éve elmondom, hogy nekem az ultimate kedvenc kajám, tehát az, amit azt hiszem, hogyha a halálos ítéletem előtt így megkérdezik, hogy akkor mi lesz az utolsó vacsora, hát akkor valószínűleg a túros tusz a pörccel. Tehát, hogy nekem ez a azt hiszem, hogy ez a csúcs. A jó, magyar gasztronómia csúcsa.
3: Tehát, ez jogos. Teszel rá cukrot?
2: Nem.
3: Van,
2: topolyaiak tesznek rá cukrot.
3: Szegény topolyai.
2: Nem, akkor viccel. Apám volt topolyai, és mondta, hogy ők másképp nem.
3: Próbáltam én ezt már így különben, nem rossz. Fura módon működik. De
2: tesznek a szármára, nem a szármára, mire tesznek még cukrot? Mondjátok.
3: Pontra. Nem tudom, valami nem szürreális.
2: De nekem nagyszüleim is, hogy topolyaiak voltak, és tették rá a cukrot.
3: Szóval, hogy...
2: Paradicsomlevesbe is tolták a cukrot.
3: Ja, paradicsom, igen, paradicsomlevesbe. Nem csak azért ez a sajt szósz, mert hogy aztán én arra jöttem rá, hogy az, amikor nagyon-nagyon régen az úgy csináltuk, hogy anyu megfogta a nagy tál tésztát, amikor még meleg.
2: Fakanál.
3: És ráreszelte a sajtot. És akkor attól, ahogy meleg volt a tészta, úgy összekeverték, és úgy olvadt rá a sajt. De mondtam, hogy ez nem a legjobb, mondom. Anyu, mert mondom, ez ilyen... Így ráragad az a sajt, meg olyan nem jó ez, így mondom. Akkor mi is próbálkoztunk a tejföllel, és aztán, nem tudom, pár évvel ezelőtt rájöttünk, hogy van ilyen négy sajtos
2: szósz, van.
3: És azt tejszínnel, meg sajttal, meg azt, hogy belekevered, és akkor utána megfőzd a tésztát, a tésztára leöntöd a tésztáról a vizet.
2: Igen.
3: Utána azt a tésztát beleöntöd a szószba, ami még ott rotyog fönt, és összefőzöd a kettőt. Magnifik.
2: Érted?
3: Ezt így felfejlesztettük.
2: Írja, Szatyi, teszek a tésztára jó sok tejfölt. Azt mondja, várja. Ez annyira jó. Én imád, tudod, mi szeretem a kajás témákat? Mert ez politikailag nem osztja meg az embereket. Ezt mindenki szereti.
3: Ezzel
2: nem vesznek össze az emberek. Már mindenre összeveszünk itt most már, de ezen nem.
3: Kaján nem veszünk.
2: Teszek a tésztára jó sok tejfölt, ráreszelem a sajtot, 5 perc a mikróba, utána jól összekeverem, isteni. Hát biztos, hogy jó. Hát ez csak jó lett. Az leírod, hát ez nem lett rossz.
3: Igen, abszolút.
2: Mikróba, érdekes koncepció ez is. Igen. Éri Attila egy ilyen tanács, az eszi szabad mindent is enni, igen. Amennyi jó esetben le kell mozogni, vagy kint a farma, az edzőterem.
3: Nem bírok én annyit le. Nem, annyit, amennyit én meg tudok enni, annyit nem lehet lemozogni, ezt már néztem. Igen. Különben tök érdekes az, amikor múltkor összeszámoltam, kezdjétek el, elmentem, nem tudom, hogy ezt meséltem-e, elmentem az egyik boltba.
2: Aha.
3: És ugye, amikor állsz a kasszánál, akkor itt van egy ilyen nagy kosár, ahol akciós termékek vannak, és láttam, hogy van benne egy ilyen kis átlátszó ilyen dobozkába, banán kockák, elég sok, 300 gram.
2: Igen.
3: Mondom, banán kocka? Hát mondom, nekem ez kell.
2: De ez nem ez a minyon kocka, vagy hogy hívják ezt? Az. Imádom.
3: Mondom, gyere csak ide. Mondom,
2: csak az eredeti pionírost.
3: Á, de én bármelyiket megeszem.
2: Ne, mert többi, ez nem
3: és jön velem, mondom, te jössz velem haza. És mondom, megnézem, ugyanúgy mondom, mennyi kalória ez. Zoli, tudod, mennyi volt az a 300 gram?
2: Na.
3: Azt írja, hogy 1300 kalória. 1300 kalória.
2: Jó, hát ez
3: na, az Zoli, ha erős, figyelembe igen. Vesszük azt, hogy igen. Én képes vagyok zabálni, hogyha én olyanból megeszek 2-3 ma egy nap folyamán simán, mert reggel, tudod egy picikét, délután, meg este, közben eszek, Zoli, én be tudok vinni 4-5000 kalóriát. Hát ember nincs, aki ezt le tudja edzeni. Hát ember nincs, aki annyit tud edzeni, hogy ott a deficitben legyen a nap végén. Most ez extrém, amit mondok.
2: Jó, de egy kocka az nem 1000 kalória. Tehát igazából az van.
3: Hát de te meg tudsz állni.
2: Nem tudok megállni, de meg kéne tudni állni. Hát tehát ez a lényeg.
3: Hát ez a baj.
2: Veszel egy ilyen KitKat csokit,
3: na.
2: Vagy igazából nyugaton, külföldön, ez így van náluk, azért nem nagyon csinálják ezt. Én nem vettem mit észre. Lehet, hogy a Milka csoki már ott van. De Magyarországon minden csokin ott van például. Hogy mennyi az ideális adag? Írja. 4 kocka.
3: Rajta.
2: That's a serving. Kész. Azt eszed meg.
3: Nem vettem észre soha.
2: Írja papíron. Tehát a KitKat-en is írja, hogy ez a serving. És, tehát serve size.
3: Az adag. Hogy mi az ajánlott adag?
2: Ennyit egyél. Igen. Ennyit egyél. Persze.
3: Nem
2: szerintem
3: hülyeség.
2: A papíron. Tehát a KitKat-en is írja, hogy ez a serving, és tehát serve size.
3: Az adag, hogy mi az ajánlott adag.
2: Igen, ennyit egyél. Persze, nem szerintem hülyeség. 10-ből 9 ember az így bezabálja az egészet.
3: Hogyne.
2: De ők ráírják.

0: Igen.
1: És akkor végül attól, és akkor magamat veszem, és akkor megeszem. Persze, hát az egész. Katasztrófa.
2: Minyó kocka, volima.
1: Ezt csináljuk állandóan, különben tényleg ezekkel a dolgokkal. És az a baj, hogy tényleg ezek az ételek egyszerűen fantasztikusak, és nem tudom megmagyarázni igazából, hogy hogy a francba alakult ki az, hogy mi emberek általában ennyire szeretünk enni. De tényleg ez őrület, mert hogy édességek, italok, szörpök, alkoholos italok, édesség, főételek, fine dining, de mi csak eszünk, haláli, és különben...
0: Fine dining, és viszonylag keveset fine diningolunk, de
1: nem
0: azért eszünk.
1: Hanem azt akarom mondani, nem, hanem most, hogy az emberekről beszélek általában, hogy mekkora élmény maga az evés.
0: Aha, persze.
1: Tehát, hogy, hogy most nagyon pici, és nagyon finom, és akkor megkóstolom azt, vagy sokat akarok, mert az a lényeg.
0: Igen.
1: Hát mindegyiknek megvan a saját varázsa.
0: A sok az, az egy idő után már itt tényleg sok.
1: Jó, vajdaságban különben ettől szenvedünk, ezt tudjuk, megbeszéltük sokszor. Persze. Én magamra ismertem.
0: Nem tudunk megállni.
1: Magamra ismertem akkor, amikor kimentünk négyen egy étterembe.
0: Nem fontos, hogy jó legyen a kaja, csak sok.
1: Igen.
0: Tehát, hogy így
1: és akkor tudod, én is még most is, ez tavaly, nem, ez idén volt, tehát én még most is itt tartok időnként, hogy kimentünk négyen egy étterembe, volt nekik egy négy személyes nagy hústáluk, kihozták, mi volt az első gondolatom? Hát ez biztos nem lesz elég.
0: Igen.
1: Szerinted? Nem bírtuk
0: lett,
1: megenni.
0: Nyilván elég lett, persze.
1: Jó, megbírtuk enni, mert lenyomtuk, de persze, hogy elég volt. Tudják ők, hogy mi az elég.
0: Pontosan.
1: Csak mi mindig attól férünk. És ezt nem tudom. Ezt megkezdem, hogy neked van-e logikát, Zoli, arra, hogy mi a francéban bennünk ez, hogy mindig férünk, hogy nem lesz elég?
0: Nem tudom, ez lehet, hogy ilyen háború. A háborús.
1: Hát de picik voltunk, hát mit éltünk meg a háborúból?
0: Nem tudom.
1: Picikék voltunk.
0: Szerintem voltak olyan rossz élményeink, amikor éhen maradt. És lehet, hogy a vajdasági embernek az a legnagyobb rémálma, hogy éhen maradjon. És ha éhen maradok, akkor ott tegye meg a fenn az egészet. Akkor lehet. Nem tudom, ez egy ilyen túlélési ösztön. A vajdasági ember túlélési ösztön.
1: Hál' Istennek.
0: Minél többet kell zabálni.
1: Hál' Istennek zabálunk.
0: Azok a kedvenceim, úgyhogy... mikor emberek így mondják, hogy elmentem a Mekibe, és akkor, hogy hát nekem így 6 cheeseburgernél, hát de az nem úgy van kitalált, tehát veled van a baj, öreg. Nem a Mekivel van a baj, veled van a baj, hogy te 6 cheeseburgernél kevesebbet nem tudsz. Most akkor így... Nem?
1: Igen, nekem az is nagyon fura különben, amikor mondják,
0: hogy... Pont veled beszélgetünk egyszer erről.
1: Igen, azt, hogy, igen, pont ezt akarom felhozni, amikor mondják, hogy a Meki a hibás. Nem, hát ő csak kínálja.
0: Ugyanekkor a Tájföldön is a hamburger.
1: De várjál, te elveszed, és azért adsz pénzt.
0: Ja.
1: Te csinálod magadnak a bajt. Tehát most, hogy ez van, hát most Istenem.
0: Igen.
1: De nem tudom megmagyarázni.
0: Ha meg hatot megesz ebből, akkor valószínűleg azt, hogy szereted, nem? Tehát akkor, ha már hatot meg kell ennem, hogy jól lakjak. Tudod, mindig ezt a dolgot. Hatot meg kell ennem. Hát de nem kell. Nem kell, csak így mindig ez a duma, hogy neki
1: jó,
0: nem
1: nekem a kell. Nekem a Meki konkrétan, nekem az a, meg ezekkel a gyorsételmi dolgokkal az van, hogy tudod, ez sose volt elérhető. Ez mindig nagyon drága volt nekünk.
0: Igen, mindenhol a világon akkor, ez a legolcsóbb, igen. Ez a legdrágább.
1: Hát azért, mert nálunk tudod, beköltözött a Városháza alá, Luxi.
0: Igen, Luxi.
1: Ugye drága is volt mindig, ja. Ahhoz képest, hogy amúgy mennyibe került nálunk a kaja. Nálunk nem volt elérhető nagyon sokáig a csirkése. Mármint tudod, a csirkés gyors étterem, meg a többi.
0: KFC-re gondolsz?
1: Igen, és akkor mi erre úgy tud, vagy nem tudom, én személyesen, én úgy kiéheztem ezekre, hogy miért nincs nálunk Burger King, miért nincs nálunk, yeah. És akkor lassan jönnek be.
0: Wendy's.
1: És akkor, akár, vagy nem tudom.
0: Jack in the Box. Ezek
1: meg a
0: külföldi.
1: Five Guys, meg
0: Five
1: a
0: Guys.
1: És hogy akkor az Bika van,
0: Buna Burger.
1: Hogy nekem kialakult, hogy ez csak akkor volt, amikor elutaztam például Magyarországra, akkor ettem meg ki. És akkor aztán felnősz, és most már megengedheted magadnak, igen. És amikor néha elmegyek, általában akkor, amikor Újvidék, Belgrád, Magyarország, bármerre, akkor elszakadnám a film.
0: Igen.
1: És ilyen. Én bevallom őszintén, hogy én úgy rendelek, hogy nem ritka az, hogy 3-4 cheeseburger, 2 valami nagyobb, komolyabb, krumpli, tudod, és akkor már tudom már felénél, hogy már elég lett volna. Elég lett volna, és megint
0: ilyen,
1: elkapattam
0: magam. Egy ilyen rendes menü az elég. Tehát, hogy egy burger, egy sült krumpli, meg egy kóla, vagy amit iszol. Ha már valaki szereti.
1: De amúgy meg reális, csak 3 kis cheeseburger elég.
0: Havonta egyszer a gyerekek miatt, mert a kisfiam az megeszik most már egy ilyen cheeseburger, ezt havonta egyszer elmegyünk, tényleg azért figyelünk el, hogy de van ott egy elég jó kis játszó rész is, meg, tehát úgy jó dolog ez, csak nagyon ésszel kell, mert tényleg így elszabadulnak.
1: Tehát te kibírod? Tehát te életem, a gyerek? Te vagy
0: nekem egy ilyen menü az elég. Tehát, hogy nekem elég. Tehát, aha, hogy én nem érzem azt,

0: hogy akkor még ennék, meg még ennék, én ugye eléggé tele vagyok vele. És folyamatosan, miközben eszem, folyamatosan azt érzem, hogy annyira tudják, hogy telepakolják ezeket ilyen különféle additívokkal,
1: ja, biztos.
0: Amik miatt olyan finom, és amik miatt így még akarsz belőle enni, ami nem is normális. Tehát így folyamatosan azt érzed, hogy így nincs rendben az, hogy én ezt most eszem. Én mindig ezt érzem, hogy nincs rendben. Finom, de valami tehát teljesen más hatása van annak, mint hogyha most leülnék egy nem tudom, egy klasszikus, hagyományos vasárnapi ebéd.
1: Igen, ez érdekes, ilyes valamit ír az egyik hallgató, és az, hogy ez mind a hozzáadott ízesítők okozzák.
0: Persze, nyilván.
1: Ha csak is régi házi kaját, aminek az inzulin lebomlása lassú, akkor nem zabálnál. Egyél két főtt tojás, kis szalonnál, paprika, paradicsom, és nem leszel sokáig éhes, de az adalékos kaják az agyat becsapják. Nagyon érdekes dolog ez a kaja, különben
0: tényleg.
1: Igen,
0: így van. Nem biztos, hogy van.
1: Szívesen megosztom veletek különben röviden a saját küzdelmeimet, ugyanis az van, hogy tapasztalatban most már azt tudom, hogy én körülbelül 2-3 hónapig képes vagyok tartani azt, hogy mert ezt már olyan régóta játszom most már, de még mindig csak itt tartok. Tehát a 2-3 hónapot kibírom azt, hogy oké, nem zabálok be nem tudom milyen édességekből, nem iszok nem tudom cukros szörpiket, nem tudom szépen eszek, odafigyelek a szédátra, minden. És hételen a tested reagál különben, mert elkezdte rögtön alakulni, meg rögtön jobban érzed magad, és többi. Csak valamiért olyan szinten belénk van kódolva a fagyi, meg az édesség, meg a torta, meg a stb. Meg ne feledkezzünk meg arról, hogy nálunk azért, emlékszel arra, hogy amikor, emlékszetek még mindnyájan arra, amikor nem volt cukor egy hétig? És volt kölkérdés különben, kiment a pannonból ugye egy csapat, és megkérdezte az embereket, hogy de miért ekkora a pánik, igazából önöknek még kell a cukor? Hogy sütök kalácsot? Na, itt
0: igen,
1: a trükk.
0: Igen.
1: Nálunk jó. Bárhova elmész, minden egyes házban, mindenhol ott van körülötted a kalács.
0: Kolacs.
1: És tudod, egy ilyen környezetben, hát nehéz. És ide bárhova elmész, mindenhol jó kajával kínálnak, fantasztikus kajával, és hiába eszem én otthon a, mármint én most az én személyes kihívásaimról beszélek, hogy hiába eszem én otthon a natur csirke mellett, bárhova elmegyek, és amúgy nem akarsz enni, és tudod, az a jó olajba tudod, elkészített bécsi szeret. Hát szerinted én azt nem szeretem? Hát persze, hogy szeretem.
0: Csak azt kell mondani, hogy nem.
1: És akkor azt kéne mondani, hogy nem. Hát igen. Ez egy nehéz történet. Na mindig, csak szóval, hát ezek ilyen dolgok.
0: Írja Szatyi apusom mondása, csak éhen ne dögöljek meg.
1: Igen, ez van.
0: Csak
1: éhen ne dögöljek meg. És akkor így vagyunk mi ezekkel a kajákkal, ezért vagyunk folyamatosan állandóan eszünk, ezért vannak nosztalgiás feelingeink az evéssel kapcsolatban, ezért vannak gyönyörű emlékeink, például tudod, ilyen elutazó valahova. Én most is tudom, hogy milyen krumplit ettem 2 éve, nem tudom, Belgiumban, de tényleg ilyen hülyék vagyunk. Mi emberek
0: nagyon
1: igazából.
0: Nagyon sokat szeretünk enni. Írja Zoli is, hogy egy jó gurmánszka sokkal-sokkal olcsóbb. Hát igen, olcsóbb, meg nem elhanyagolható, hogy jó, de most tudod, tehát a gurmánszkával nem adnak játékfigurát a Happy Mealbe, érted?
1: Jaj, meg hát mindig az kell, ami nem. Biztos vagyok benne.
0: Mindig a nyugati, meg az American, meg az a hangulat kell.
1: Én biztos vagyok benne, hogyha Mackie lenne rohadt olcsó, és a gurmaszka rohadt drága, akkor most a gurmaszkára vesztek, hogy azért havonta egyszer elmegyek egy gurmaszkára.
0: Igen.
1: Mondjuk mit tudom, hogy 6000 dinári gurmaszka, valami, tudok, jó, már nem mennék el havonta egyszer, az hülyeség, de mondjuk nem tudom, valami irreális árat. Bár mondjuk nekem őszintén megmondom, hogy van Szabadkán egy ilyen csúcsburgerező, ahol tényleg ilyen minőség, meg tudod, stb.
0: Hát van most már azért több, 2-3 is van.
1: És mennyi? 1000-1200 egy burger?
0: Persze. Nem szívbajosan.
1: Nekem az egy kicsit kiüti a biztosítékot.
0: Ki? Tehát én sajnálok, hogy burgerre annyit adni.
1: Nekem az sok. Nekem az...
0: Akkor már valami konkrétabbat teszel, vagy akkor már valami, tehát hogy annyi pénzt kifizetsz egy szerencsétlen burger, és akkor kapsz mellé még 6 darab sült krumplit, az úgy annyira nem pálya.
1: De itt nem is kapsz hozzá sült krumplit ennyi
0: pénzé. Akkor meg hagyjuk.
1: Az még mondjuk, meg tudom
0: én. Az egy ilyen művészeti kreáció. Igen.
1: A lehetséges, biztos, igen.
0: Kézzel készült, vagy ilyen.
1: Nem is tudom, hogy azt akkor elszabad, de fogyasztanom, hogy ki kell raknom a vitrínbe, lehet, hogy
0: ki kell. De most megnéztem, hogy követek egy brit úri embert, fantasztikus. Ő elmagyarázza pontosan, hogy hogyan kell lenni ezeket a magas hamburgereket. How do you eat a tall burger? És akkor így mutatja, hogy if you want to grab it and have a bite, that's kind of difficult. So, és akkor leteszi, és akkor elmondja, hogy nem így kell, hanem fogod a kést, fogod a villát, and you deconstruct the burger.
1: Deconstruct the burger. Szóval szétszered a burgert.
0: A tetejét szépen így leveszed, igen. Leveszed róla még néhány dolgot, mellé teszed, és akkor a kis késeddel és villáddal így, you deconstruct the burger, and you eat the burger. Szóval így, így, ez így.
1: Apjuk fülit.
0: Ez így működik, és apjuk egy fülit. Angol úriember ez gyönyörűen elmagyarázza.
1: Igen, bár az angolok, különben az angolok, ahogy esznek, és az a nagyon-nagyon hivatalos evészet, meg kultúra, meg stb. Hát az őrület. A múltkor néztem egy műsor, nem jegyeztem meg végül, hogy kell, mert annyira komplikált, vagy hogy kell lenni, amikor borsó van a tányérodban. És akkor magyarázták, hogy nem tudom, akkor ráhúzod, nem tudom, hagyjuk már! Egy múltkor azt is mutatták, hogy nem tudom, hogy hogy kell a banánt enni késsel villába, hagyjál béki! Ja, szeretek én, hogy szeretem az exkluzív dolgokat, de azért van egy határ, azért már banánt nem fog enni késsel villába, ugyan már. Nem fogok ki a társaságba keveredni soha. Lehet, legyünk őszinték, nem? Ahol amúgy majd eszembe jut, jaj, de jó, hogy megnéztem ezt a videót, itt most nem fogok majd szégyenbe maradni, tudom, hogy kell megenni a banánt, hát erre sem a többiektől, azt majd úgy ennyi, ez jut eszembe. Na mindegy, hát...
0: Gyerekek, 8-45 perc, hát elbeszélgettük az időt, az biztos, hogy
1: de most ennyi?
0: Most zenélgetünk akkor... most már 9-ig szerintem.
1: Igen?
0: Pihenjenek a hallgatók.
1: Hát jó, van, legyen így, akkor most partizatok.
0: Mit szeretném még bejelentkezni? Semmi. Vagy mit csináljuk így közé? Kicsit később, de ez még jön 9 után.
1: Akkor 9 után jövünk, jó?
0: 9 után jövünk, picit zenélünk.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083 024-551-083 kupiklimu.rs.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz. Hírek röviden.
9: Alekszandr Šapić belgrádi polgármestert tegnap este előállították, majd röviddel később elengedték, miután incidensbe keveredett a Kréni Promeni városi képviselőjével Tanja Micsittyel Új-Belgrádban. Micsitty állítása szerint Šapić megpróbálta kiütni a kezéből a telefonját, majd orron ütötte, amikor közé és a férje közé állt. A képviselő szerint eltört az orra. A Kréni Promeni már a tiltakozást jelentett be.
10: Módosítja keddi katanai járatait, az Air Serbia az etnavulkán fokozott aktivitása és a katániai repülőtér ideiglenes lezárása miatt. A szerb nemzeti légitársaság közölte, hogy a szeptember 29-ére tervezett Belgrád-Katánia és Katánia-Belgrád járatok helyett a dél-olaszországi Reggio Calabria repülőtérre közlekednek a gépek. Az érintett utasok számára autóbuszos transfert biztosítanak Katánia és Reggio Calabria között.
9: Őrizetbe vették tegnap Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Sesták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután a Magyar Országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogukat. Sesták ellen korrupciós ügyben nyomoznak, a politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Hankó ellen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forint közpénzt használhattak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
10: Szeptember 30-án kezdődik az 57. Loris nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak.
9: Időjárás. Napos, száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, nézzük, hát olyan nagyon-nagyon-nagyon sok minden nincs, de itt belököm nektek azt a pár infót, amit látok. Zombori úton állítólag rendőrök vannak, ez az egyik, a másik az az, hogy a határ az alapvetően oké, és egyedül olyan információk vannak, hogy Horgos 2, Röszke 2-n, ugye Magyarország irányába van 40 perces várakozás, de alapvetően minden a másod teljesen oké, szabad az átjárás, tehát nincsen tömeg sehol sem, sőt nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy szoktatok-e használni ilyen mobil applikációkat, hogy megnézitek, hogy milyen az időjárás, de most nagyon érdekes alakul, mert mindig hullámozni szokott, hogy mikor milyen az időjárás, de most az elkövetkező egy hétre full stabil. Minden reggel úgy fogunk felkelni, hogy 9-10 fok van, és minden nap a csúcshőmérséklet 23 és 24 fok körül alakul, és minden nap szép napos időnk lesz, minimális picikek és felhőkkel, úgyhogy abszolút ez ilyen copy-paste időjárásunk lesz most, hogy egészen eszméletlen. Hát ennyi, hogyha ti valahol különben rendőrt láttok, akkor osszátok meg velünk, hogy mi is megoszthassuk a többiekkel. SMS számunk változatlan, és ugyanez a Viber számunk is 063 621 605.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Programajánló.
6: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest.
7: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Na mi a helyzet ezekkel a kínai autókkal?
2: Csókolom.
1: Azt mondja, sziasztok. Azt mondják, hogy hát nem jól tartják az árukat, ugye?
2: Egyik se tartja jól az árat.
1: Nem tartja jól ezt?
2: Jó van, de a Golf. Golf az tartja az árat.
1: Most a kínai autókról beszélünk. BYD, Chery.
2: Nézd, mindegyik tudom. Különben.
1: MG.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindegyik autó veszíti az árát, valami jobban, ugye valami kevésbé. Uh-huh. Szörnyű belegondolni abba, hogy például 2020-as Porsche Taycan 50-60 ezer euró.
1: Szeretik, vannak itt Szerbiában, hogy ezek a Taycanok, és azok mindig ezt veszik.
2: Figyelj, az 50-60, de legyen 80 ezer euró, legyen 80, 50 is lehet venni, de 80. De Zoli, az újonnan 150k volt az autó. Most 6 év alatt leesett az ára, érted?
1: Múltkor hallgattalak benneteket a Sántával.
2: 70-80 ezer eurót, hát mit tudom én?
1: A Sántával beszélgettetek erről, hogy ha lenne pénzed, akkor most vennél egy milyen kocsiról is volt szó. Mit mondtatok?
2: Fogalmam sincs.
1: De, hogy nem emlékszel.
2: Mármint az irreális vágyálom?
1: Igen.
2: Mit a Taycant?
1: Nem Taycant, hanem azt mondtad, hogy te nem vennél kínai autót, tehát így magadnak.
2: Én biztos nem mondtam.
1: Hát dehogy nem. Mondtad, hogy vennél, hogyha tudnád, hogy mitől munkára kell, vagy valami, akkor oké, de hogy így magadnak, amit te vezetsz, olyat nem vennél. Olyat nem. Ezt múlt héten beszéltetek róla, most a Best of-ot hallgattam.
2: Tűj, ezt vissza kell hallgattam. Hát nem tudom, hogy miről volt szó.
1: És akkor arról beszéltetek, hogy ha mit tudom én lenne, nem tudom, hogy vennél-e valamilyen nagy BMW-t, ami mit tudom, 100 ezer euró,
2: igen?
1: És azért reálisan azt így nem vennéd. Vagy úgy senki, és azt az Oli is azt mondta, hogy ő se venne.
2: Hát nem, az irreális.
1: Na, hogy ez irreális.
2: Szerintem
1: és hogy
2: arra azért... emlékszem, hogy beszélgettük, hogy én azért nem értem különben, hogy ezt most is tartom, de hát én azt nem értem, amikor valaki vesz egy 100 ezer eurós autót, őszintén én itt fogyok el logikába. Tehát egy 100 meg 150 ezer eurós autót, hogy az mekkora vagyonot kell, hogy olyan autót vegyél, mert az azt jelenti, hogy te... Mert normálisan azt mondom, hogy ha már van házam, meg van életem, meg bizniszem, és van 100 ezer euróm autóra, akkor én azt jelen pillanatban inkább azt mondom, hogy befektetném.
1: Hát nyilván, de hogy érted.
2: De akkor de az már befektetett már mindenbe, annak már mindene van.
1: Persze, szóval, tehát hogy melyik az szóval... a pont. És mondjuk itt Szerbiában én azt látom, hogy nagyon sok ember az abszolút, tehát azt sem tudja, hogy mi lesz holnap, de nagyon fontos, hogy X5-ös-e legyen.
2: Ja persze.
1: Tehát hogy ez egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy nem tudod, hogy miből veszel hónap kenyeret, de nem is veszel kenyeret, vagy mit tudom én. Tehát sokkal fontosabb szempont. Jó, tehát ha észszerűen gondolkozunk most ezekkel az autókkal, a kínaiak esetében most itt mi a gond? Mert ugye például cikkeznek erről magyarországi ilyen autós magazinok, meg weboldalak, hogy ezek nem tartják olyan jól az árukat, mint mondjuk a többi autó. De ennek mi az oka?
2: Nézd, fogalmam sincs igazából. Én valamelyik nap néztem meg pont ezt, ugye vannak ezek az, ami nekünk már kezd ismerős lenni, mert már pár éve van, például az a Chery, és megnéztem, hogy a Cheryből van ez a vagy ez a Tiggo széria, és van ez a Tiggo 8-as, ami egy jó nagy, az majdnem a legnagyobb Jeep, ami van. Sokáig az volt a legnagyobb méretben. És akkor az mondjuk újonnan került olyan 30 ezer euróba, most meg olyan 20-25-be. Mondjuk így 3 évesen. Hát most figyelj ide, igazából az idő fogja megmutatni. Egy picikét ugye az újdonság hatásával...
1: Time will tell.
2: Picikét az újdonság hatásával bír ez az egész. Az van különben, hogy bizonyos autóknak, általában az első években tényleg drasztikusan esik nagyon sok autónak az ára. Sokszor van viszont utána, hogy vannak autók, aminek beragad utána az ára, és aztán nem nagyon mocorog, és van olyan, amikor pedig örökké megy lefelé, ugye? De hát ez egy nagyon érdekes dolog, én nekem nagyon csodálkoztam rajta, de ugye el tud röppenni úgy 15-20 év, mint a sic. Én nagyon emlékszem arra, amikor megjelentek a Renault Megane, az a csapott seggű Renault Megane.
1: Emlékszem,
2: hogy az mennyire jó nézett ki akkor.
1: De ez az, hogy nem.
2: Tehát neked nem?
1: Nekem például nem nézett ki, én soha nem tudtam ezt a dizájnt hova tenni, és úgy az ismerőseim körében is mindig az volt, hogy jaj, de ronda ez a Megane, de miért ilyen ez a Megane. És akkor valaki mondta, hogy ebből nagyon jó ki lehet látni, mert voltak ilyen valami
2: nem
1: elméletek. És egy ismerősömnek volt olyan, és igazából nekem így annyira nem volt csúnya, de nem is ragadott meg igazából.
2: Na, szóval, oké, és akkor tudod, most néztem, mennyibe kell, hogy
1: ismerősömnek volt olyan, és igazából nekem így annyira nem volt csúnya, de nem is ragadott meg igazából.
2: Na, szóval, oké, és akkor tudod, most néztem, mennyibe kell, hogy most már csak 1000 euró egy olyan autó, hát mondom,
1: jé. Hazafele

0: az autókkal, mert hogy majd lesz-e szerviz, úgy látszik, hogy van, de hát, hogy akkor ez megvan oldva.
1: Aha.
0: Ez rendben van. Én különben most pont egy kíváncságból ránéztem, hogy ugyan van ez az MG, ami szintén pár éve már van, és akkor mondjuk egy 2023-as MG mennyibe kerül? Hát nézd, ez még mindig 17-8000 euró, uh-huh. Az új pedig ott van 20 pár, úgyhogy ez nem nagyon esett le. Nem drasztikus ez különben.
2: Nem annyira drasztikus. Mm.
0: Nem olyan drasztikus, legalábbis úgy néz ki. Bár nézd, van különben 2025-ös,
2: de nem is épp
0: 14000-é.
2: De tudod, lesz, hogy mondjuk kitesznek egy ilyen márkás, még egy ilyen Fordot, vagy valamit, és akkor annak megvan az ára, ilyen és ilyen kategória, mondjuk nem egy ilyen nagy SUV, de mondjuk egy nekem mindig ez az érdekesebben, vagy mondjuk egy nem tudom, egy Puma, vagy ami nem az a nagyon nagy, a kisebb, mint egy Kuga például. Nem tudom,
0: igen.
2: És akkor mellette ott van egy BYD, egy ilyen brutális nagy valami, és ugyanannyiba kerül.
0: Ja.
2: Itt az a Puma. Tehát, hogy így érted, tehát ezek a különbségek.
0: Most a Puma valószínűleg rossz példa, mert pont a Puma jó, az rendkívül jó árban van, hogy az ilyen 20 000 euró plusz-minusz egy Puma.
2: Hát jó, meg azért még beszél egy ilyen Escalade méretű.
0: Hát nem, épp az, hogy nem nagyon. És abban a kínaiból is csak egy normál méretűt veszel. Én nagyon-nagyon-nagyon nézem, mert nekem nagyon érdekes a téma. Nekem az a szörnyű, hogy ezek a kínai autókból ugye ilyen 24 és 32 ezer euró között szinte bármit megvesz, amit akarsz.
1: Aha.
0: Az mondjuk, már azt mondom, hogy ha ágyen, aki nagyon éppen új autót akar venni, az még olyan valami, nem tudom, de vállalható, hogy nagyon akarsz egy új autót. Aha. Mert ez az új autó vásárlás, ez mindig nagyon érdekes. Nekem fura az, hogy valaki mondta...
2: Érdemes egyáltalán új autót venni?
0: Hát most nekünk nem. Tudod?
2: De kik vagyunk mi?
0: Nekünk ez a kérdés. Nem, mert egyszerűen nekünk ez túlságosan
2: kihajtod a garázsból, akkor már fel annyiba kerül.
0: De ez nem érdekel akkor, hogyha érted, most ez körülbelül, ez szörnyű kimondanom, de mondjuk, hogyha az a 30 ezer eurós autót mi úgy vennénk meg, mint ahogy mondjuk most így, amennyiben nekem mondjuk fájna mondjuk 4 ezer euró, vagy 5,
1: aha,
0: akkor megvenném, meg kit érdekel. De 30 ezer euró, legyünk reálisak, nekünk az olyan szinten megterhelő,
1: nagyon.
0: Hogy az katasztrófa. Tehát mi ennyi pénzt nem költünk autóra.
1: Nyilván.
0: De hát ez, legyünk reálisak. De hát, hogy én látom, hogy kik vesztek ilyen autót, látom, vannak szomszédaim, akik tudod már idősebbek, és akkor tudod, hogy na, jó van, vegyünk egy újat, és akkor legyen már életünkbe egy új autó, uh-huh. És akkor nem tudom, ugye vannak normálisan, leraksz egy 20-30%-ot, és akkor megveszed hitelre, mert hogy alapvetően amúgy megadnak sokan. Én nem tudom pontosan, hogy mi, ugye trükkös ez a garancia, de láttam olyan reklámot is, hogy 8 év garanciát adnak, én most nem tudom pontosan, hogy mire szól, hogy az lehet valószínűleg 8 évig nem a motorra adnak garanciát, de ha létezik ilyen, akkor meg, az meg őrület különben, de hát hogy vannak ilyen dolgok, de ugye akkor viszont, hogyha új autót veszel, és csak ezeket tisztában kell lenni, mert én nem voltam, aha, pár évvel ezelőtt, hogy mondjuk oké, de veszek mondjuk oké, kilökök egy 25 ezeres autót, az a oké, akkor nincs semmi baj, de akkor mondjuk is kapok hozzá 8 év garanciát, akkor 8 évig hivatalos márkaszerviz.
1: Uh-huh.
0: Hivatalos márkaszerviz okozhat meglepetéseket azért. Tehát nekem van ismerősöm, aki elment és mondta, hogy ja, hogy a hivatalosban az olajcsere 600 euró, ja. Eddig a Józsi csinálta 120-ét, de hát, hogy igen, ezeket tisztában, igen, kell lenni, hogy ez ezzel jár. Hát most, érted? És akkor most miután ezt mind tudjuk, akkor el tudjuk dönteni, hogy mi bevállalunk-e egy vadonatúj autót, vagy nem. Az pedig, hogy a kínaiakkal mi történik majd az évek múlva, azt látjuk, hogy a dizájnba. Tehát dizájnban sokszor megverik Európát, ez biztos. Kínálatban, árértékarányban megverik Európát, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy mindenben megverik Európát. Itt a nagy kérdés az, hogy ugye ezek az autók mennyire minőségek, akkor amikor mert ezek 6 évesek lesznek, akkor egybe lesznek-e még?
2: De gondolod,
0: hát nem, de ezt teszi fel, sokan ezt a kérdést teszik fel. De akkor meg én beülök, érted, most nem akarok márkákat mondani, ez már túl nagy reklám, meg összehasonlítás, de beültem múltkor egy ugyanakkora méretű kínaiba, és ugyanakkora méretű európaiba, egy jó márkába, mind a kettő ugyanakkora volt, kb. Árba drasztikus különbség volt, a német sokkal drágább volt. Melyik volt jobban összerakva érzésre?
2: Na melyik?
0: A kínai.
2: Kínai.
0: Nem az európai. Hát engem, mint ilyen nagyon laikust megkérdezel, hogy szerinted melyik van jobban összerakva, akkor én miután megnyomkodtam a plasztikákat, azok a műanyag részeket, és megfogdostam a kormányt, meg a műszerfalat, meg megnyomkodtam, én azt mondom, hogy a kínai.
1: Uh-huh.
0: Na most lehet, hogy a szakértő azt mondja, hogy nem, annak az európai az jobb, mert annak úgy recsegnie kell, nem tudom, nem értek hozzá, de én nekem a szubjektív véleményem az, hogy igen. A másik
2: jó, meg az, legalábbis az érzésre. Most az aztán, érzés, hogy az ott a motor, persze, hogy van összerakva, meg az a, igazából az autó lelke, vagy az
0: most
2: agya.
0: Tudod, hát most
2: tehát, hogy az már nem lehet. Arett írja azt, hogy a márka szerviz nekem is okozott már meg.

0: meglepetést. A téli gumit nem tették fel előre, csak hátra.
1: Ilyen
0: de
1: is
0: miért?
1: Van.
0: Kellemes volt csúszkálni a hóban az úton. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy így, hogy így, hogy Laci föltette az elég, én föltette, hát én föltette, jó, akkor megvan, okay, akkor igen. Föl van téve iskolán, de Laci nem tette, na mindegy.
1: Szóval nem, és ráadásul azért, mert nagyon-nagyon-nagyon rá vagyok, hát rá vagyok kattava, mert érdekel a téma, mert majd előbb-utóbb ilyen irányba akarok menni. Elektromos autók nagyon tetszenek, de én nekem, engem nem tudnak kielégíteni azok, amit én valaha is meg tudnák venni.
0: Aha, téged csak egy Tesla tudnak kielégíteni.
1: Az akupak miatt, tudod, Zoli?
0: Aha,
1: mert most már felfogtam, hogy itt az akupakokban van a különbség.
0: Há, jó,
1: mert persze, hogy tudod, mennyi, mikor látsz egyet, hogy nagyon jó árban van meg minden, akkor azt tudod, az ilyen 40-es, 50-es akupak, és ott az 200 kilométer, 250.
0: Aha.
1: Én nem
0: aha.
1: Egyszer megyek 4, 5, meg 6-ot.
0: Há, jó, te, de szóval, ugye például valaki...
1: Hát azért mondom, hogy mindenkinek elkedült, hogy neki mi kell.
0: Van, neki. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon személyfüggő, meg sofőrfüggő, hogy te mennyit hajtasz. Tehát nekem is ismerősöm, aki Palicson él, és rendszeresen hajt. Rendszeresen minden nap Szabadkára kell jönnie, meg minden nap, nem tudom, még 2-3 helyre. Neki például szerintem ez így elég. Tehát ő neki azért nem fogy az el olyan gyorsan.
1: Nem csak azt akartam mondani különben így röviden, hogy pont ezért, mivel tudom, hogy léteznek olyanok, amik le tudnak menni 500-at meg 600-at, csak azok árba olyanok, hogy nagyon, az már nekem irreális. Viszont van a hibrid, ami nekem nagyon tetszik, mert viszont én nekem sokszor van olyan napom is, amikor beleférek a 70-80 vagy a 100 kilométerbe. Sok olyan napom van, és akkor meg elmegyünk szépen a kis elektromos motorjával, vagy minimálisat rásegít. Úgyhogy nekem a hibrid alapvetően tetszik, és fantasztikus hibridek vannak 25 és 32 között. Úgyhogy én azokat bevállalnám akár már most is.
0: Persze.
1: Abszolút jók, abszolút. És ezek plug-in hibridek, nekem azt tetszik, amikor plug-in hibrid, hát hogy szépen bekötöm, bedugom szépen és működik. Láttam most egyet, az különben 32, egy kínai márka, ami méretre fantasztikus, tehát is szép, nagy, kényelmes, nem túl nagy, városban azért, mint tudod hajtani egy olyan jeep.
0: Igen.
1: Ami kérlek
0: szépen plug-in. Nem egy Suburban, mint amit Szabadkán most nyomul.
1: És kérlek szépen, nekem azért tetszik, mert méretre fantasztikus, én kényelmesen elférek benne, nagyon szép, 32.000 euró vadonatúj onnan, van benne egy benzinmotor, és van benne egy plug-in hibrid motor 18 kW-os pakkal, ami azt jelenti 50-60-70 kilométert lemegy. Nekem ettől őszintén most, mert persze én is 911-es Porsche-t szeretnék.
0: Hajtani szeretnék
1: csak
0: egy ilyen autót.
1: Csak
0: szeretnék beülni egy ilyen autóba, kipróbálni, de nem teszik, nem reális dolgok. Tehát, hogy nyilván
1: persze,
0: én látok, egy ismerősömnek van MX-5-ös Mazdája, gyönyörű az az autó. Gyönyörű. Igen. Nekem az nagy álmom volt mindig. Tehát mióta megnéztem mióta a Need for Speed Underground-dal játszottam, én tudtam, hogy nekem az ami Amerikában
1: ja,
0: mi
1: az
0: jártani.
1: A kicsi cabrio?
0: Igen.
1: Igen.
0: De ez újabb, ez 2020-as, és elképesztően jó. Nagyon szép
1: aha,
0: autó.
1: Aha, szép.
0: És másképp kell nyilván hajtani egy ilyen autót, egy ilyen sportkupét, de hát megtanulod. És gyönyörű. Gyönyörű. Tehát, hogy nem azért van, hogy te azzal nem tudom én... mondjuk egy ilyen lazább rúdás vásárlás, vagy egy ilyen lidis vásárlás az belefér. Tehát
1: jó, de pozzol ide az MX-et, az pont egy olyan, hogy mondjuk az nagyon rá lennék kattanva, azt igen. Azért okkamóddal meg lehet.
0: Így van, azt meg lehet. Azt használta, tehát, mit tudom én, 5-6 évesen, az egy 30.000 euró. Mondjuk rengeteg pénz, rákerestem.
1: Persze, hát elhiszem,
0: rengeteg pénz, nehogy valaki félreértse, nem arról, de az nem egy hiperkár kategória, igen. Amit így nem fogsz, tehát ha nagyon akarod, érted, valami nem tudom, tehát hogyha ha nagyon akarod, meg tudod, ha nagyon akarod, nem tudnék venni egy Huracánt, vagy egy Lamborghini Gallardo-t,
1: hát igen, pontosan,
0: szóval, vagy egy Porsche-t sem, szerintem.
1: Tegnap jött velem szembe Palicsira egy Ferrari FF, mondjuk olyan biztos, hogy nem tudok venni.
0: Erre így
1: legyünk tisztába. Jaj, de rengeteg üzenetünk van. Jaj, várjál.
0: Mondjuk elmész lopni, akkor is...
1: Menjünk.
0: Most nyilván viccelek, igen. Tehát ez egy vicces műsor. Nem megyek el lopni.
1: Azért nem jó a kínai érzék hallgató, mert az egész egy szemét, mert ahogy az aksi bedöglik, megy az egész a kukába. De most jó, hát ez nem
0: tehát
1: nem,
0: ez
1: nem
0: állja. Miért lenne így? Vagy
1: nem
0: most
1: állja.
0: Ez...
1: Nem állja így nyilván, de jó, ez egy vélemény.
0: Jó, hát ez jó, egy vélemény, oké.
1: Másik hallgató, az európai nagymárkáknál már csak a márka neveket fizetjük meg, a minőség elmarad, ezért is vámolják az unióban
0: játékos
1: kínai autókat.
0: Igen, van
1: van ebbe valami, vannak nagyon furcsa dolgok, vájpista sokszor kiakad ezekre, és láttunk mi nagyon drága, de láttam én 180.000 eurós autót is, amiben nem tudom, rosszul van az ülés megbarva, ezek megengedhetetlen dolgok nagy európai márkáktól szerintem, de oké. Reméljük, hogy nem ez van általánosan, és aztán azt mondja, viszont a motorok nem veszítenek annyit az árában, mint a kocsik. Hát ez egy külön téma lenne, igen, motorok valamiért tartják az árát, és tudjátok, az az érdekesebb az egész történetben, és nyilván nagyon kevés, ahhoz képest, hogy hány ember vezet autót, én nem tudom, hogy hány százalék, de szerintem nagyon kevés százalék, aki motorot is vezet. Csak az a felháborító, amíg egy csúcskategóriás autó 80 meg 100 euró, vagy 70, mondjuk legyen az, hogy pár éves már, és akkor akár már 70-é. Csak érdekesen dobom be, hogy különben kérdez Zoli, hogyha meg akarod venni a legcsúcsabb motrot, ami mondjuk 2-3 éves, a legcsúcsabbat, ami kocsiban lenne 150 ezer euró, azt én megveszem 20-25-é. 2-3 évesen.
0: Aha.
1: Érted? És hogy annak ott a vége, a kocsiknak meg az Isten háta mögött van valahol a vége. És persze, azért legyünk már reálisak, különben én nem hiszem azt, hogy Németországban is azt mondja a Günther, hogy persze nekem nem megterhelő 150-é megvenni az X5-öst, én megveszem.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ehhez vagy valami hitelkonstrukciók vannak, amik nagyon kedvezőek, vagy valami ide kell. Mert ha az egész világban olyan nehéz lenne megvenni az új autókat, mint nálunk Szerbiában, vagy akár Magyarországon, akkor nem adnák el az új autókat. De hát, és közben meg eladják, úgyhogy értitek? Na ennyi az egész történet, mert hogy közben meg lejárt a műsoridő, úgyhogy ennyi
0: bizony,
1: a nagy hát diszkuszió, így amatőrként hát kívül, amatőrként. Amit mi látunk.
0: Én hát azt mondom, így... most itt a hallgató, és most gondolkodok azon, amit írt, hogy majd tönkre mennek az aksik, kidobod, hogy valami. Szerintem tehát igazából nem érdemes szélsőséges véleményeket megfogalmazni a kínai autókkal kapcsolatban, az mert még mindig túlságosan fiatal ez a műfaj, így idézőjelesen. Tehát a kínai autók hegemóniája, vagy előretörése, vagy érted? Tehát nem valahol... tudjuk. Tehát most nyilván mit, a Nissan Leaf, az most Németországban volt egy Nissan Leaf, ami kigyulladt. Ilyen is van.
1: De nem gyulladt ki mindegyik.
0: Hát de ez az, hogy nem gyulladt, nem mondod azt, hogy most, mert nem. A németek, vagy a Nissanok, azok kigyulladnak.
1: Nem
0: volt egy ilyen. Tehát volt egy felrobbant benne az aksi, vagy valami ilyesmi volt, bent tartott a fickó a garázsban, majdnem leégett a háza.
1: Na.
0: Lehet, hogy beszéltünk itt, de nem, ez nyáron volt, úgyhogy akkor nem volt reggeli, és akkor ez így tudom, hogy olyan téma volt, amiről nyilván beszéltünk igen volna. De hogy ez is megtörtént. Tehát, és akkor nem állíthatod azt, hogy ez mind kigyullad.
1: Persze, úgyhogy ilyen, meg tudod, mi a másik, amivel tisztában kell lennünk, hogy a Gyivánovi Dani volt egyszer itt régen, és akkor ő azért elmondta, hogy mi azt gondoljuk, hogy Kínában nem gyártanak jó autókat. Vagy mi azt gondoljuk, hogy ott
0: jó,
1: nincsenek...
0: Azt hiszik,
1: hogy ott nincsenek nagy játékosok. És a következő, ezt már nem ő mondta, hanem olvastam egyszer, és hogy mi az a tisztában vagyunk, hogy itt hány autóvállalat hullott el a versenybe, és hogy milyen erősnek kell valakinek lennie ott Kínába, hogy ő elhozza az autóját Európába? Hát ez nem az alja, alja jön ide el. Ezek szolid kocsik, amik ide bejönnek.
0: Persze.
1: Tehát nem az van, hogy tudod, egy megbeszélés hónap szétesik, de ez nem erről van szó. Az ilyen enyhe túlzás lenne. Na mindig, szóval értitek? Mondom, ezt mondja az én józan eszem. Na most, hát most én ez az én saját véleményem. Mondom, én csak így külsőleg nézem ezeket, meg az a mindig tapasztalatom, ami van ezzel kapcsolatban, azt osztom meg veletek.
0: Jó,
1: ennyi hát igazából. Na hát,
0: ennyi
1: de
0: fér bele. Ennyi köszönjük fér szépen, bele. Holnap is lesz majd reggeli.
1: Lesz.
0: Edina és az Eci jönnek reggel 6-ra.
1: Így van.
0: Six o'clock.
1: Aki itt volt, tehetek az embersi brasnyó Zoltán.
0: Zvekán Péter.
1: És Nagy Viktor.
0: Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Őrizetbe vették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Szeszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Szeszták Miklós ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázs ellen a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használtak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
7: Választások 2026.
9: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltán a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választásra való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Török faluba is Adára látogatott dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke hétfő délután. Török faluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel, ahol a család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Dr. Pásztor Bálint megtekintette a török falut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt. Az infrastruktúrális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Adán a VMS elnöke Hodik Otília kosárfonó vállalkozását is meglátogatta. A napot lakossági fórum zárta Adán, amelyen a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
7: Választások 2026.
9: 6000 bárány indult útnak az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy az idei évben már ez a harmadik hasonló bárányértékesítés, és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a jutányi tenyésztés további fejlődéséhez. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a tenyészjuhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7 óráig látogat. A belépő 800 dinár.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk ma. Délután a hőmérséklet eléri a 24-25 Celsius fokot. A kellemes késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 17 perc van, szép tél előttött mindenkinek, január 29-e van helyett, szeptember 29-e van. Ez a nap is jól kezdődik, és legalább magamra hívtam a Viktor figyelmét. Na, már megérte. Tehát szeptember 29-e van, és hát még egy nap is, már is október van, úgyhogy vészesen közeleg az év vége, már lehet tervezni a karácsonyt, a főzést, a sütést, ki hol fog szilveszterezni lassacskán, mert hogy szerintem már jönnek ki az ajánlatok. Hihetetlen, hogy megint lassan, hamarosan eltelik egy év. Egyébként a mai a kávé világnapja. Szeptember 29-én ezt nyilvánították világnappá, 2009 óta sokak által szeretett ital világnapja van ma. Egyébként a víz után a kávé a leggyakrabban fogyasztott ital a világon, és hát joggal érdemelt meg egy saját világnapot. Ezzel kapcsolatosan hoztam pár érdekességet, amit majd a mai műsorban el is fogok nektek mondani. Úgyhogy hát kávézásra fel, és annak függvényében tudtok kávézni, és jobbnál jobb kávékat készíteni a mai napon, hogy ma hivatalosan is ezt a világnapot ünnepeljük és tartják számon. Aki itt lesz veletek, az a már jól ismert, csodálatos, nagy Viktor. Még jó, hogy nem kicsi vagy. Ezen gondolkodtál már, Viktor? Nem, jó. Ma én gondolkodok helyetted, ezért vagyok. A műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina leszek, és vendégekkel fogunk vélhetően, amint megérkeznek, tovább menni a műsorban, mégpedig tűzoltókat várok. Annyira felperzselődött itt a hangulat, hogy úgy gondoltam, hogy kell valaki, vagy valakik, akik kicsit így lejjebb veszik, és meghívtam a tűzoltókat. És olyan tűzoltó is érkezik majd, aki ott volt a deliblati homokpusztán, ahol ugye nagyon sokáig, több mint 50 napon át küzdöttek a tűzoltók azzal, hogy megfékezzék a lángokat. Ez sikerült, legalábbis az utóbbi információk és hírek szerint. Úgyhogy az egyik tűzoltó el fogja mesélni az ott szerzett élményeket, akár pozitív, akár negatív értelemben, illetve a másik tűzoltó pedig arról fog beszélni, hogy hogyan koordinálta azt, hogy Vajdaságból is menjenek, főként ugye Magyar Kanizsa községet érintően a tűzoltók a deliblati homokpusztára. A következő órában egy bácskos útfalvi eseményről fogunk szólni, mégpedig az első vajdasági Oktoberfestről. A MOFISZ ifjúsági tanácsának az elnökét várom majd a stúdióba. És a híradót követően pedig egy igazán izgalmas beszélgetést hallhattok majd, ugyanis Magyarország hivatalosan bejegyzett hasonmásával fogok beszélgetni, nem Magyarország hasonmásával, hanem Diana hercegnő magyar hasonmásával, és valóban tényleg ijesztő a hasonlóság Diana hercegnő és a beszélgető partnerem között, hogy ő ki lesz, azt fel fogjuk fedni majd a műsorban. Úgyhogy érdemes lesz majd velünk tartani, mert egy izgalmas beszélgetést hallhattok. Illetve egy vállalkozót is bemutatunk, aki részt vett a Connect and Grow konferencián, a vállalkozói konferencián. Őt is majd megismerhetitek röviden a mai műsorban. Ezekkel egészen biztosan készültünk. Ti is hozzá tudtok szólni, hogyha bármi kérdés felmerül bennetek, a 0636 21 605-ös SMS számunkon, Viberen és Facebookon is elértek bennünket. Megyünk bele most már a műsorba.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Több mint 50 napon át küzdöttek a tűzzel a deliblati homokpusztán, és több mint 560 ember, 170 jármű, valamint légi és vízi egységek is részt vettek az oltásban. És az elmúlt héten a belügyminiszter bejelentette, az ügyvezető belügyminiszter, hogy teljesen sikerült eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, és Magyar-Kanizsa községből is részt vettek önkéntes tűzoltók az oltásban a deliblati homokpusztán, és velük fogok beszélgetni a következő percekben. Név szerint a stúdióban köszöntöm Surányi Zsoltot, aki a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületből érkezett, mint önkéntes tűzoltó, illetve Bajtai Balást, aki Magyar-Kanizsa Község Tűzoltó Szövetségének az elnöke. Sziasztok!
2: Szia! Üdvözöljük a hallgatókat!
3: Üdvözöljük a hallgatókat!
1: Először is beszéljünk arról, hogy mindezt le kellett koordinálni, hogy Magyar-Kanizsa községből is több önkéntes menjen el a deliblati homokpusztára. Hogyan kezdődött? Hogyan jött az, hogy akkor a községből is menjenek tűzoltók?
2: Általában, hogyha nagyobb probléma van az országban, akkor jön az úgynevezett diszlokációs riasztás, amikor is a belügyminisztérium kéri a nem csak az önkénteseknek, hanem a hivatásos tűzoltóknak is a segítségét országszerte, és volt már erre példa tavaly és tavaly előtt is, amikor a nagy erdőtüzek voltak Lent-Szerbiában, akkor is részt vettünk, szintén martonosiak, oromiak, kanizsaiak, és hát idén is ezzel a deliblátó történettel, és elfogadtuk a megkeresést, hiszen ez jóval közelebb volt azért, mint tavaly a 400 kilométerre lévő erdőtüzek, és szóltam a fiúknak, ők vállalták, úgyhogy négy egymást követő hétvégén részt vettek a fiúk összesen 24-en, az Oromi Egyesületből, a Horgosi Egyesületből, az Oromi Hegyesi Egyesületből, a Magyar-Kanizsaiból és a Martonosiból összesen 6 különféle járművel, pikapokkal, vízszállítókkal, rohamkocsikkal, és hát a hozzátartozó felszereléssel.
1: Tehát te voltál tulajdonképpen az, aki így koordinálta ezt az egészet?
2: Így van, így van.
1: Mennyire volt nehéz ezt így lekommunikálni, tartani a kapcsolatot 4 héten keresztül tulajdonképpen? Illetve hát gondolom nem csak ez a 4 hét volt.
2: Hát nem ez a 4 hét volt, volt olyan is, hogy kaptunk fölkérést, de akkor nem mentünk el, mert ez már a vége felé, amikor arra kértek bennünket, hogy menjünk csak ügyelni, akkor mondtuk, hogy azért nem használnánk az emberi erőt és az üzemanyagot arra, hogy elutazzunk oda-vissza 540 kilométer csak azért, hogy ügyelgessünk, akkor inkább vállalják ezt a feladatot azok, akik ott vannak közelebb, és akkor aztán nyilván nem is volt ebből harag, megértették azt, hogy ezt most nem fogjuk bevállalni, de nem, én úgy gondolom, hogy gördülékenyen ment a szervezéssel, nem volt semmi probléma, a fiúk, hát amikor, vagy akinek amelyik egyesületből az ideje adta, mindig vállalták, a járműveket meg tudtuk tankolni, ahhoz képest, hogy tavaly meg tavaly előtt a fiúk, hát amikor, vagy akinek amelyik egyesületből az ideje adta, mindig vállalták, a járműveket meg tudtuk tankolni, ahhoz képest, hogy tavaly meg tavaly előtt enni is alig kaptak a fiúk, nem hogy üzemanyagot, ahhoz képest most tényleg minden volt.

0: Hát az első hétvége az végül is egy ilyen falu részre lettünk, a Schumacher részre elvezélnyelve, ahol egy ilyen tanyasi részt kellett védeni, ott voltak föllángoló tüzek, nem volt szélcsend volt, és akkor nem volt semmi probléma, úgymond éjszaka egy pár kis apró tűz keletkezett, de utána rákövetkező héten ott 33 óra aktív munkát végeztünk, amiben még beletartozik az odavezető út, hazavezető út, és ezt a 33 óra plusz 2x4 órát még oda kell számolni. Az a második hétvég az nagyon nehéz volt, megterhelő is, de viszont nagyon sok jó tapasztalatot kaptunk ott az emberektől, mert hihetetlen, hogy mit ér az emberi vagyon, hogyha segítséget kapsz.
1: És ugye külföldről is érkeztek, tehát nem csak a szerbiai hivatásos Igen. és önkéntesek vettek ebben részt, hanem külföldről is jöttek. Igen. Németek, Romániából is, Magyarországról is. Milyen volt velük így a közös munka? Hogy egy ilyen helyzetben vagytok ott, önkéntesek, hivatásos tűzoltók, milyen volt a kommunikáció velük?
0: Még nem nagyon találkoztunk velük, mivel ők másik erdőrészben voltak, szóval nagyon nagy az az erdőrész. Ők máshol voltak, viszont az ő felszerelésük az alkalmas volt erre az erdőtűzre. Szóval van nekik erdőtűzes kamionjuk, akár 2-3 ezer liter vízzel is be tud menni, mink ugye ezekkel kis dzsipekkel jártunk be nehezen, így is nagyon nehéz ott a terep, tiszta homok, minden. Szóval ők könnyebben dolgoztak, úgy gondolom, mint mi.
1: És hogy telt egy napotok? Tehát teszem azt, ott voltatok ugye reggel, és folyamatosan csak abból állt tényleg, hogy oltottátok a tüzet megállás és pihenés nélkül?
0: Nem, amikor megérkeztünk a helyszínre, megkaptuk a reggelit, vagy ki mikor ért oda ebédet, megkaptuk a vizet, mindent, és utána egy magasan képzett hivatásos tűzoltó, ő vezényelt bennünket a helyszínre, hogy melyik részen kell nekünk ezt a tüzet megakadályozni, hogy tovább terjedjen, vagy akár eloltani, vagy attól függ, hogy ők ezt hogy mérték fel.
1: És ilyen, hogy pihenés egy pici, alvás pár óra azért volt ilyen, vagy szűkös?
0: Hát nem igazán. Szóval a nappali váltás a 12 óra után, mikor nekik volt váltás, akkor volt nekünk egy 20 perc pihenő, és aztán ugyanúgy vissza be az erdőbe.
1: És a család? Családdal való kommunikáció? Ők azért mennyire hiányoztak, vagy nagyon aggódtak?
0: Hát hiányoztak, aggódni is aggódtak. Nehéz. Nehéz, de viszont aki ennyire fanatikus, mint én úgy gondolom, hogy én az vagyok. Én szeretem. Szóval család is meg kell, hogy értse.
2: Hát aki ide elment, az mind fanatikus igazából, mert azért ilyen komoly tűzesetben még egyikünk se nem vett részt. Nincs tapasztalatunk itt a síkságon ilyenben, bár volt az idén erdőtűzünk, amit beküzdöttünk egy hétig körülbelül, ott is rengeteg ember, volt olyan tűzeset, ahol 32 emberünk kint volt, 9 járművel Martonoson, plusz a rendőrök, plusz az erdészetnek a szakemberei, és hát az nem volt annyira komoly, nyilván. Ez egy kis kezdődő valami volt, amit azért sikerült megfogni, de ez a 4000 hektárnyi izzóláva szinte, ez egy nagyon, nagyon komoly összetett történet volt, és tényleg nem volt ebben semmilyen tapasztalat, aztán jogosan aggódtak a családok is itthon az ott lévő hozzátartozókére, vagy mondod is.
1: Hát igen, tehát már csak azt, hogy amit látnak akár a médiában, hogy milyen fotók, milyen videók terjengnek, és hogy tudják, hogy az én férjem pedig ott van, vagy párom ott van, azért az nyilván nem kellemes, de talán mindenki igyekszik arra, hogy azért a saját biztonságát is valamilyen szinten védje, bár tényleg vannak, én láttam olyan videókat a közösségi oldalakon, hogy az eszem megállt, hogy tényleg ilyenre képes egy tűzoltó, hogy tényleg hogy tud beugrani oda, ahova szinte az emberek lehet 90%-a nem, de mégis megy, ahogy te is mondtad, hogy fanatikus, és tényleg hogy nem is biztos, hogy hivatásként tekint igazából erre. Egyébként mennyire volt nehéz, gondolok itt a tűzesetekre, mellőzni az önkénteseket? Mert ugye Martonos ugye említésre került, Oromhegyes, Oromba ugye önkéntesek vannak, tehát

0: ott konkrétan a településen hivatásos tűzoltók nincsenek, ha jól tudom.
1: Nincsenek.
0: Mennyire volt akkor például tűz esett épp abban az időben?
1: Volt egy-két tűz esetünk, de hát hál' Istennek a község területén van összesen 124 olyan emberünk, aki hivatalosan is ki van képezve a tűzoltásra a belügyminisztérium által, meg hát azon fölül még egy annyi legalább, akik még nem estek át ezen a képzésen, úgyhogy hál' Istennek most én azt mondom, az utóbbi jó néhány évben nincs gond az önkéntesek számával, úgyhogy nem vettük észre a hiányát igazából, hogy sőt, inkább büszkélkedtünk vele, hogy a srácok oda vannak és viszik az egyesületeinknek a hírnevét.
0: Ugye említetted, Zsolti, hogy fanatikus tűzoltó, önkéntes tűzoltó vagy. Mikor lettél te önkéntes?
2: Hát én
0: vagy
2: 8
0: hogyan lettél önkéntes?
2: Hát igazából kiskorom óta vonzott ez a piros jármű, és akkor 8 éves koromban oda keveredtem Kanizsára az önkéntes tűzoltósághoz, aztán meg átkerültem Martonosra, mivel ott jobbnak láttam, és azóta ha kell éjjel-nappal.
1: Hát egy 6 éve csinálni. Vagy velünk körülbelül, igen. Ugye? Úgy valahogy.
0: És milyen tűzesetekhez riasztottak, ami mondjuk számodra is egy picit akár lelkileg leterhelő volt?
2: Hát a háztűz az mindenféleképpen leterhelő. Főleg, ha van sérült, hál' Istennek ilyen nem sok volt szerintem, de vagy valaki bent van, az leterhelő, de volt egy eset, amikor a Martonoson, a Holtiszán sajnos egy hullakihúzás, amit leterhelő, de viszont sokan ott voltunk, és aztán ugye beszélünk róla, aztán átmegy rajtad gyorsan.
0: Egyébként ilyenre mennyire van lehetőség például a községben, hogy nem tudom, a tűzoltók nyilván egymás között, vagy otthon a családdal nyilván megbeszélik, de teszem azt, pszichológus bevonására is szükség van?
1: Fejlett országokban ez a normális, hogy van a tűzoltóknál is, meg rendőröknél is az ilyen a keményebb, komolyabb lelki megterhelésekkel járó szakmákban, hogy alkalmaznak hivatali pszichológust. Nálunk ez még nem bevett szokás. Én azt mondom, hogy sajnos nagyon sokan félnek a pszichológustól, mert szégyennek tartják, hogy elmenjenek pszichológushoz, viszont ő is egy ugyanolyan orvos, mint a nem tudom, az általános orvos, vagy az agysebész, vagy az ortopéd, vagy a bármi, tehát csak valamiért az embereknek ez ilyen idegen. És nem tudom, hogy akkor is igénybe vennék-e a szolgáltatásait, hogyha lenne. Úgyhogy ilyen téren még gyerekcipőben járunk nagyon. Szóval egy szóval nincs.
0: Bízunk benne, hogy ez majd változik.
1: De két sör mellett ezt a fiúkát beszélik, és meg is van a pszichológia.
0: Igen, férfiak ezt mindig másként viselik lehet át, mint a nők. Azért erre is szerintem ezt azért nagy részt kijelenthetjük. Persze nyilván tisztelet a kivételnek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hát, hogy gratuláljak-e, nem tudom, de azért tényleg örülünk, hogy ott voltatok, és én azért gratulálok, hogy ezt így lesikerült hoznotok, és hogy ilyen szépen, kitartóan és szervezetten ezt így lehoztátok.
2: Köszönjük szépen.
1: És köszönjük a lehetőséget.
0: És további sikeres munkát, és hogy kevés munkát inkább. Független attól, hogy ennyire fanatikus vagy.
1: Úgy legyen, majd szervezünk gyakorlatokat.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Őrizetbe bevették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Szeszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Szeszták Miklós ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázs ellen a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használtak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
8: Választások 2026.
10: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltán a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választásra való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Törökfaluba is Adára látogatott dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke hétfő délután. Törökfaluban Horthy Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel, ahol a család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Dr. Pásztor Bálint megtekintette a Törökfalut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt. Az infrastruktúrális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Adán a VMS elnöke Hodik Otília kosárfonó vállalkozását is meglátogatta. A Napot lakossági fórum zárta Adán, amelyen a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
8: Választások 2026.
10: 6000 bárány indult útnak az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy az idei évben már ez a harmadik hasonló bárányértékesítés és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a juhtenyésztés további fejlődéséhez. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a tenyészjuhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7 óráig látogat. A belépő 800 dinár.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk ma. Délután a hőmérséklet eléri a 24-25 Celsius fokot. A kellemes késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
7: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 11 óra 14 perc van, a következő érdekesség pedig hozzám passzol, meg hozzátok is szerintem. Ugyanis említettem, hogy a mai a kávé világnapja, szeptember 29-én ünnepeljük ezt a világnapot, mégpedig 2009 óta hivatalosan is. És hát szerintem, és ez is tanú bizonyságot adott, hogy a víz után a kávé az, amit leggyakrabban fogyasztanak az emberek, és néhány érdekes tényt hoztam a kávéról. A kávé az olaj után a világ második legnagyobb értékben forgalmazott kereskedelmi terméke, és hogyha tejszínt öntünk hozzá, akkor 20%-kal hosszabb ideig képes meleg maradni. Az ókori arab kultúrában, ez a kedvencem egyébként, kedves férfiak. Szóval, az ókori arab kultúrában a nők egyetlen okkal válhattak el a férjüktől, ha az pocsék kávét főzött. A kávé igazából egy gyümölcs, a bogyós gyümölcsökhöz tartozik, és biztos hallottatok már arról, hogy az egyik legdrágább kávé a Kopi Luwak, azaz a cibet macska kávé. Ennek az ára 350 euró körül mozog kilónként. Az amerikaiak átlagosan évi 1100 dollárt költenek kávéra, körülbelül 21 dollárt hetente. Ez éves szinten egy új telefon ára. A finnek fogyasztják a legtöbb kávét a világon, átlagosan napi 5 csészét per fő. Brazília termeli a világ kávéjának a 40%-át, és két fő típusa van, ugye az arabika és a robusta. Az utóbbi savasabb, kesernyésebb ízű és magasabb koffein tartalommal rendelkezik, az arabika lágyabb, enyhén savas ízű, alacsonyabb koffein tartalommal. Észak-Korea tartja a világ legnagyobb jeges kávéja rekordot, egy 14,228 literes csésze amerikánó kávéval, és az amerikaiak átlagosan 400 millió csésze kávét fogyasztanak naponta. Hát itt voltak azért érdekességek. Nyilván ez a válásos történet azért, hát igen, attól függ, hogy kinek mi a pocsék, de biztos ott is van egy ilyen megszokott, hivatalos, törvénybe foglalt, nagyon nem tudom, hogy volt-e ilyen, hogy mi számít pocsék kávének, hát lehet, hogy most nekem az jó, másnak az pocsék, vagy fordítva, nyilván különbözőek vagyunk, nem tudom, hogy ezt hogy bizonyították be, biztos meg volt akkor rá a megfelelő módszer, de azért voltak itt nyilván más, fontosabb vagy érdekesebb történetek és dolgok és kijelentések és tények, meg százalékok, meg számok, meg mi egyéb. Remélem, hogy tudtam nektek újdonsággal érkezni, újdonságot mondani, ha nem is mutatni. Mindenkinek jó és kellemes kávézást kívánok a nap hátralevő részében. When the

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Műsorajánló.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 11 óra 34 perckor közlekedési és közérdekű információkkal futottam be. Ami a közlekedést illeti, Palicson jelen vannak a rendőrök, hűvösölnek, mégpedig ismérnek természetesen. A Lukoil töltőállomásnál, benzinkútnál, énkor mindig elgondolkodom, hogy milyen, amikor például hallgat egy rendőr, és most ezt hallgatja, hogy ők ott hűsölnek, és radaroznak, és tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy érdemes ott bizony szépen lassan közlekedni, és nincs, akit bemérjenek. Bár lehet, hogy van épp egy, aki hallgat minket, és majd üzenni fog, hogy hello, szia, pisztácia, legyen így, hátha. De akkor mondjuk már el, hogy mi a helyzet a határon is. Hátha van olyan határőr, aki most épp bennünket hallgat, és azt hallgatja, hogy közlöm, hogy nincs feltétlen várakozás a szerb-magyar és a magyar-szerb átkelőkön, maximum 10 perc, ez is Magyarország irányába van, a Border Watcher applikáció szerint, úgyhogy most lehet jönni-menni, mert hogy nem kell órákat várni a határok egyikén, hogy átjussatok Magyarországra, vagy akár be tudjatok lépni Szerbiába. Ami pedig a közérdekű információkat illeti, folytatódik az őszi nagytakarítás a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesítése szerint. Tegnap ugyebár elkezdődött, és egészen október 2-áig tart, mégpedig a mai napon, a keddi csodálatos napon Visnyevác helyi közösség területére helyezik ki több helyre a nagy hulladék tárolókat, a konténereket, amiket különböző időpontokban szállítanak el. Bővebb információ megtalálható honlapunkon, a panonrtv.com-on, illetve már megtalálható a holnapi napra vonatkozó áramszüneti információ, illetve véradási akció is, tehát ez ismétlem holnapi napra vonatkozik, hogy hol nem lesz áram szerdán: Bajsa, Tornyos, Cserepes, Bácskosutfalva, Magyarkanizsa, Bajmok, Kispiac, Szabadka, Palics, Hajdújárás és Csantavér, nem tudom, hogy azt említettem-e, ha jól tudom, akkor nem említettem. Természetesen nem az egész településen nem lesz áram, hanem bizonyos részeken, bizonyos utcákban, és hát nyilván nem egész nap, hogy mettől meddig, és hogy pontosan mely részek érintettek a szerdai napra vonatkozóan, ahol szünetelni fog az áramszolgáltatás, az szintén megtalál bizonyos utcákban, és hát nyilván nem egész nap, hogy mettől meddig, és hogy pontosan mely részek érintettek a szerdai napra vonatkozóan, ahol szünetelni fog az áramszolgáltatás, az szintén megtalálható a weboldalunkon, a közérdekű információcska, füle

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Műsorajánló.
7: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 11 óra 44 perc van, és a híradó előtt még egy gyors beszélgetést itt beiktatunk, mégpedig Fábrik Dávidot köszöntöm a stúdióban, és hogy mi a téma, az pedig az, hogy első vajdasági Oktoberfestre készülnek Bácskos útfalván, és ugye Dávid a MOFISZ ifjúsági tanácsának az elnöke. Szia, köszöntelek!
2: Szia, köszöntelek! Hát igen, tavaly évben még ez egy álom volt, idén meg már valóság, úgyhogy ezerrel készülünk az idei Oktoberfestre, az első Oktoberfestre. Hatalmas munka volt, még mindig nagyon sok munka, tehát folyamatos munka folyik. Nagyon érdekes, tehát mi az ifjúsági szervezettel új tapasztalatokat szerzünk, új dolgokat tanulunk meg, és ezért úgy gondolom már csak ezért is megéri ezt csinálni. Úgyhogy.
1: És ha jól tudom, akkor most szombaton, 3-án, ugye október első szombatján rajtol el az első Oktoberfest. Mi mindennel készültök erre a napra?
2: Úgy bizony, 3-án lesz a rendezvényünk, és egy csomó mindennel készülünk, csapatjátékokkal a gyerekeknek, ahol tudják fejleszteni logikájukat, kreativitásukat, a felnőtteknek kicsit már komolyabb játékokat, az inkább a szórakozásról szól, viszont ugyanígy a gyerekeknek is ugye a szórakozásról.
1: Persze.
2: Itt korsótartó verseny, cseva perecevő verseny, tehát igazán érdekes dolgok, amiket próbáltunk így összekötni kicsit az Oktoberfesttel, és 19 órától a Mozaik Party Band fog fellépni, 22-től pedig Sörponggal várjuk DJ Wright-tal a szórakozni vágyókat, úgyhogy eléggé.
1: És ez már az Echo-ban lesz, ha jól tudom.
2: Az egész, igen. Moravicán.
1: Tehát az egész program maga az Echo-ra összpontosít, tehát kell helyszínről helyszínre vándorolni az embereknek.
2: Igen, azt szerettük volna, hogy minden egy helyen legyen, és szerencsére az ifjúsági központunk, a Bácskos útfalvi ifjúsági központunk ugye erre pont adott, hiszen három színpadi rész is van, úgymond, egy beltéri, kültéri, meg egy ilyen szabadtéri, ami teljesen, tehát az olyan földes kicsit, de szép, és hát így adottak voltak a terek, és hát szerettük volna ezt a saját berkeinken belül kihasználni.
1: És honnan jött az ötlet, hogy Oktoberfest legyen például megrendezve?
2: Hát ez még talán lehet, hogy egy és fél, két évre nyúlik vissza, amikor Claudio barátunk felhozta ötletnek, sőt ő azt mondta, hogy nincs még Oktoberfest Vajdaságban, egy ilyen komolyabb is, itt vagyunk fiatalok, csináljunk már egyet. És akkor tavaly elkezdtük tervezni, ott már elég jól össze is állt az egész, viszont ott ugye még nem voltunk benne ebbe a támogatásokba, hogyan szerezzünk, stb., tehát hol kell pályázni, stb. És idénre már sikerült, tehát idén már időben lepályáztuk a dolgokat, stb., és így ennek köszönhetően megvalósulhat idén a rendezvény.
1: És ugye említetted Claudiót, ugye ő német Claudióról van szó, aki ugye előtted volt az elnöke a MOFISZ-nak, ugye te vetted át tőle a munkát, és voltál is nálunk akkor a presszóban, és beszélgettünk is. Azóta hogyan halad a munka? Hogyan sikerült belerázódni mindenbe?
2: Érdekes dolog a vezetés, úgyhogy próbálom a legjobbat kihozni belőle. Ugye, tehát próbálok új programokat kitalálni, és most majd a jövő évet tűztük ki annak, hogy igazán ráállunk erre az egészre, hiszen én is idén fejeztem a főiskolát, stb. Lediplomáltam, és akkor most már egy kicsit nyugalom van, igen, ebből a szempontból, és akkor lehet összpontosítani az ilyen fontos dolgokra.
1: És ugye hát Oktoberfest nyilván az első az alkohol talán most ebben a helyzetben a sör, mert hát nyilván ha gondolunk egy müncheni ilyen rendezvényre, ami nyilván nagyon nagy esemény, ott már tényleg annyira hagyománnyá vált, és tényleg ott már az embereknek beleívódott a köztudatba, meg a köztudatába, hogy ugye ott nyilván látja, hogy milyen hangulat van. Szerintem te is láttad már ezeket a fotókat, esetleg videókat, ha nem is nyilván egy akkora nagy terjedelmű, de valamilyen úton, módon szeretnétek például azt is, hogy itt megteremteni, így Bácskos útfalván, azt a hangulatot, azt az érzést?
2: Igen, tehát az volt a célevel az Oktoberfesttel, hogy egy bajor Oktoberfestet valahogy vajdasági bőrbe bújtassunk, tehát legyen egy ilyen átfedés, ugye, mert azt nem tudjuk megtenni, hogy tiszta bajor, mert ugye ezt így tudjuk összeolvasztani, és akkor próbáltunk ilyeneket, hogy például lesznek ugye gasztroételeink is, és azok vajdasági ételek, viszont úgy csináljuk meg őket, hogy bajor kinézetűek legyenek, bajor akár egy kicsit ízekre hajazzanak. Aha. Ugye szerencsére találtunk is erre vállalkozót, a 99 Messzere, és akkor ő vele együtt dolgozunk, és ő nagyon nyitott ezekre a dolgokra, úgyhogy szerencsére könnyű dolgunk van. És akkor próbáltuk azt, hogy minél jobban, tehát úgymond balkánosítsuk, uh-huh. vagy hogy vajdaságiasítsuk, és hát reméljük, hogy ez át is fog jönni, és sikerülni is fog. Ugye lesz kétfajta kraftsörösünk, uh-huh. akik jönnek kiállítani, illetve csapolcsörből lesz töménytelen mennyiségű, úgyhogy...
1: Hogy aki hazalátogat, az biztos, hogy nem fog szomjazni szerintem.
2: Az biztos, igen, igen.
1: Említettünk itt ugye játékokat fiataloknak, idősebbeknek. Ezekre kell esetleg előre jelentkezni valahol?
2: Igen, igen. Ajánlatos előre jelentkezni, ezt a Facebook oldalunkon meg is tehetik. Ugye 4-5 fős csapatok jelentkezését várjuk a felnőtte kategóriában. Uh-huh. Ugye itt nevezhetnek hölgyek, férfiak, uh-huh. aki csak szeretne, ugye. 18 évben felüliek, természetesen. De ott helyszínen is tudnak ma jelentkezni, viszont én mindenkinek azt ajánlom, hogy előre jelentkezzenek a Facebook oldalunkon, hiszen akkor van biztosítva az a helyük, és az a megfelelő ellátás, amit úgy tudunk a legprofesszionálisabban biztosítani.
1: Igen. És a jelentkezés, vagy bármiféle részvétel az ingyenes?
2: A részvétel ingyenes, igen. A játékokra viszont van egy bizonyos uh-huh. jelentkezési díj.
1: Arról az mennyi? Vagy a,
2: ezer, vagy dinár, milyen? Ezer dinár. Tehát csapatonként.
1: Gondolok itt a felnőttekre, tehát őnekik van, igen, ez, igen. Ez a gyerekekre, vagy a kisebbekre ez nem vonatkozik.
2: Nem.
1: Egyébként, ha már ugye említetted a kosóemelést, akkor a fiataloknak, a kisebbeknek ott milyen programokkal, játékokkal készültök? Egyet-kettőt esetleg, ha fel
2: tudsz. Igazán sorolni. Érdekes, tehát erre van egy... rövid ilyen bemutató szövegünk. Uh-huh. Ugye egy bajor vándor Báskosút falvára tévedt, és magával hozta az Oktoberfest titokzatos kincses ládáját. Azonban ezt elvesztette, és a gyerekeknek az lesz a feladatuk, hogy segítsenek neki megkeresni. Úgyhogy
1: erre
2: épp igazán...
1: kíváncsi leszek, hogy kinek sikerül, vagy sikerül-e, reméljük azért.
2: Igen, úgyhogy
1: sikerül.
2: Keressük azokat a felfedezőket, akik meg fogják találni, és megmentik az Oktoberfestünket, úgyhogy...
1: Tehát akkor harmadika, most szombat, 1. Októberfest Báskosútfalván, az EHO-ban, és már 12 órára lehet menni, akkor igen, lesz a kapunyítás, és igazából egész napos program, kicsiknek, nagyoknak, ki minek érzi magát fiatalnak, idősnek, középkorosztályúnak, bárminek, és akkor este meg le lehet ereszteni, aki még bírja, és bír állni majd a lábán. Köszönöm szépen, Dávid, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én köszönöm.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka. Szerbiai bárányokat szállítanak Izraelbe, és megnőtt a légúti fertőzések száma az országban. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka. A beruházások Palicsot, Hajdujárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki, hogy télen és nyáron is megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani az ott szervezett rendezvényekhez. A második beruházás keretében két külvárosi utcát aszfaltoznak le. A mezőgazdasági minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosította a Hajdujárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak. Az Újfalu helyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebesség mérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 kilométeres szakaszának felújítását. 6000 bárányt szállítottak ma el az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár. Korom Sarolta riportja.
2: A reggeli órákban 6000 bárányt szállítottak ki a Kontakt Kft. Adorjáni telephelyéről. Az állatok Izraelbe kerülnek. A vállalat rendszeresen foglalkozik bárányok értékesítésével, a külföldi piac pedig fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Borsos Csaba, az Adorjáni Kontakt Kft. Tulajdonosa.
3: 3 éve, hogy kinyitottuk ezt a kiviteli farmot, azóta szállítunk folyamatosan külföldre. Ezek a mai bárányok, ezek Izraelbe fognak kikötni. Az idén ide először szállítunk Izraelbe, utoljára tavaly júniusban. Rakottunk az idejében már, rakottunk Líbiába is és Algériába is.
2: Az idei évben már ez a harmadik hasonló szállítmány, decemberben pedig újabb külföldi értékesítés várható. A kivitel a hazai állattartók számára is fontos, hiszen újabb piacokat és értékesítési lehetőséget biztosít számukra. Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár.
4: Amiről keveset beszélünk, viszont ugyanúgy fontos, és a minisztériumnak egyik nagyon fontos aktivitása az az új piacoknak a úgymond olyan ambientum megteremtése, ahol ugye külföldi piacokat tudnak a gazdák tud szállítani az állattenyésztési ágazatból a gazda. Így megnyitottuk ezeket a piacokat, lehetővé tettük, hogy állategészségügyi szempontokat összehangolva a vevőországban ugye lehetőséget nyitottunk arra, hogy ezek az állatok ugye ott értékesítésre kerüljenek.
2: A minisztérium célja, hogy az állattenyésztők számára további külföldi piacokat nyisson meg, miközben az exporthoz szükséges feltételeket is biztosítja. A juhtenyésztést közvetlen támogatásokkal is ösztönzik. Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. Minden egyes bárány után 2000 dináros állami támogatás jár, míg minden tenyészjuh után évente 10 000 dinár igényelhető. Aki minőségi tenyészjuhot szeretne vásárolni, az évente 50-65%-os visszanem térítendő állami támogatást kaphat. És ami fontos, itt érdemes beruházni, hiszen van lehetőségünk értékesíteni. A miniszter szerint a juh ágazat mellett a következő export lehetőség a fiatal hízómar, ha ágazat előtt nyílhat meg.
5: Választások 2026.
1: Rendőrségre vitték, majd még hétfő este elengedték Alekszandár Šapić belgrádi polgármestert, miután incidensbe keveredett a Kréni Promeni mozgalom egyik városi képviselőjével, Tatjana Mićićjal az új belgrádi Bežanijska Kosa város részben. A Kréni Promeni közlése szerint Mićić férjével és kutyájával sétált, amikor találkozott Šapićjal. A képviselő állítása szerint a polgármester szóváltásba keveredett vele, majd megpróbálta kiütni a kezéből a telefont, amellyel felvételt készített. készített róla. Mítyigy azt mondta, hogy amikor férje és Sapics közé állt, a polgármester orron ütötte. Állítása szerint eltört az orra. A polgármestert az új belgrádi rendőrkapitányságra vitték, ahonnan röviddel később távozott. A Kréni Promeni kedre tiltakozást jelentett be. Az Ada községbeli gazdálkodók és vállalkozók mindennapjaiba nyert betekintést dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, aki hétfő délután Törökfaluba és Adára látogatott. A helyi fejlesztések és a gazdasági támogatások mellett a térség infrastruktúrális beruházásait is megtekintette. Koromsar volt a riportja.
2: Dr. Pásztor Bálint Törökfaluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel. A család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is egyaránt foglalkozik. Szarvasmarha állományok bővítéséhez a Prosperitáti Alapítvány támogatása is hozzájárult. Horti Máté mezőgazdasági termelő.
0: Prosperitátin tudtunk pályázni 7 darab sarolói tenyészállatot is őt. Hát elég nagy segítség volt. Már ezt a részből ugye kicsit nehezebb lett volna úgymond létrehozni. És akkor aztán meg majd szépen lassan ez gyarapszik.
2: A VMS elnöke Adán Hodik Otília kosárfonó vállalkozásába is ellátogatott. A kézműves 4,5 éve indította el vállalkozását, termékei pedig ma már több virágüzletben is megtalálhatók. A vállalkozás a gazdasági minisztérium támogatásának köszönhetően új eszközzel is bővülhetett. Hodik Otília, adai kosárfonó.
6: Állami támogatásban részesültem, egy veszőfűző kazánt tudtunk megvenni. Ez volt az első támogatás, amit meg tudtunk pályázni, úgy, hogy ugye előtte megcsináltuk a szertifikátot is. Tehát egy elismerés volt a szakmámban, hogy kaptam egy szertifikátot.
2: Dr. Pásztor Bálint megtekintette a Törökfalut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt is. A jelentős infrastrukturális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke.
7: Egy mezőgazdasági termelőnél jártunk Törökfaluban, meg egy utcafórumot tartottunk, ahol a helyiekkel arról beszélgettünk, hogy csak Törökfalura nézve 176 sikeres prosperitáti pályázó volt, akik 1,8 millió euró értékben pályáztak sikeresen a prosperitátinál. Törökfaluban az iskola felújítására 250 ezer eurót tudtunk biztosítani tartományi forrásokból elsősorban az elmúlt két évben.
2: A napot az Adai Lakossági Fórum zárta, amelyen bemutatkozott az 5 Ada községet képviselő jelölt, aki a VMS parlamenti jelölt listáján szerepel. A fórumon a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
1: Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, a lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek. Az átlag életkor pedig 41 év, tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képviselheti tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
8: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
1: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltánt a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választáson való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Az aláírásokat egyébként több helyszínen is gyűjtik majd. Knézi Pétert, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Óbecsei pontjának koordinátorát hallják.
9: A mi listánk teljes lesz, tehát a teljes listát felállítsuk. Igyekezünk főleg szakmai téren olyan embereket találni, akik elsősorban meghatározók a saját szakmájukba, és egyértelműen, hogy azokat a szakterületeket fedik, amelyik gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanácsnak a hatáskörét fedi.
5: Választások 2026.
1: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsony hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalibić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokpárásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Módosítja keddi katánai járatait az Air Serbia az Etna vulkán fokozott aktivitása és a katánai repülőtér ideiglenes lezárása miatt. A szerb nemzeti légitársaság közölte, hogy szeptember 29-ére tervezett járatok helyett a dél-olaszországi Reggio Calabria repülőtérre közlekednek a gépek. Az érintett utasok számára autóbuszos transfert biztosítanak. Az Air Serbia közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az Etna aktivitását és a légi közlekedési helyzet alakulását. A pontos idő 12 óra 13 perc.
10: Időjárás.
11: 21 fok van Szabadkán, napos, száraz és meleg időben lesz részünk ma. A reggel ugyan hűvösen indult, a délutáni hőmérséklet viszont elérheti a 24-25 Celsius fokot is. Csapadékra nincs kilátás.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
14: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
17: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
18: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vető burgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Neve nem felrázva. Pannonpresszó.
1: A következő percekben bemutatjuk Diana hercegné magyar hasonmását. Bődiné Képli Barbara, Magyarország hivatalos Diana hasonmása, hogy milyen érzés egy világhírű hercegnő árnyékában élni, arról ő maga fog mesélni a következő percekben itt a Pannonpresszóban. Szia, köszöntelek itt nálunk!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót, köszönöm szépen a meghívást.
1: Szerintem mielőtt belemennénk nagyon a témába, először menjünk vissza nagyon az elejére. Mikor döbbentél rá, hogy itt bizony nagy a hasonlóság, vagy hogyan kezdődött minden, maga a felismerés?
2: Hát olyan 2022-2023-ban történt meg velem ez a lehetőség, hogy én képviselhettem onnantól kezdve Diana hercegnőt, mint megszemélyesítő. David Bornnal, egyik külföldi ismerősömmel színész és hasonmásként tevékenykedik Amerikában, és ő vele tudtam egy olyan kapcsolatot felvenni, teremteni, hogy megkérdeztem tőle, hogy hogyan működik a megszemélyesítő szakma, ő hogyan lett megszemélyesítő, és hol lehetne esetleg jelentkezni, hogy én is, mint megszemélyesítő szeretnék lenni. Beszélgettünk, elmondta, hogy különböző külföldi localicus agency oldalak vannak, hasonmás ügynökségek magyarul, és mondtam neki, hogy nagyon érdekes ez a szakma, és hogy többen megjegyezték, hogy hasonlóságot véltek köztem is a hercegnő között, de a hercegnő között, és hogy ő mit gondol. Ő is mondta, hogy látja a hasonlóságot, főleg amikor a fotókat nézi rólam. Megadott egy pár ügynökséget, elküldtem e-mailbe nekik az önéletrajzomat, bemutatkozott persze, egy kis videót, akkor fotókat, és hát annyit mondott David, hogy onnantól kezdve nem rajta múlik, hanem az ügynökségeken, hogy visszajeleznek-e és beválasztanak-e az oldalukra, és akkor onnantól kezdve elindulhat ez a megszemélyesítő szakma, tevékenység, mondom így, és hát 3 hónapot vártam én, amikor jelentkezett az egyik ügynökség, a Mirror Images Agency oldal, és ők visszaírtak, hogy szeretnék, ha az oldalukon rajta lennék, felvennék velem a kapcsolatot, beregisztrálnának, és akkor Diana hercegnőnek a karakterét, mint megszemélyesítő képviselném. Ez volt az egyik. Aztán a Localicus Agency is megkeresett. Jöttek folyamatosan a megkeresések az ügynökségek oldaláról, és akkor van olyan ügynökség, ahol egy személy személyesíti meg a megadott karakter, de van olyan ügynökség, ahol több megszemélyesítő van az világból bárhonnan.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy a te karriered ott akkor indult el?
2: Igen.
1: És nyilván minden jobban azért van valami rossz. A te esetedben micsoda, vagy mit emelnél ki? Mi az árnyoldala ennek az egésznek?
2: Hát igazából árnyoldalt így a megszemélyesítő tevékenységre nem tudok mondani, mert ez egy felemelő érzés, meg egy megtiszteltetés, amikor egy olyan karaktert személyesítünk meg, aki esetleg az élők között van, vagy esetleg már sajnos nem az élők között van, az egy nagyon nagy megtiszteltetés, ha olyan emberre hasonlítunk. Én azt tudom mondani, hogy hát sajnos itt Magyarországon nagyon elterjedve az, hogy ezek a komment szekciók, hogy egyszerűen nem tudnak az emberek, tisztelt a kivételeknek, ezt hangsúlyozom, hogy örömmel, pozitivitással oda írni egy hozzászólást, hogy igen, milyen jó érzés, hogy Magyarországról van egy hölgy, aki ezt a szakmát, ezt a dolgot csinálja, hanem negatívan, kételkedően írnak oda, és akkor hát ugye ez ugye mit vált ki? Egymástól jönnek a hozzászólások, amikor még ott is egymással összevesznek a hozzászólók, ezek ilyen online oldalon vannak igazából, és akkor ez úgy nem jó, mert én igazából azt veszem észre, hogy nem is olvassák nagyon el, hogy mi ez az egész. Vagy nem úgy van feltüntetve például egy interjúnak a főcíme, hogy megértsék az emberek, és akkor az egész így összeomlott. Másik rész, azt mondom, hogy ne csak negativitásról beszéljünk, pozitív oldala nagyon sok van, mert rendezvényeken nagyon kedvesek az emberek. És én azt mondom mindig, hogy amikor az ember szemtől szembe látja a másiknak az arcát, a gesztikulálását és a beszélgetések, az az igazán a jobb, mert ott ismered meg a másikat, és eddig pozitív dolgokat kaptam vissza így személyesen. Igazából az online felületeken ott én nem szoktam reagálni, vagy ha reagálok is, régebben volt ez, akkor annyit írok, hogy köszönöm szépen, ugyanúgy a pozitív, ugyanúgy a negatív kommentekre, mert nem érdemes ezekkel foglalkozni, hogy belemenjünk egy értelmetlen vitába, uh-huh. vagy megmagyarázásba, mert az már ott nem jó.
1: Ebben teljesen igazad van, és nyilván nem csak teszem azt az arcra fontos, hogy hasonló legyen a kinézet, hanem nagyon fontos az öltözködés. A te esetedben itt az ügynökségeken keresztül sikerül, vagy sikerült beszerezni a ruhákat, vagy esetleg más önálló akcióba is kezdtél? És a te esetedben itt az ügynökségeken keresztül sikerül, vagy sikerült beszerezni a ruhákat, vagy esetleg más önálló akcióba is kezdtél?
2: Hát én igazából saját magamtól szoktam beszerezni.

0: a ruháimat, a kalapokat, a kiegészítőket pedig Budapesten egy kalapkészítőmester, Farkas Éva és az édesanyja, ők ketten csinálják nekem ezeket a kollekciókat, kiegészítőket.
1: Egyébként hogyan kell elképzelni a hétköznapjaidat, a mindennapjaidat, feleségként, családos édesanyaként? Gondolok itt arra is, hogy az utcán való felismerés, tehát hogyha az emberek beszélgetnek veled, fotózkodnak esetleg, másrészt meg arra is gondolok, hogy ez az öltözködés, a viselkedés tekintetében. Tehát milyen a hétköznapi Barbara?
0: Hétköznap természetesen Barbara vagyok, Barbie. Inkább azt jobban szeretem, a megszólítást, és hétköznapi emberként, szóval nem szoktam úgy öltözni.
1: Tehát akkor levetkőzöd ezt a hasonmást, azt mondhatjuk?
0: Hát teljes mértékben nem tudom ugye ezt levetkőzni, mert ismernek a helyiek, ismernek, és ugye itt találkozunk nagyon sokszor személyesen az utcán, oda jönnek, beszélgetünk, gratulálnak, mert látták az újabb interjúimat, és vagy szerepléseimet, nagyon kedvesek, mindig gratulálnak, de úgy beszélgetőhettek velük, mint egy hétköznapi ember. Én külön választom, igen, ezt, hogy a megszemélyesítést, és külön a magánéletet. Ezt én azt mondom, hogy külön is kell választani ebben a szakmában, hogy bármilyen, hát úgymond, hogy színészeti szakmában, mert végül is ez is egy színészet, mondhatjuk így, mert elő kell adni azt a karaktert, amikor rendezvényeken vagyunk, és hétköznapban tényleg csak családanya, feleség, és simán Barbie vagyok.
1: És amellett sem mehetünk el, hogy a hétvégén megrendezésre került az első hasonmás találkozó Magyarországon. Milyen volt? Milyen volt hírességekkel találkozni Diana hercegnő mellett? Hasonmásokkal találkozni?
0: Hát ez egy fantasztikus érzés volt. Egy tényleg még a mai napig is azt mondom, hogy bennem van ez az érzés, ez a fellángolás, hogy nagyon jó volt a rendezvény, ez Bakony Szent Ivánon volt. Egyik kedves ismerősünk, Űrmös István, ő fotós és más tevékenységeket is csinál. Ő volt az egyik főszervező, a másik pedig a hírhedt magyar Charles Bronson hasonmása, Kovács Róbert, bronzi, így ismerős a média világában. Ő volt a másik szervező. Nagyon jó volt. Voltak ismert hasonmások, volt, akit mondjuk nem annyira ismertem, mert például lehet, hogy mondom így, hogy a gyerekkoromban, vagy az én előttem lévő időben volt a film szerint ti hasonmás, egy kislány, Brooke Shield, ő például a Kék Lagúna, a Vadvágyak című főszereplő hölgynek volt a hasonmása. Nagyon tényleg azt mondtam, hogy fantasztikus a hasonlósága ő és a színésznő között. Volt Jason Stathamnek két hasonmása. Ők is nagyon tényleg profi módon hozták a megszemélyesítést. Ők filmiparban is dolgoznak már. Az egyik a Steti kaszkadőrként, a másik Steti, ő is a filmiparban van benne. Robert is ott volt, a magyar Charles Bronson hasonmása, akkor kit tudok még mondani, David Guettának a magyar hasonmása ott volt, ő világszintű zenész is, és hasonmás is, és egyszerűen annyira jó volt az egész, hogy egy új barátság, új kapcsolatok születtek ott, és úgy tervezzük továbbiabban, hogy folytatódni fog ez a hasonmás találkozó, jövőre is szeretnénk, de egy nagyobb színvonalút szeretnénk rendezni, amit úgy tervezünk, hogy lehet, hogy világszintű hasonmás rendezvényt szerveznénk meg.
1: Tényleg ijesztő a hasonlóság, Diana hercegnő is közted. További sikeres munkát kívánunk neked, és kitartást. Szerintem még biztos, hogy hallani fogunk felőled. Köszönöm szépen, Barbie, a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. 3 pályázaton is támogatást nyert Szabadka. A beruházások Palicsot, Hajdújárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki. A második beruházás keretében 2 külvárosi utcát aszfaltoznak le. A mezőgazdasági minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosított a Hajdújárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak. Az Újfalu helyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebességmérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 kilométeres szakaszának felújítását. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában, emelte ki. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. A Szív Világnapja alkalmából egészségmegőrző programokat szervez a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségházzal és a Vörös Kereszttel együttműködve. Szeptember 29-én a szabadkai középiskolák kiválasztott osztályaiban újraélesztési órákat tartanak gyakorlati bemutatóval. Szerdán 8:30-11 között egészségkaraván várja az érdeklődőket a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központban. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy a szívbetegség sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a korai megelőzésben fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselő is bemutatkoznak idén. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7-ig látogatható. A belépő 800 dinár.
0: Sport.
10: Karai László a Spartacus Atlétikai Klub új elnöke. A vezetőséggel folytatja munkáját a több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő Spartacus Atlétikai Klub. A szeptember 25-én megtartott rendes tisztújító közgyűlésen megválasztották a klub új vezetőit és egyéb testületeinek tagjait. A klub új elnökévé Karai Lászlót választották, aki korábban alelnökként és az igazgatótanács tagjaként vett részt a Spartacus munkájában. A klub a következő időszakra egyértelmű célokat fogalmazott meg. Kiemelt figyelmet fordítanak az új tagok bevonására, az utánpótlás nevelésre, valamint tehetséges és eredményes versenyzők kinevelésére. Emellett fontosnak tartják a korszerű edzésmódszerek nyomon követését és alkalmazását is.
0: Időjárás.
10: Szabadkán is környékén jelenleg 22 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk a délután folytatásában is. A kellemes, késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panumbresszó a Facebookon is.
1: Welcome to Panum Radio.
2: 13 óra 16 perc van, és belekezdünk az utolsó órába. Mégpedig egy érdekességgel érkeztem, ugyanis nyilván sokan, ha utaznak, akkor átnézik a Google térképet, hogy mi merre található, informálódnak. Van, aki csak úgy olvasgatja, megnézi a különböző településeket, az épületeket, stb. Hát van 6 alkalom, amikor a térkép véletlenül leplezte le emberek féltve őrzött kis titkait. Ugye, ahogy említettem, többnyire útvonal tervezésre és ismeretlen helyek felfedezésére használjuk. A Street View kamerái azonban néha egészen váratlan pillanatokat is megörökítenek. Akadtak itt egy ártalmatlannak tűnő felvétel buktatott le, más pedig olyan helyzetbe került a kamerák elé, amit valószínűleg legszívesebben örökre elfelejtett volna. Hát lássuk akkor, hogy pontosan mik is voltak ezek. Egy limai férfi a Google Street View segítségével keresett útvonalat, amikor egy fotón felismerte a feleségét egy másik férfival. A 2013-ban készült felvétel miatt később kiderült, hogy a nőnek viszonya volt, a férfi pedig 2018-ban beadta a vállókeresetet. A történet az interneten is nagy visszhangot kapott, hiszen a technológia váratlanul párkapcsolati detektívként működött. A Google egyébként lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos érzékeny tartalmakat, például otthonokat kérésre elhomályosítsanak. Hát nem biztos, hogy sokan szerettünk volna, vagy szeretnétek ilyen hasonló helyzetbe kerülni, de hát ez is megtörténik. Volt egy férfi, aki szívinfarktusa után megígérte a feleségének, hogy felhagy a dohányzással, és egészségesebben étkezik, ám a felesége hamar gyanút fogott, amikor egy halomkekszes csomagolást talált az autóban. Nem sokkal később megnéztem ezt a kis Google Street View-t, mivel tudta, hogy az autó éppen a környékükön járt, és a felvételen férjét pillantotta meg a házuk előtt cigarettával a kezében. A lebukásból családi anekdóta lett, és a férfi ugyan nem hagyott fel teljesen a dohányzással, de állítólag jelentősen visszavett belőle. Ugyebár műhold felvételek is vannak, és hát ezek segítettek az oregoni rendőröknek leleplezni egy marihuána ültetvényt. A hatóságok egy bejelentés után megnézték a gyanúsított birtokáról készült műholdképeket, amelyeken jól láthatóak voltak a szabályos sorokban rendezett növények. A férfi 5 ember számára rendelkezett termesztési engedéllyel, ami legfeljebb 30 érett növényt jelentett. A rendőrök azonban később 94 növényt találtak nála a birtokon. Az eset jól mutatja, hogy a műhold felvételek olyan dolgokat is fel tudnak fedni egy ingatlanról, amelyek a földről egyáltalán nem is láthatóak. És hát van egy ilyen zaklató téma része is neki. Egy TikTok videó készítője azt állította, hogy biológiai apját a térkép egyik felvételén látta, amint a család otthonának ablakai közelében áll. A nő szerint a férfi éppen a házba nézett be, ezért a felvételt megosztotta a nyilvánossággal. A videó önmagában azonban nem bizonyítja sem a férfi személyazonosságát, sem azt, hogy pontosan mit csinált, vagy milyen szándékkal tartózkodott az ingatlan közelében. És hát ez ma túl sokat látott kamerák, vagy az, hogy a kamera mennyi mindent lát, erről is nyilván lehet beszélni. Egyik argentin felvételen, vagy felvétel kapcsán egy férfit mesztelenül mutatott saját kertjében, annak ellenére, hogy egy magas kerítés mögött tartózkodott. A férfi szerint a kép miatt szomszédai és kollégái is gúnyolni kezdték, ezért pert indította a Google ellen, és egy fellebbviteli bíróság végül mintegy 12.500 dollár kártérítést ítélt meg neki. És megemlítik még az árulkodó testtartást is. A kamerák néha olyan pillanatokat is megörökítenek, amelyeket az érintettek valószínűleg szívesebben tartottak volna meg maguknak. Egy internetes oldal felhasználó például egy olyan felvételt osztott meg, amelyen egy férfi egy erdős terület mellett állt háttal a kamerának. A testtartás alapján a posztoló arra gyanakodott, hogy éppen a Hát a dolgát végzi. Mivel az arca nem látszott, nem lehetett azonosítani. Többen azt feltételezték, hogy akár maga a Street View autójának sofőrje is lehetett, aki munka közben hát megállt és tartott egy pici szünetet. Hát vannak itt, vagy voltak itt azért érdekességek. Nem biztos, hogy jó lenne ezzel így ebben a formában találkozni. Nyilván lehet találni egy csomó érdekességet, ha valaki így elindul a kis autóval, nem a szószoros értelemben, akkor nyilván láthat érdekességeket, de azért ezeket is így jó volt megemlíteni, és így belegondolni abba, hogy hát biztos nem lennék az illető helyében.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: És még egy érdekességgel érkeztem a műsor folytatásában, ugyanis egy majom betért egy italboltba, vodkát ivott, benyomott, majd elaludt a dobozokon Indiában, de hogy mi is a történet, lássuk. Ugye volt ez az említett kis majom, aki egy italboltba bizony bement a kelet-indiai Ranchi Ormanji nevű város részében, ahol a helyi beszámolók szerint megivott egy vodkát, hogy mennyit az pontosan nem derül ki, majd elaludt a boltban felhalmozott dobozokon, az állat a polcok között sétálgatott, a jelenet pedig gyorsan a környék beszéd témájává vált. A beszámolók szerint a bolt dolgozói először megpróbálták elzavarni az állatot, sőt, kekszet is kínáltak neki, hogy eltereljék a figyelmét. A majom azonban nem mozdult. Végül felkapott egy üveg vodkát, feltörte és ivott belőle. Nem sikerült megállapítani, hogy hogyan nyílt ki az üveg, és hogy mennyi alkohol fogyott el belőle. Az ivás után a majom elálmosodott, felmászott a boltban tárolt dobozokra, és bizony mély álomba szenderült. A közösségi médiában terjedő videókon az látszik, ahogy az italos dobozok között fekszik, miközben a vásárlók továbbra is érkeztek a boltba. Többen köré gyűltek, és telefonnal rögzítették a jelenetet. Mivel az állat nem hagyta el az üzletet, mentőcsapatot hívtak a helyszínre, amely igyekezett sérülés nélkül eltávolítani. A későbbi beszámolók szerint a majom magához tért, és elhagyta a boltot. A helyiek szerint az állatot már az előző napokban is látták a környéken, és állítólag az eldobott üvegekben maradt alkoholt nyalogatta. Ez azonban független forrás, és hát nem lett megerősítve. A felvételeken nyilván sokan jól szórakoztak, és hát a hír hallatán is. Az esetnek azonban komolyabb oldala is van. Az alkohol nem természetes és nem biztonságos anyag a vadállatok számára, a részeg állat pedig könnyebben megsérülhet, vagy konfliktusba kerülhet az emberekkel. Never met

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rl.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: El is érkeztünk a mai műsor végéhez, megköszönjük, hogy velünk tartottatok, tegyetek így a későbbiekben is. Az elkövetkező jó pár napban, hétben, hónapban, és bízunk benne, hogy évben is. Aki itt volt veletek, az Nagy Viktor, a műsorvezető pedig Rúzs Edina voltam. Szép délután mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. 6000 bárányt szállítottak ma el az Adorjáni Kontakt Kft. Telep helyéről Izraelbe. A reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy idén már ez a harmadik hasonló bárány értékesítés, és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a tenyésztés további fejlődéséhez. Glamocsics emlékeztetett arra, hogy a tenyész juhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka, a beruházások Palicsot, Hajdújárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki. A Mezőgazdasági Minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosított a Hajdújárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból az Újfaluhelyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebességmérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 kilométeres szakaszának felújítását. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Kiemelte, az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. A Szív Világnapja alkalmából egészségmegőrző programokat szervez a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségházzal és a Vöröskereszttel együttműködve. Szeptember 29-én a szabadkai középiskolák kiválasztott osztályaiban újraélesztési órákat tartottak gyakorlati bemutatóval. Szerdán 8 és fél 11 között egészségkaraván várja az érdeklődőket a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központban. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy a szívbeteg sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a korai megelőzésben fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasító partján. A több héten keresztül folyó kutatómunka során a terület vonuló madarait figyelik és gyűrűzik meg. A gyűrűzés nem csak a madarak azonosítását szolgálja. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. Az így gyűjtött adatok a határokon átívelő kutatásokban is hasznosak lehetnek. A rendszeres kutatások eredményeként a ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. A tábor a Palics Ludas Közvállalat és a Riparia Természetbarátok Egyesülete segítségével valósult meg.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután folytatásában is napos, száraz és meleg időben lesz részünk. A kellemes késő őszi szeptemberi idő a következő napokban is kitart, csapadék ezen a héten sem lesz.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
12: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

Komó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra. Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: vagyok nagyon.
1: Programajánló.
2: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radanovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat idén 8 helyi közösségben összesen 13 kilométernyi hálózatot épít ki. A fejlesztések 325 háztartás számára teszik lehetővé a gázhálózatra való csatlakozást. A vállalat arra bíztatja az érdeklődőket, hogy már a téli időszakban kezdjék el a szükséges dokumentáció beszerzését, hogy a következő fűtési idényben már gázzal fűthessenek. Befejeződött a sándori szeméttelep egykori nem megfelelően működő hulladéklerakójának több éves szanálása Szabadkán. A területet rendezték, az előírásoknak megfelelő rétegekkel lefették, és megközelítő út is épült. A munkálatok 3 részben valósultak meg a Szerb Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködésben. A beruházás célja a korábbi környezeti kockázatok csökkentése és a terület biztonságosabbá tétele volt. A munkálatok befejezése után is folytatódik a helyszín ellenőrzése. A munkálatok lezárásával az elkövetkező években rendszeres monitoring segítségével követik majd nyomon, hogyan változik és viselkedik a terület a rehabilitációt követően. A vizsgálatok eredményei alapján lehet majd pontosabb képet kapni arról, hogy a beavatkozás hosszú távon milyen eredményt hozott.
6: Választások 2026.
8: Nem számítunk tisztességes választási küzdelemre, minden szavazatot meg kell védenünk, emelte ki Ilyesz Rüdanovics, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek első helyén szereplő jelölt a közelgő köztársasági parlamenti választás kapcsán. A listavezető úgy fogalmazott, szerinte senki sem számít arra, hogy fair küzdelem következik. A jelenlegi hatalmi rendszert a maffiához hasonlította, amely szerinte foglyul ejtette az intézményeket, és mindent megtesz majd hatalmának megtartásáért. Srdanovics szerint a választási ellenőrzés döntő jelentőségű. A Danásznak adott interjúban Srdanovics arról is beszélt, hogy vereség esetén a hatalom részéről politikai felelősségvállalást és a választói akarat tiszteletben tartását várná el. A közösségi összefogás, a gazdaságfejlesztés és a helyi értékek megőrzése egyaránt központi szerepet kapott dr. Juhász Bálint Gombosra és Doroszlóra tett látogatásán. A VMS képviselőjelöltjei és a helyi tisztségviselők a tűzoltók fejlesztéseit, a mezőgazdasági és gazdasági beruházásokat, valamint a művelődési életet szolgáló eredményeket tekintették meg.
6: Választások 2026.
8: Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasító partján. A több héten keresztül folyó kutatómunka során a terület vonuló madarait figyelik és gyűrűzik meg. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. A rendszeres kutatások eredményeként a Ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. A tábor a Palics-Ludas Közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesülete segítségével valósul meg.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután is marad a kellemes őszi időjárás. Holnap is többnyire napos időre lehet számítani, 22-26 fokos maximumokkal. Csütörtökön pedig 23-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Csapadékra nincs kilátás.
7: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán, újításokkal indul a tanév a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasi tó partján. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, következnek a részletek. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. Vajtai Viktória a mikrofonnál.
11: A Pestcsara utcában már javában zajlanak a munkálatok. A közvállalat szakemberei már megkezdték a hálózat bővítését, a gázvezetékre való csatlakozás kérelmét pedig már átadhatják az érintett háztartások. Radulovics Horváth Tímea, a Szabadkai Gázművek KKV igazgatója.
12: 7 helyi közösség területén lesznek beruházások, Mag 7-es helyi közösség területén, Kisbajmok helyi közösség területén, a Pestori helyi közösség területén, Ludas helyi közösség területén, Kelebi, a Sétvárd és a Gát helyi közösség területén, mindössze 13 km hosszúságban. A beruházások összértéke 25 millió dinár, áfa nélkül a tervezői összeg szerint, amit nagyon fontos elmondani, hogy ez 325 egyéni háztartásnak ad lehetőséget, hogy rákapcsolódjon a gázvezetékre, és a Szabadkai Gázművek Közvállalat ezt saját önerőből, tehát pénzügyi lehetőségéből finanszírozza ezeket a beruházásokat.
11: A csatlakozási kérelem átadása azonban csak az első lépés. A folyamat ugyanis a teljes dokumentáció beszerzésével és elkészítésével jár. Az illetékesek biztatják az érdeklődőket, hogy használják ki a téli időszakot, amikor november 1-től leállnak az építkezési munkálatok. Időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat, hiszen a következő fűtési idényben így már gázzal fűthetnek. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
13: Az idei évben megkezdődtek a beruházások olyan helyi közösségekben, kültelepüléseken, ahol a szabadkai gázművek akár műszaki, akár pénzügyi okok miatt nem tudta vállalni a gázhálózatnak a bővítését. Ott az országos Szerbia Gáz közvállalat vállalta magára ezt a feladatot, és 15 kültelepülésen az idei és jövő évben ki fogja építeni a gázvezetéket, tehát olyan helyi közösségekben is lehetőség lesz rácsatlakozni a gázhálózatra, ahol eddig nem elképzelhetetlen volt, hogy lesz egy ilyen opció.
11: A gázművek szolgáltatásainak könnyebb követését egy ingyenes androidos alkalmazás is segíti. A felhasználók egyebek mellett nyomon követhetik a fogyasztásukat, és a költségek befizetését is elintézhetik az alkalmazáson keresztül. Emellett közvetlen kommunikáció is létrejöhet a felhasználók és a közvállalat között.
14: Választások 2026.
10: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán szeptember 30-án, október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántich utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdujáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskosútfalván, Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyigazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a panonrtv.com-on is megtalálhatók. A Magyar Összefogás listája már nem gyűjt támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, mondta Fremond Árpád Facebook videójában. Elmondása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is arról érdeklődött, hogy továbbra is lehet-e támogatni aláírással a Magyar Összefogás listáját, miután olyan megkereséseket kaptak, amelyek szerint még a héten is gyűjtik az aláírásokat. Hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést már lezárták, a listát pedig átadták.
15: A tegnapi nap folyamán többen is azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy a Magyar Összefogás listája gyűjti-e még a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, ugyanis őket azzal keresték meg, hogy a héten még aláírhatnak a Magyar Összefogásnak. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy mi befejeztük az aláírásgyűjtést, átadtuk a listánkat, kihirdetése került a választási listán. Ne hagyjuk azt, hogy félrevezessék a közösséget, a Magyar Összefogást senki sem verheti szét.
14: Választások 2026.
10: Mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mehatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. Halász Zoltán riportja.
16: Énekszóval kezdődött az ünnepélyes tanévnyitó a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. A megnyitón bemutatkozott az intézmény vezetősége, és fogadták az új hallgatókat. Nagymélykúti Csongor már kíváncsian várja az előtte álló tanévet.
17: Azért választottam a 5-öset, mivel ugye kiskorom óta már érdekel az informatika, és úgy éreztem, hogy szeretném bővíteni ezt a tudástárat, és ezt láttam a legmegfelelőbbnek erre.
18: Van neked valamilyen elvárásaid? Van olyan tantárgy, ami kifejezetten felkeltette az érdeklődésed?
17: Kifejezetten igazából a szoftverfejlesztés és a programozás része feltette fel az érdeklődésemet, meg a mesterséges intelligencia későbbiekben ilyen tantárra is lesz sor. Igazából különösebb elvárásom meg nincsen.
16: Zlatko Csovics, a főiskola igazgató helyettese szerint meglepő volt az informatikai képzés iránti mérsékeltebb érdeklődés. Úgy véli, ebben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalan média visszhang is szerepet játszhat. Hangsúlyozta, a mérnöki tudás továbbra is nélkülözhetetlen, ezért az intézmény gyakorlatorientált, folyamatosan megújuló képzéssel alkalmazkodik a szakmai igényekhez.
19: Mondhatjuk, kicsit korszerűbb tantárgyokkal fognak találkozni. Próbálunk évente mindig ezeket a tanulási, oktatási módszereket újítani, új dolgokat bevezetni, hogy ne legyen ugye unalmas, és nálunk a hangsúly mindig a gyakorlati tudáson van. Úgyhogy bízok benne, hogy az idei generáció is örülni fog ennek, amit kapni fognak nálunk a főiskolán.
16: A gyakorlatorientált szemléletet az intézmény folyamatos technológiai fejlesztésekkel is erősíti. Az idei tanévben olyan új eszközök is bekerülnek az oktatásba, amelyek több szakon is közvetlenül használhatók. Fürszner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
20: Az idei évet néhány kisebb beruházással újítottuk, hogy úgy mondjam, mobil robotok területén, amelyeket most fogunk bevezetni először az oktatásba. Erre büszkék vagyunk, mivel hogy ipari robotok vannak, és ezek a robotok azért hasznosak az oktatásban, mert minden szak alkalmazni tudja őket valamilyen szinten.
16: Az igazgató hozzátette, az idei tanévben mintegy 170 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a főiskolán. A gólyák körülbelül kétharmada magyar nyelven folytatja majd képzését.
21: Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasító partján. A több héten keresztül folyó kutató munka során a terület vonuló madarait figyelik meg. A tábor célja a madarak és az általuk használt útvonalak, élőhelyek feltérképezése, védelme. Balogh Sára riportja.
22: Már a kora délelőtti órákban szép számú madarat sikerült befogniuk a szakembereknek. A befogott madarakat ezután egyedi azonosító gyűrűvel látták el. Szabó Viktor szervező.
23: Amikor a gyűrű rákerült a madár, akkor különböző adatokat mérünk rajta. Egyes adatok szükségesek ahhoz, hogy meghatározzuk a fajt, más adatokat azért használunk, hogy a madárnak a kondícióját felmérjük, mivel a gyűrűzésnek az egyik fontos momentuma az, hogy az adatoknak köszönhetően egy-egy területet fontosnak tudunk minősíteni, vagy akár védettség alá is helyezni, mert ez fontos megálló, vagy pihenőhely, vagy fészkelőhely a madarak számára. Így ezért olyan adatokat is felveszünk, ami a kondíciójukat illeti, mennyire fejlett az izomzatuk, a zsírszövet mennyire van szétterjedve a testükön, illetve a vedlésüknek melyik fázisában tartanak.
22: Az így gyűjtött adatok a határokon átívelő kutatásokban is hasznosak lehetnek. A rendszeres kutatások eredményeként a Ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. Szekeres Otto, a Riparia Természetbarátok Egyesületének tagja.
24: De egy gyűrűző tábor keretén belül nagyjából ilyen 110-120 faj az, ami a hálóba szokott kerülni, és itt időnként előkerülnek olyan ritkaságok is, amelyek országosan lehet, hogy egyszer vagy mindössze kevesebb, mint 10-szer fordultak csak elő. Ugye az előző évekből volt egy ilyen barna füzikénk, aki egészen a keletről érkezett ide a vonulás ideje alatt, illetve vándorfüzikét fogtunk már, de a standard az nyilván az itt költő nádi poszátákból jön ki a tömeg, illetőleg nádi sármányok képezik a fogásnak az ömét, és az éves, hát úgymondott gyűrűzött madár mennyiség az mindig megközelíti a 10 000 madarat az egy év alatt, tehát 10 000 madárra kerül itt gyűrű.
22: A gyűrűzés nem csak a madarak azonosítását szolgálja. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. A tábor a Palics-Ludas közvállalat és a Riparia Természetbarátok Egyesülete segítségével valósult meg.
21: A pontos idő 4 óra 11 perc.
25: Időjárás.
26: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Hajnalban 8 fokig hűl majd le a levegő hőmérséklet, a napközben pedig ismételten 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek szerdán.
27: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
25: Reklám.
28: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
29: Önnek is van takargatni valója?
30: A Cirádaponyva kreatív csapata megoldja.
29: Bármilyen van, befedjük!
0: Újponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink:
29: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
0: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
29: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
29: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Loose Taint és van Love Bites Back. Ezzel a dallal indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Itt a 91.50 egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt 19 óráig tudjátok megtenni a szokásos elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, illetve a Facebookon Csillagulás Pannonrádió, és a 90-es évektől napjainkig kérhetek, kívánhattok. Hamarosan már a mai első kívánság dolog teljesülnek, ám előtte érkezik Alex Warren is, legújabb dala az Emerald Eyes, aztán pedig itt lesz a német énekes Michael Schulte és a Cover You nevezetű újdonsága. Kívánok tehát kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a kedd délutánon a Csillaghullással. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Folytatásban veletek a műsor házigazdája. A mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: My name is Alex Warren, and this my song.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Ez volt a Cover With You. 16 óra 23 perckor pedig az első mai kívánság dalok teljesülnek. Hello Csillaghullás, a Shut Up and Dance dalt szeretném a Walk the Moon-tól. Izolda kérte, pedig mindjárt elsőként játszom majd. Egy jó kis bulis láger. Szép napot mindenkinek, a Darabokra Töltöd a Szívem dalt szeretném a Halott Pénztől. Köszönöm és kellemes délutánt, Krisztina, neked is kellemes délutánt. Egy Demjana vagy Bergendi átdolgozással jön majd a Halott Pénz, a Darabokra Töltöd a Szívem. Ezt hallgatjuk másodikként. Szia, Zara Larson, Can't Tame Her, ez lenne a kívánság dalom. Albert kívánság dala lesz ez, amely ugyancsak mindjárt teljesül majd. Szia, Tarány Tamás dalát a Most így a jót szeretném kérni. Köszönöm, Ivett. A fiatalember, az énekes, aki egyébként az X-Faktor első szériájában negyedik helyen végzett, majd utána évekig elállt a zenétől, utána visszatért hosszú éveket követően, majd voltak sikere is, slágerdala is voltak, ilyen például a Most így a jó, és most ismét megjelent abban a bizonyos tehetségkutatóban, meddig jut el, ez ki fog derülni, úgyhogy ismételten ott van az X-Faktorban, legalábbis a táborig eljutott. Tarány Tamás Most így a jó, Nigel Stately Rádió Mixében következik majd ebben a mai kezdőblokkban. És még egy üzenet, üdv a Living on a Prayer-t kérném, amilyen változatban lehetséges. Balázs. Meg lesz Balázs, ugye egy Bon Jovi klasszikus, 80-as évek, Captain Jack pedig felújította Living on a Prayer pörgősen, ez jön majd a blokk végén, előtte Tarány Tamás, itt lesz Zara Larson, itt lesz a Halott Pénzkezdésnek pedig Walk the Moon és a Shut Up and Dance.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shabuzi.
4: Everybody at bargain tips.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: You can sleep,
7: but you know, less
6: than me, it's
7: crazy.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
9: With your loving on me.
10: That's right, with your loving on me.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: This is Post Malone.
13: I had some bail. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
14: Chill out, chill out, chill out.

kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most Dr. Bérest hallhatjuk majd, aki a legújabb Jimmy feldolgozásáról mesélje, sorrendben a harmadikról, mit akarsz a boldogságtól.
2: Míg örök a vágy, míg örök a nyár.
3: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő, idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala herceggel, ugye viccesen, és ugye tisztelni akartam a munkássága is a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni. Mindenki kell.

0: levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármely csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent, ami ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
1: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Ez volt a Fire Cookie és Kárner közös újdonsága itt a Csillagolás mai második órájában. Újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia, Andi vagyok Tompáról, Tóth Abigail Sugar Daddy dalát szeretném. Köszönöm. Érkezik majd Tóth Abigail is, Accent, ebben a blogban. Sziasztok, BSV és Nagybogi Jégszívű lány dalát kérném. Zsófi kérésére játszom ezt a dalt. Szia, Miley új számát kérném. Köszi, Niki. Ez ugyebár a Bass Persuades Miley, mert hogy ha minden igaz, akkor hivatalosan elhagyta a vezetéknevét, az új korszakában már csak Miley-ként, nem Miley Cyrus-ként lehet rákeresni, akár a hivatalos oldalon, de lehet, hogy már a klipeknél is csak a Miley nevet fogja használni. Jön tehát legújabb dala mindjárt elsőként majd. Hello Csillagolás, Basti, Things We Lost dalát szeretném. Köszi, ha mehet, Bálint kérte. Meg lesz jön a Basti csapat egy igazán jó kis dala. Dolgok, amelyet a tűzben vesztettünk el. Things We Lost in the Fire. És még egy üzenet, szia, az én kívánságom Nicholas D. Around the World száma. Köszi, Patrick. Ez egy igazán pörgős dal, majd a blokk végén jön Nicholas D. Előtte Tóth Abigail Accenttel, itt lesz a Basti banda, a BSV Nagy Bogival, kezdésnek pedig Miley következik.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagolás. Több mint kívánság műsor.

0: guys.
1: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
2: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
3: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
4: Szevasztok, én jön a doktor Véres, ez a csillagullás.
3: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt

0: turn to dust all that I adore.
1: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
8: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
7: 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Vastag Csaba most itt a folytatásban, aki karrieri egyik legszemélyesebb dalát készítette el. Apa címmel adta ki, és erről mesél nekünk a folytatásban, majd utána a dalt is meghallgatjuk.
2: Csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával ennek a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dal ötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép. Ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Szik a fény.
1: Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, újabb kívánsággalok teljesülnek, illetve a következő óra végéig jöhetnek még. Hello mindenkinek, BJ the Prince of Rap, This Beat is Hot zeneszámot szeretném hallani. Köszi, Gyuri. Egy igazi klasszikus 90-es évek mindjárt jön majd. Szép napot szeretném meghallgatni Lucas Graham 7 Years című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi. Csodaszép dal a Dan Lucas Graham csapattól. Komoly mondani valóval egyébként. Illetve még egy üzenet, hallja le jó a műsor. Federal Ground, Let Me Think About It. Pöröghet? Köszi előre, Ervin. Pöröghet bizony. Idacore, Federal Ground-dal, előtte BG the Prince of Rap, kezdésnek pedig Lucas Graham.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: Hey, ladies and gentlemen, Lucas

zone. Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: fotó.
1: Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Azt gondolnánk, hogy a Cascadet csak a régi dalaiból él, és nem adnak ki új dalt, akkor tévedünk. Egy vadonatúj Cascadet dal volt ez. Egy igazán jóra sikeredett újdonság, ez Alive címet viseli. 18 óra 12 perc van, és itt vagyunk a csillagulás mai harmadik órájában. Újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello Alan, Topic Breaking Me. Ezt a számot kérném a délutáni melóhoz. Kösz, Arnold. Arnold, jó munkát kívánok, mindjárt jön te a Topic, és az a bizonyos Ace-Evanesszel közös dala, a Breaking Me. Sziasztok, a Groove House szavakon túl című dalát szeretném. Köszönöm, Mónika. Egy 2005-ös Groove House dal is helyet kap majd ebben a blogban. Na, ime egy újabb kedves csillagulás, a Thousand Miles című dalt szeretném kérni. Ági kérte tőlem, Vanessa Carlton és az Ezer Mérföld, a Thousand Miles, ez jön mindjárt, bizony elsőként. Szevasz, Laci vagyok, Jogeltől a Jamaican muzsikáját pörgess le nekem és mindenki másnak is. Kösz szépen, üdv! Meg lesz mai kedvenc, Afro House vonalból Hugel és a Jamaican Bam Bam, ezt hallgatjuk majd harmadikként. És még egy üzenet, szép napot, a Blue csapattól kérnék egy dalt. Köszönöm, jó a műsor, Hajnalka. Köszönöm szépen, Hajnalka, örülök, hogy tetszik. Jön Blue és az All Rise, előtte van ezt a Carlton, aztán Hugel, majd Groove House. Blokk végén pedig Topic és Ace Evanesz.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. Turn this all the way up. Playing.

0: Ez volt a Rise Slow, egy aji ötletből egy emberi kivitelezés, aztán világsiker, ez bizony a Moving to the Sun, a bizonyos Hugel, illetve ennek a dalnak a történetét. A folytatásban egy kicsit boncolgatni fogjuk.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Mert hogy Hanvai PJ és Roberto Vinni mesél nekünk erről, egyébként pedig Tigi jó munkát kívánt és kért a Moving to the Sun, utána meg is hallgatjuk ezt a dalt.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett. Körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallott a Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és az a Bernadetteknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgölös verzió, mert a húgölös verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami került ugye a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végülis az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadetteknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és azt, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugye bár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-lel, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugel megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelje úgy el senki, hogyha valaki odaül egy számítógép elé, beír 3 sort és kiköpi a következő világslágert. Bernadetteknek is rengeteg-rengeteg munkájuk van abban, hogy a kézdal, amit jelen pillanatban mondjuk hallhatunk különböző zeneáruházakban, azok abban a formában legyenek, hogy tényleg azokat az érzéseket közvetítsék, amik nekik fontosak.

0: reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvenc

0: Kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillaghullás.
2: Kettő újabb kívánságdal teljesül itt a Csillaghullásban. Hello Atomic Kitten, Hall Again című dalát szeretném meghallgatni. Ildikó kérte. Régi-régi dalocska, na lánybandától jön mindjárt az Atomic Kitten, illetve Halialén pedig én a haveroknak, meg nekem is Szigállától a Melody, ezt pedig Alex kérte, úgyhogy jön Atomic Kitten, aztán pedig Szigállá, itt a Csillaghullás folytatásában.
3: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Armin van Buuren újdonsága Sessával, ez volt az Everlasting itt a Csillagkulás mai utolsó órájában. Kettő kívánság, de ami még teljesül. Szia, szeretnék kérni magamnak Mihály névnapra, és a Mihályoknak is egy dalt Tompáról, Korda Györgytől a Reptér számot. Köszönöm, jó a műsor. Köszönöm szépen, Mihály, Isten éltesse a Mihályokat. Jön majd a Reptér, ugye nem eredetiben, mert időmedileg nem férne bele. A remix változatban tehát Korda György és a Reptér, Drop the Cheese remix egyébként, illetve Szebalent királyom műsor ma is. A Swedish House Mafiától pörögjön egy régi nagy zenéjük, a One, köszi, ha lejátszod. Ezt pedig Armin írta, kérte. Kösz szépen, Armin! Örülök, hogy tetszik a műsor neked is. Swedish House Mafia Pharrell Williams-szel közös dala, a One, vagy a Your Name, előtt azonban Korda és a Reptér Drop the Cheese mixben.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Panna.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig elérkeztünk az utolsó szegmenshez, ami pedig a Csillaghullás Mix. Bizony egészen 20 óráig töményen egy jó kis egybelegbe a 2000-es évek nagy-nagy zenéi lesznek. És utána 20 órát követően 20 és 22 óra között még maradunk a 2000-es éveknél, rádiós válogatás lesz majd hallgatható, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően ismételten számítok majd a figyelmetekre, és természetesen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy jól szórakoztatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, és a holnapi viszonthallásig pedig nem marad más hát, mint hogy búcsúzzak. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Azonban fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Leginkább a gyermekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helységek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az illetékesek hangsúlyozzák, ez még nem az influenza járvány, más vírusos fertőzésekről van szó. Bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják. A Szabadkai Gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. Mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mechatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasi tó partján. A több héten keresztül folyó kutató munka során a terület vonuló madarait figyelik meg. A tábor célja a madarak és az általuk használt útvonalak, élőhelyek feltérképezése, védelme.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Manna Rádió 91.5.

hulladék, színes nappal után. Nem sokára jön az ég, sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: 91.5. A jó választás.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozom.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannonrádió. Ha ha.

Popcorn, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.